csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra is elmúlt a hosszú hétvége után, egy hát ilyen rendes 5 napos munkahét kezdődik pedig. Múlt héten milyen jó volt ez a 3 napos munkahét. Viszont a jó hír, hogy a Szabi után Balázsék is jönnek reggel 6 órától, addig pedig egymás után indítom az igazi mai slágereket. Most például Lady Gagát választottam, a nagy kedvenctől az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerdától pedig újabb helyszín, ahol a rádió esztézset felállítjuk, Szegedi Ifjúsági Napok. Az első napon évfél előtt már 11 órától a színpadon DJ Junior, aztán a Stadium X, DJ Metzger, Viki, Christopher, Paul Max és Jauri következik. Ez tehát az első nap line-upja, de természetesen Regál Lili is érkezik, halka jegyzőnek csütörtökön egyébként a színpadunkra. Itt az igazi mai slágerek között pedig ez a legújabb tőle, a Hear Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az az énekes, aki bebizonyítja, hogy attól, hogy rock and roll életet élünk, és nagyon bulizunk a fellépések közben, előtt és után is, nem feltétlen kell alkoholt fogyasztani. Kamrád, amikor fellép, soha nem iszik. De nagy bulikat csinál, és ő is nagyokat bulizik. Ez meg az aktuális kedvencünktől a Hug Yourself, amit indítok.

0: akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Hajdáj. Olaszul szoktak így szurkolók bíztatni. Gyerünk, hajrá, csináljuk meg, nagyjából ezt jelenti, és ezzel is próbálják egy picit a foci nemzetközi mi voltát hangsúlyozni, és egyébként teszem hozzá, szerintem sikerült is. Bitang jó a dal, az igazi mai slágerek között Shakira és a Die Die, amit indítok.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: Ez a Rádió 1. De jó ez a dal. Itt csak igazi mai sláger megy. A következő órában is egy csomó újdonsággal megspékeltem a zenéket. Jön például egy Alex Kenji-től, Cookie-tól, sőt Lloyd-tól is, a kezdésben pedig akivel nem lehet tévedni. Taylor Swift! Az igazi mai sláger az Opelite, pár perc, és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtagbénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Kuki folytatja, aki nem kérdés, hogy ott lesz a szegedi ifjúsági napokon a Rádió Stage-en, pénteken este 11 órától ő indítja majd annak az estének az igazi nagy buliát, ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Garnerrel, Kuki és a Fire, amit hozok.
1: Én pedig Garner.
2: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nem tudom ki az, aki tudja, hogy ezekben a napokban egy komoly világsportesemény zajlik. Több mint 2000 robot méri ugyanis összetudását Pekingben a humanoid robotok világjátékán. 16 országból és 6 kontinensről érkeztek a résztvevők. Hát megmondom őszintén, nekem egy picit bizarr. Vannak fotóink is róla a Radio1.hu-n. Hát, oké, ez megy. Itt a Rádió 1-en pedig az igazi mai slágerek köztük Alex Kenji. Már ebbe szerintem nem lehet belekötni. A nagy kedvenc a Bumble-i, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változatosság.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, pedig Blondi is, aki a hétvégén itt a rádió egy stúdióban járt, és élőben keverte a legnagyobb kedvenceket. Szenzációs mixet csinált. Érdemes visszahallgatni. Na, közben viszont az újabb nagy kedvencel is indult Loitól, aki gyerekkorusban kezdte, aztán megnyerte egy csulis tehetségkutatót, és annyira biztatták a tanárok, hogy menjen el egy nagy országos versenyre, hogy elment a Voice gyerekeknek indított változatában Németországban, és azonnal döntős lett. Ez meg a legújabb tőle, Loi David Puentes és a Golden Summer, amit indítok.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig jönnek Balázsék a Szabi után élőben a Rádió egy stúdiójából. Addig pedig ilyen nagy kedvencek szólnak egymás után, mint Bibi Rexa és a Faithless-zal a New Religion. Pár perc is ezzel indítom a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és arra gondoltam, hogy ő most egy rádió egy DJ, konkrétan nyújik, és az aktuális kedvencünk tőle a Let Me In, nem kérdés, ő is ott lesz velünk a szegedi ifjúsági napokon, szerdától két színpad.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a Swiss Disco jön, akik ugye egy nyári melon találkoztak, egy görögországi szigeten léptek fel, egész nyárra lekötötték őket, és oda még teljesen külön érkeztek, ott találkoztak, összehaverkodtak, és már úgy mentek vissza Londonba, hogy csináljuk egy közös projektet. Na így indult a Swiss Disco, akik most Rehabbel szemfeldel jönnek, az igazi mai slágerük a Sleep Tonight, amit már is

A Rádió 1 bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egyre közelebb a nyár vége, de ez nem azt jelenti, hogy például Ibiza leállna. Október közepéig játszanak ott a DJ-k, többek között David Guetta is, aki most J-Lo-val jön, a közös igazi mai slágerek a Save Me Tonight itt a rádió egyen.

0: I want someone to love me. I need.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: A kecskeméti piacok jövőjéről egyeztetnek, az odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében, megújul a bankfalui óvoda félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kecskeméti piacok jövőjéről tart egyeztetést a piacfejlesztési munkacsoport szerdán. A szakmai konzultációt a polgármesteri hivatalban tartják. Az eseményre helyi termelőket, piaci árusokat, szakmai és civil szervezeteket is várnak, valamint minden érdeklődőt is, aki elmondaná véleményét vagy javaslatát, írja a KEOL. A megbeszélésen szóba kerülnek a helyi termelők és árusok tapasztalatai, a helyi termékek támogatása, de szó lesz arról is, hogyan lehetne tovább erősíteni a piacok közösségi és turisztikai szerepét. A szervezők abban bíznak, hogy az egyeztetésen felmerülő tapasztalatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kecskeméti piacok a jövőben még jobban kiszolgálják a helyi közösséget. Továbbra is a lakossági tudatosság és odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében. Ezt a NÉBIH országos erdészeti főfelügyelője mondta. Nagy Dániel szerint a szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat, és a tűzszezon is hosszabb. Kiemelte, hogy a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik, például eldobott cigarettacsik vagy tábortűz miatt. A szakember szerint a közös odafigyelés mellett a korszerű erdőkezelés is segítheti a szabadtéri tüzek megfékezését. Jelenleg egyébként az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Megújul a bankfalui óvoda Kiskun félegyházán. A szeptemberben induló nevelési évben egy újabb csoport indulhat az intézményben, írja a félegyházi közlöny. A nyár folyamán korszerűsítésen esett át az épület, kicserélték a nyílászárókat, megújultak a teraszok burkolatai, a belső terek pedig friss festést kaptak. Az óvoda felújítására a város 35 millió forintot biztosított. A fejlesztésnek köszönhetően a gyerekeket és a nevelőket biztonságosabb, korszerűbb és komfortosabb környezet fogadja majd. Idén is megrendezi őszi papírgyűjtését a kecskeméti belvárosi Zrínyi Ilona általános iskola. Szeptember 9-én az iskola főbejáratánál elhelyezett konténerbe lehet leadni a papírokat, emellett visszaváltható palackokat is fogadnak. A gyűjtésből befolyó összeg az iskola diák önkormányzatának munkáját, valamint közösségi programok megvalósítását támogatja, olvasható az intézmény közösségi oldalán. Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
4: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, már csak egy óra és Balázsék visszatérnek a Szabiból, addig viszont én hozom az igazi mai slágereket. 11 perccel járunk 5 óra után, augusztus 24-e van, Bertalan névnap, ő pedig Shakira, a nagy kedvenc a Die Die, amit indít.

igazi mai slágert hall.

0: csak igazi mai sláger megy. Még egy bő hét van a nyári szünetből, és ebből az egy hétből négy napot még fesztiválozni fogunk. Szerdától ugyanis tartol a Szegedi Ifjúsági Napok, természetesen Rádió Esztéggyel, ahol természetesen Jaminai zenélni fog, például csütörtökön hajnali kettőtől. Ez pedig az igazi mai slágere Tóvaj Renivel, Jamina és a Feel the Fire a Rádió Egyen.
1: Sziasztok, én Jamina vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
1: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a nyárias idő, folytatódik, és hát a nyár is folytatódik, és ezt a hetet még élvezzük ki ebben a hangulatban. Hattól ma is jönnek Balázsik előtt a Balázsik Beston, és a hírek után ez a nagy kedvenc. Ray Dalton és a Blood Running pár perc, és ezt indítom. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel, 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont, ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Mutassak nektek egy okot, egy jó okot arra azoknak, akik nem tömegközlekednek nekünk, Ferenc, hogy miért lenne érdemes tömegközlekedni néha?
2: Gyerünk!
1: Miért lenne érdemes átszállni a BKV-ra, a BKK-ra?
3: Na.
1: Miért vagyunk mi autósok egyébként magányosan üldögélő, telefonbámuló, podcasteket hallgató, magányos utitás nélkül emberek ott az autóban? Miért jobb tömegközlekedni?
2: Mesélj, győzz meg, én azonnal tudok veled menni, ha olyat mondasz.
1: Én sok mindent láttam már tömegközlekedésen, de ez megint egy hardcore sztori.
3: Aha, tehát, na,
1: ez...
3: Én nagyon kíváncsi vagyok, mert én számtalan szemnél szebb, izgalmasabb dolgot tudok mondani, ami tömegközlekedés csodálatosát teszi nap mint nap számomra. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez az eset konkrétan melyikről szól.
1: Igen. Következő történt, ez a Budapesten láttam, hallottam, vagy nem is tudom, hogy Budapesti autósok.hu csoport, teljesen mindegy. Következő történik, nem hiszed el. Egy oka, miért áttűnt tömegközlekedésre. Rögtön szőtt fodrász szalonná változott néhány perc a budapesti 4-es 6-os villamos, szúrta ki egyébként valaki a közösségi médiában, aki föltöltötte ezt a cikket. Nagyon érdekes a történet, ugyanis egy önzetlen férfi a járat kellős közepén csinosította barátját. Méghozzá a következő történet. Feltérdelt az ülés.
2: Nem hiszem el. Nem.
1: Nem hiszem.
2: Egy Figaro!
1: Figyelj!
2: Egy igazi!
1: Következő történik, az egyik csávó ül a 4-es 6-os villamoson, ami készül beállni a nyugati pályaudvarhoz, mert ugye az ott a felüljáró, úgy, hogy még a cipőjét is leveszi. A másik ülésen, a háta mögötti ülésem, ugye, hogy a két hátuk ér össze ellenkező irányba néznek, feltérdel a delikvens, a rögtönzött fodrász.
3: A Figaro.
1: A kis Figaro, és egy tulajdonképpeni nullás géppel elkezdi levágni a haját.
3: Ne.
1: És ez... De várjál, itt még nincs ége a dolognak. A emberünk, a fodrász, az ugye vágja a haját, és amikor megtelik a nullás gép, egy laza mozdulattal ledobja a földre.
3: Maga mögé dobálja,
1: míg a másik ember viszont leveszi a cipőjét, annyira átadja magát.
2: Miért?
1: A hajvágásnak. Hajat vágnak a négyes.
2: De várjál, cipő nélkül jobb?
1: Nincs ilyen.
3: Hát mert kultúrált. Azért, mert kultúrált. Nem akarja ott össze sarazni, gányolni, stb.
1: Aha.
3: Koszolni.
1: Igen, de miért veszed le a cipőt? Átadod magad?
2: Hát ez az.
1: Nem, de a hajat ledobod a földre, otthonosabban érzed magad, hogy levetted a cipődet.
2: A fodrásznál se veszed le a cipődet.
3: Jó, de ez, nem, tehát, hogy ez egy baráti magánszalon. Tehát, hogy ezzel látszik.
2: Ja, figyelj. És azt, lehet, hogy azt mondta a fodrász, hogy most takarítottam fel a szalomba, vedd már le a cipődet, összesarazod.
1: De figyeljetek, egyébként az nem lehet, hogy ez egy új szolgáltatás, ahova te kiérsz időpontot, beülsz, és azt mondja, hogy ez egy látványfodrászat. Kombinó, egy mozgó fodrász, tehát a csávó időpontra ment, a fodrász fix, ő ott ül a 4-es 6-oson, és beülnek hozzá, mint egy a BKV, a BKK feldobja a bérlet árát, azzal, hogy te beülsz egy hajvágásra.
3: És egy szénatér. Megyek ezen a vonalon, és
2: a 4-es 6-osnak a vonala, az egy óra, mire végigérsz.
1: Igen. Én foglalnék egy időpontot a helyedbe, a 4-0-ással átszaladnék a legközelebb 4-es 6-oson, vagy foglalj időpontot, simán lehet, hogy a csávó időpontra érkezett, érted?
3: És simán lehet egyébként, hogy a Széll Kálmán tér és a Mechvárt liget között már megvolt a hajmosás.
1: Igen.
3: Nem?
1: Nem, azt egy másik csinálja. Igen. És szárítani úgy szárítanak, hogy kidugják az erkélyt, az ablakot, a fejedet, és a menetszélre belülik.
2: Nagyon jó extrázás. Mit tudunk még beletenni egy ilyen 4-es 6-os vonalba?
1: Hogy mit lehetne még?
2: Hogy tudsz még pedikűrt
1: manikűrt? Hát ez már nem 4-es 6-os írja, hogy hallgat, ez a 4-es hajas. Hát ez a járat. A másik székbe pedikűr.
3: Igen.
1: Kicsit bizarr, hogy felteszed a mesztelen lábadat, de nem gond.
3: Igen.
1: Manikűr.
3: Jobbra fel borotválás.
1: Jobbra fel, ott már ledobta a cipőjét, hát az már egy pedikűr szolgáltatás is lehet.
2: Tudod, mit vár a szembe lévő ülésre a pedikűröst?
3: Tényleg.
2: Ha oda pont be tud vele szembe ülni, csak fölteszi a lábát, le az oknit, hadd szóljon. Tök mondjuk egyedül van. Az áztatás nehéz megoldani.
1: Figyelj, felfoghatatlan, és ledobja a földre. Nézd, ledobja a földre a hajat. Tehát, hogy fogja, és egy nemes egyszerűséggel ledobja a földre aját. Ilyenkor miért nincsenek ellenőrök? Miért nem mondják, hogy tesó, értem? Rendben, legyél kedves leszállni a tömegközlekedésre.
3: Ez
1: nem a tiétek, nem itt laktok.
3: Ez a munkahelyen, mikozik hozzá.
1: Ez a tömegközlekedés, haver, hát mit csináltok?
2: Jó fölvetése, miért nincs ellenőr, de hogy aki videózott, mondjuk miért nem szólt. Vagy aki még utazott ezen a villamoson.
3: Igen. Vagy ott van a másik variáció, hogy ők az ellenőrök, és éppen...
2: Hát
3: persze,
2: mi?
3: Ők megtisztelik az utazók közönséget azzal, hogy normálisan néznek ki. szóltak neki, kicsit hosszú hajad, majd valamikor le kéne vágatna. Nincs időre, mert meló van.
1: De várjál, de gondoljunk ebbe bele. Tehát azt mondta csávó, fia, hova mész randizni? Oké, segítek. Van nálam egy nullásgép. Miért van nálam nullásgép? Azt mondja, fia, utazunk a kombinón, hozd már a nullást. Jó, hozom a nullást, Józsi.
3: De persze, hogy nem.
1: Töltsd fel a nullást. Feltöltötte a nullást, leültek a Nyugatinál, vagy a Szénatéren, és levágja a Blaháig a haját. Érted? Tehát nála ott volt a nullásgép. Azért igen. Az is, az sem mindegy, hogy hogy kerül oda egy nullásgép.
3: Meg egy lószőrkefe.
1: Tehát hogyan?
2: Van nála mindig. Jó az, hogyha van egy izéd. Persze. Egy nullásgéped, látod.
3: Figyelj, ő egy mozgófodrász. A város bármelyik pontján úgy lehet, hogy feltűnhet, és megcsináltatod a hajadat. Lehet, hogy egyébként külön kérésre is lehet. Tehát, hogy kérhetem például előjegyzés. A Boráros téren.
4: Előjegyzés. Hát a BKV rövidítés az már ugye barber és kozmetikai vállalkozás.
1: Igen, barber és kozmetikai.
4: BKV megváltoztatta a profilját.
1: Kérdezik, hogy egy felára szolgáltatás, vagy csak egy nélkül utazóknak jár. Ez is jó. Vagy veszel jegyet, vagy kopaszon nyírjuk aját. Lehet, hogy egy büntetést láttunk már. Milyen szolgáltatás lehet még igénybe venni?
3: A fenti kapaszkodókból kiindulva szerintem simán lehetne az egyik fagban egy ruhaüzlet, a másikban pedig egy hentes. Közvetlenül egymás mellett.
2: A húsok, ott
3: szépen fölakasztva egymás
1: igen,
3: mellett.
1: Igen,
2: nagy fűtés ilyenkor úgy sincs, nem romlik.
1: Egy kis bolt az nem rossz a végébe. Uh-huh. Egy kis csemege volt. Bemész delikát, ez kicsit bevásárolsz, igen. Kicsit összeszeded.
3: Fodrász után.
1: Fodrász után, mire átérsz a másik oldalra, mert bevásároltál.
2: A melót.
3: Megjelsz mindent, fakról fakra mész.
2: Basszus, spagetti, nem baj itt a bolt. Beszaradsz, kész.
1: Írja valaki nagyon jó, kicsit haladó, de jó, az intim gyanta a legvégén a kombinónak, picit erős, de adom.
4: Csuklós részen egy ilyen elfüggönyözés, így körbe meg az. Lehetne oldani.
1: Csak a csuklós része középen, intim gyanta középen, bemész, halott. Nagyon jó kineziológiai oldás szintén, a hosszabb járatokon abszolút mehetne. Kocsma pult a végébe a villamosnak szintén nagyon jó, egy csontkovácsot is berakhatnának, de csomó mindent lehetne csinálni. Óriási papírdobozba bújva vállalnék mammográfiát, azt mondja. Két kis kapu a busz végén, mehetne az aréna foci. Tökéletes megoldás, igen. Csuklós részben egyébként tarotkártya jóslás, az is teljesen jó. Masszázs is lehetne. Szóval nagyon sok mindent lehetne akkor csinálni.
5: Felszállásnál áldás.
2: Jó, de jó, egy órás út búvóhely, amiről beszélt. Hát persze. A szexbúvóhely.
4: Nagyon jó.
1: Fogkőlevétel legyen már benne. Hát pszichológus is ülhetne Adrédia tökéletes foglaljó helyet. Uh-huh. Van egy órád, igen. Elmondja, hogy mi van. Uh-huh. Kicsit rövid a terápia, de nem baj. Gyorsba lehozzuk. Végén egy kis kineziológiai oldás. Elmondott, hogy mi bánt, valaki értő figyelemmel csak meghallgat. Mire leszállsz, egy kicsit megkönnyebbül. Nem kell, hogy tanácsot adjon. Csak hallgasson meg. Az egyik utas tökéletes. Hallgat, a másik elmondja, hogy mi a baj.
4: Kezdett ott a közönség beleszólna. Nem mondja már, nem.
1: Magának ez a baja. Hagyja már, hallgassa már meg az egyébet.
3: Áró feleségem volt, mindent tudok a témáról.
4: Álljon már fel abból a székből. Mire, ez oda, nem probléma.
1: Mi rátérnek, hogy időben verekednek.
3: Mobil kormányablak.
1: Tökéletes.
2: Óriási vagy.
4: Mini mozgópatika esetleg.
1: Tökéletes. Abszolút. Nektek mi volt a legbizarabb? Körönvágás, evés, szex? Mi volt, amit a láttatok a BKV-n vagy BKK-n?
4: A szex és az egyes villamoson, amikor felszállt két fazon, egy hatalmas szarvasagancsal. Várjál, ne törd le, hello!
1: Hova mentek?
4: És ezt hallgattuk. Hát a szürreális volt.
3: Kettőt láttam, az egyik egy szekrényt raktak fel. Ketten.
2: Hát valahogy felszálltak,
3: egy szekrénnyel felszálltak, a másik pedig egy petting.
2: Oh.
3: Az éjszakai járaton.
1: De most azt mondtam, hogy szörnyű dolgokat mondjál, ami a legdurább volt.
3: Ez olyan volt,
2: hogy... A mindennapjaidról nem esély.
3: Ez nem búvóhely volt, teljesen tömve volt a busz. Körülbelül 5 centire állt, 10 centire álltam tőlük, iszonyatosan sokan voltak fent, és úgy történt meg az egész, hogy mögöttük is ültek ketten, előttük is ültek ketten, és ott is álltak közvetlenül mellettük kb. 6-an. Az egyikük én voltam.
1: Be voltál szorulva, nem tudtál sehova erre menni.
3: Így álltam, és így néztük végig az
4: egészet. Nagyon kellemetlen.
1: Volt egy olyan metró, amikor gyerek voltam, minden reggel magába beszélt, azt mondogattam mindig, hogy vérszak van. Minden nap összefostam magam tőle gyerekkoromban. Na jó, gyerekek, hát kombinó. Hajvágás, ezt is megértük. Tényleg, valaki előbb-utóbb föl fogsz állni egy élő állattal, higgyétek el.
3: Ja,
1: tehénnel, persze. Szamára, bódilóval, valami egészen biztos, hogy lesz.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: 2 hétre bezár a kecskeméti fürdő, nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. 15. alkalommal rendezik meg idén a kadafalvi napokat. Demeter Dia vagyok. Tervezett éves karbantartási munkálatok kezdődnek a kecskeméti fürdőben, ezért a létesítmény augusztus 31-e és szeptember 12-e között zárva tart. Az említett időszakban az akvagyógyászat sem fogad vendégeket. A munkálatok során cserélik a medencék vizét, teljes körű fertőtlenítést végeznek, kitisztítják a medencéket és elvégzik a gépészeti, valamint a légtechnikai rendszerek karbantartását is. A leállás ideje alatt a széktói strandot vehetik igénybe a látogatók, amely a kecskeméti fürdő megszokott nyitvatartási idejével megegyezően tart nyitva, írja a létesítmény a közösségi oldalán. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta le rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halat. Részéről.
1: 15. alkalommal rendezik meg idén a kadafalvi napokat. A kétnapos program Kecskemét Kadafalva, Szarkás, Úrihegy, Felső Csalános és Miklós telep közös rendezvénye. Idén szeptember 18-án és 19-én várják majd az érdeklődőket ingyenes közösségi programokkal, írja a hírös.hu. Lesz kertmozi, a kisebbeket lovaglási lehetőség várja, és szerveznek gasztronómiai versenyeket. Idén először megtartják a házi kenyérsütő versenyt, és a felhívásra amatőr pékek, otthoni sütők jelentkezhetnek hagyományos kovászos, élesztős vagy magvas cipókkal. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
3: Itt vagyunk, de furán szólunk, 6 óra után 16 perccel élőben. Jó reggelt kívánunk, Feri, hello, jó reggelt!
4: Hello, Juli,
5: hello, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánunk, mindenkinek jól szól, mindenkinek jó a hang.
6: Igen, jó. Nekünk jó a hang, neked azért nem szól jó, mert nincs hang.
3: De az igen.
5: Meg elszoktál.
3: Meg egy kicsit el is szoktam. Igazából a koránkelés ment a legnehezebben. Hú, basszus.
5: Az... Hányra húztad az órát?
3: Hát ilyen 5 körülre, de az nem ment könnyen.
6: Az fiasztó, szóval 8 előtt el, minden elszoktam. Rossz.
3: Igen.
5: Láttam tegnap a 4.30-as
6: posztodat. Én tegnap kitettem, mondom, gyerekek, itt vagyunk, jövünk. Döbbenetes pillanat volt, amikor megnyomtam ezt, hogy 4.30.
3: Hú, basszus, nagyon nem. Egyre. Egyre inkább nem. Maga a rádió jó, meg a műsor jó, de ezt miért nem lehet egy 11 órától csinálni, de tényleg?
6: Vagy akár 9-től 1-ig.
3: Vagy 9-től 1-ig, vagy bármi. Tehát az ötös kelés, ez nagyon kemény. Na mindegy, gyerekek, itt vagyunk, ez a lényeg.
5: Balikám, itt van a nyakadon a kívánságműsor, úgyhogy...
3: Az tényleg, az be kell írnom majd valamikor magamnak. Az annak pontos dátuma van már. Úgyhogy oda nem szervezhetek sem. De azt hiszem föl van írva. Augusztus 30 talán? Augusztus 31, te tudod, Zsülci?
5: 31. Anna azt mondja, 30.
3: Augusztus 31, ez pont egy hét múlva. Mm. Aha, na jó, de akkor nem szervezek semmit.
6: Betettük hétfőre.
3: Hétfőre beraktuk, állítólag már promó is varázs. Ú, a betyár.
6: Ha ott vagyok ezen az értekezleten, csak a pénteket választottam volna. Mi már régen megyünk hétvégézni, te meg még benn vagy.
3: Azt a mindenit, igen. Ja, tényleg, hogy ti elköszöntök télelőtt, igen.
6: Eskor, vigyázz, magadra érez, jó magad, hétvége, mi lesz veletek, jó? Ja, te maradok.
3: Így Balikám, viszont, akkor jövőt hétfőn kell.
5: Úgy nézek kicsit, mint aki most jött vissza az Everestről.
3: Hát,
5: kicsit hosszú haj,
6: szerintem borostás.
3: Hosszú haj, borosta, szőkehaj, kiszökülve.
5: Ja. Sikerült kipihenned magad?
3: Az utóbbi napokban már igen. Szóval az utóbbi napokban igen, kellett egy hét körülbelül, amíg a Mosztván tér és a két oti után úgy nagyjából helyrejöttem, mert azért nagyon sűrű etap volt. Ugye 18-án estem ki, vagy 17-én estem ki 6 nap forgatásból, és 19-20 volt a dupla plázs, az nem mondom, hogy könnyen ment, de utána egy 4-5 nap kellett, és utána egész jól lettem. Körülbelül annyi volt, mire úgy igazán regenerálódtam.
6: Azt nem tudom, hova tetted be, mert ugye csütörtökön volt 20-a a 4-5 napot, tehát péntek, szombat, vasárnap.
3: Hát igen, tulajdonképpen csütörtök, és akkor péntek, hát az a 3 nap, akkor 3 nap, úgy mondom, igen, ja.
5: Hát előtte volt 2.
3: Előtte volt, az semmi nem
6: na,
3: volt.
6: Na és melyik volt a jobb, a nagy vagy a kisebbek?
3: A buli közül?
6: Igen.
3: Hát figyelj, igazából jó, szóval nagyon nagy élmény volt a Sziget, de azért mindig megállapítjuk, hogy ez ennek a helyszíne a plázs.
6: Ott vagyunk otthon.
3: Szóval 19-20 az valami fergetegesen jó volt, és más is volt, mint a Sziget. A Sziget önmagában nagy dolog, meg tök jó, meg sokan vannak, meg... De az, hogy közel vannak az emberek, meg hogy látsz mindenkit, meg hogy ott van az egész a lábad előtt, azért az más. Csak más energia, mind a kettő. Igazából.
6: Miről maradtunk le? Milyen előadók voltak?
3: Nem tudom, te melyiken voltál?
6: 19. 20-a volt
3: az Erezzel a hajam, az felrobbanós volt. Szerintem én ott is már ugye tudtam, hogy nem kell tartalékolni. Mindent kiadtam. Nem maradtatok le semmiről. Tehát az volt, ami a Szigeten. Kivéve a világsztárokat, mert abból a jegyárból ugye azért az egészen más a mozgástér. Az más, de ugyanaz volt igazából.
6: És 20-án jött a Deák Bill Gyula.
3: Nem volt idő.
6: Akartuk
3: sokáig, de annyira a Szigetre koncentráltunk, hogy elengedtük annak az átszervezését, az új intro írását, a kitalálását, az összevarrását, a koreográfiát. Szóval nem csináltuk meg a 20-ai nagy koppányéneket. Pedig jó lett volna, de olyan szinten voltunk fáradtak, hogy nem foglalkoztunk vele. Mondtuk, hogy maradjon ez, jó ez, kezdjünk a Robival, jó lesz az. Úgyhogy jó volt, Zsül nyomta a 19-et igazából, úgyhogy erős a sikeredett. Jó volt.
5: De mi volt 20-án? Azt mondtad, hogy akkor volt egy igazán nagy...
3: Mert helyzet, akkor már ugye a 19-ében még benne van, hogy duplát csinálsz, még egy kicsit tartalékolsz, igen, 20... Na, talán nem is az, nem, annyira nem rúgtam be egyiken se.
5: Nem-e?
3: Nem, kezded el. Már nem kell, hogy annyit igyak.
6: Már másba van.
3: Már másba vagyok. Így is hozom, nem tudom.
6: Jó, és a barátaid?
3: Ők figyelj, ezek hardcore-ok.
6: Továbbra is?
3: Ezek 19-én ott voltak, és 20-án újra. Megkérdeztem reggel, gyerekek, biztos? Ne csináljátok, mondjátok még, ha valakinek esetleg van igény, és akkor elkezdtek jönni, hogy 4, 5,
5: Jézus, 3, 4.
3: És megérkeztek megint. Gyerekestül, családostul.
5: Szerintem ők haza sem mentek. Ők 19-én mentek a backstage-be.
3: Ők lekempeltek oda, és ott voltak. És aztán 20-án újra megérkeztek. Úgyhogy, hát ők nagyon hardcore-ba nyomják. Ők nagyon, hát tele volt a Skybox. 40-en jöttek, úgyhogy nagyon keményben voltak.
6: Így kell csinálni, járvége megpörgeted, aztán mi elhullottunk, gyerekek, azért. Kicsit én egy picit meg kell, hogy róljam a csapatot, mert egyedül Gyula volt ott.
3: Nem baj, én mondtam, hogy nincs sértődés, nincs harag, már láttátok sokszor, aki akar, jön, ha nem jön.
6: Én megsértődöm helyetted.
3: Már dolga van.
5: És te hol voltál?
6: De én igazoltam távol.
5: De igazoltam, motorozgattál mindenfelé.
3: Nem volt baj. Jó, és ő tartotta a frontot 19-én. Még bejöttek a backstage-be, még szerintem láttalak a backstage-be. Igen.
6: Óvatoskodtál, Gyulus.
3: Igen, bejött még egy kicsit a backstage-be.
6: Jó, és jövőre az 5 puskás mellé hogy fog beférni a plázs?
3: Meglátjuk majd most. Összeülünk a brigáddal, és akkor kitaláljuk, hogy
6: mi a jövő?
3: 10 puskás 6 sziget. Vagy...
5: Vannak-e már most lekötött sztárok? Lehet-e már valami csepegtetni?
3: Meglátjuk, megnézzük.
6: És milyen volt az augusztus 20-i tűzijáték? Ki látta, gyerekek?
5: Én kimentem.
3: Én nem néztem, ugye? Mi volt? Jó volt? Erős volt?
5: Én lementem a rakpartra, én a műegyetem rakpart előtt buliztam.
3: Drónshow, meg minden, nem?
5: Drónshow volt, és...
6: Láttad, ahogy felszállnak a drónok.
3: Ezek jól néznek.
6: Nagyon egy csomó ilyen kis videót néztem meg a neten, azt a neki, hogy ott azt összehangolod az egészet, ahogy megy föl, nagyon menő.
5: Hát figyelj, én csak a távolból láttam, mert azért a műegyetem rakpart az elég messze volt az epicentrumtól, és éppen meséltem nektek, hogy pontosan a show kezdetekor feltámadt a szél, de valami olyan szélvihar indult el a rakparton, ami addig nem volt semmi, a hátunk közepén csorgott a víz. Ugye az elektronikus zenei színpad volt ott a műegyetem előtt, úgyhogy ott óriási veretés volt.
6: Ami mindenki... volt hozzá?
5: Micsoda?
6: Kamion.
5: Nem kellett. De hogy így láttad azt, hogy egyébként 9 óra 20 perce volt kiírva a show, és az egy picit így egyre jobban csúszott. És jött a szél, és eszedbe jutott az, hogy basszus, pont 20 évvel ezelőtt volt az a tragédia.
3: Az pont 20 éve
5: az
3: volt?
5: 20 éve volt ezelőtt. Aha. És a drónshow kezdetekor feltámadt a szél, volt egy ilyen viharos hangulat, ilyen nagyon erős széllökések voltak, és akkor csak ilyen fáklyákat így lőttek föl, és így tudod, azon gondolkodtam, hogy basszú, ennyi lesz, ebből itt ezeket meg fogják hurcolni, hogyha három ilyen zélyet petárdával ezt itt ellövik, és egyszer csak így elkezdett felrobbanni így a hegyoldal. És olyan show volt, olyan tűzijáték, olyan hangulat, hogy óriási volt, és utána mentünk visszatáncolni. Tehát nagyon, nagyon jó volt. Szerintem egészen más volt a hangulata, egészen más volt a célközönsége ennek a bulinak, valahogy az volt az érzésem, hogy sokkal tök fiatal volt kint. Nekem valahogy jobb volt a hangulat.
6: De ebbe is van fanyargás, hogy ez már nem a Fidesz tűzi játék, nem megyek ki.
5: Nem megyek ki, mert egyébként kint volt az a szerintem az a mag, akik általában kiállnak az augusztus 20-án, de szerintem volt kint egy csomó olyan fiatal, akik most voltak először, vagy eddig nem jöttek ki. Vagy hát legalábbis eddig nem láttam.
3: Nem, igen, mert egy nyugger rendezvény volt eddig. Tűzijáték fölötté fél kettő otthon voltál, vagy 9-kor mentél, tehát nagyjából ez volt.
6: Történt a városban közben egy csomó minden. Mondjuk lehet, hogy igen, elektronikus zenei színpad lehet, hogy nem volt.
5: A Kossuth tér is tele volt. Egy gombos tűt se lehetett lejteni, az én két gyerekem az a város, nem tudom, hogy hány különböző pontján szaladgált össze-vissza, úgyhogy így aztán valamikor ilyen éjfél-éjjeli egy környékén keveredtünk haza. Aha. Három különböző helyről, de mindenki azt mondta, hogy zseniális volt, csak jókat táncoltunk.
3: Akkor azért az úgy rendben volt, de én is nézem róla felvételeket, össze volt rakva.
5: Nagyon.
3: Szóval így szép volt, igen.
5: Drónshow is baromi profi volt, nagyon jó volt. Én mondjuk nem hallgattam, meg nem hallottam, ugye nem láttam a fényfestést, meg ahhoz volt egy történet is, meg volt ahhoz egy zenei aláfestés, tehát akik ott voltak bent, ott a Kossuth tér környékén, azoknak volt még egy plusz élmény, én messziről csak egy ilyen fénysót láttam, de azt, amiről szólt ez a történet, ott teljesen kimaradtam. De nem baj, nekem közben szólt hátul Krisztina Löffler.
6: Na ez az, itt írják, hogy Löffler milyen volt. Ki az a Löffler?
5: Löffler egy DJ, és óriási jó Löffler volt.
6: Úr?
5: És Modest Electric, vagy nem is tudom, hogy ki volt utána, hát az meg egy ilyen nagyon szeletelős, nagyon buli volt, szerintem nagyon betéptek közben, a felénél valahol elveszett a DJ.
3: Igen, elszakadt egy kicsit?
5: Kicsit. A végére fölállt a pultra.
3: Menő.
5: Ölelgette a mindet, és hát igen, szóval kicsit szétcsúszott az ember, de ettől függetlenül nagyon jó zenét kevert, és tök szellősen voltunk, tehát úgy voltunk szellősen, hogy baromi sok ember volt, de valahogy volt hely ahhoz, hogy táncolj, hogy nem egymás torkában álltunk. Úgyhogy, tehát ilyen jóféle táncolós, veretős csapatos buli volt. Klassz volt, nekem tetszett.
6: A 40-es anyuka elmegy szórakozni.
3: Kicsit. Tűzijátékra, az augusztus 20-ai tűzijátékes körítésére. Kicsit nyuger, de nem rossz. Jó az, kell az.
5: Hát most ültem volna otthon.
3: Hát ez az, igen.
6: Nem, semmiféleképpen.
3: Igen.
5: Megnéztem. Igen. És milyen volt a motoros túra? Mesélsz róla valamit?
6: Nem. Na. Semmit, semmi közöttök hozzá. Te figyelj,
3: láttuk
6: nagyon jó
3: sztorika,
6: volt.
3: A sztorika, durva volt.
6: Ja, nagyon-nagyon szuper volt, egy ugye mély Balkán, ez volt a túra neve, és hát lemorzsolódtak legjobb embereim, DJ Oti igazoltan távol, Máté szintén koncertek, Rót zenekar igazoltan távol, Strobl kollega igazoltan távol, és akkor ott álltam a túrában, hogy azért ketten elmenni 8 napra, hát ki tudja, de mondom, próbáljuk meg, ugye a mi jegenyénkkel, Szilárd kollégával egyetemben, és van benned egy tart, amikor két összezárva elmész 8 napra valakivel, igen, hogy azért ki tudja, hogy mi lesz.
5: Hanyadik hát napon fogy el a történet.
6: Igen, tehát a második vagy a harmadik a napon fogunk nagyon csendben lenni, de nagyon-nagyon jó volt, és akkor ebbe volt Szerbia, Koszovó, Észak-Macedónia, Albánia, Montenegro, Bosznia, gyerekek, hát ugye mindig balkánozunk, ezt mindig mindenki elmondja, de a Balkán, úristen, ott mi lesz, meg akármicsoda. Hát figyelj, Koszovó olyan fejlődésben van, hogy egy kicsit ilyen el nem ismert ország, ők ugye Szerbiából szakadtak el, de a szerbek továbbra is azt mondják, hogy ők velük vannak, és én nem tudom, honnan jön oda pénz, vagy ki viszi oda, vagy a lakosság viszi külföldről dolgozva, vagy valaki támogatja őket, de az új épületek, a városoknak a külső része, ahol mit én ezek a kamionterminálok, irodaházak, azok úgy néznek ki, hogy sírsz. Bementünk egy városba, hétfő este megérkeztünk, egy ilyen kanyont akartam ott megnézni. Mondtam a Szilárdnak, hogy gyere, menjünk szórakozni, nézzük, hogy élnek a koszovóiak. Nem tudtam mozdulni. Nem.
3: Olyan élet.
6: Olyan élet, aha, van, ez egy hétfő este volt, és kérdeztük a pincér gyereket, hogy ne haragudj, van itt valami olyan látnivaló, amiért ennyi a turista külföldről? Azt mondja, nincs semmi olyasmi, akkor kik ezek? A helyiek.
5: De jó.
6: Mindenki korzózik, nagyon, minden étterem tele, ilyen irgalmatlan, jó vibe-ja van az egésznek, jó kinéző emberek, tényleg figyelj, úgy indultak be ez a Koszovó nevű országocska, hogy öröm volt nézni. Igen, szemetes, persze az egész Balkán tök szemetes, igen, a közlekedés, tehát a kanyar levágás az egy ilyen nemzeti sportág, ami motorral szemből azért nem egy különösebben vicces dolog, de miután a harmadik ember akar így elgázolni a kanyarba, akkor így rájössz, hogy nem úgy kell venni a kanyart, ahogy itthon vennéd, de egyébként tök korrektek voltak mindenütt, olyan rendesek a vendéglátók, olyan szállások vannak fönt a hegyen. Ott
3: jó, de jó.
6: Figyelj, a Komani tó másik oldalára mentünk, ugye Koman van az egyik végén, ez egy mesterségesen földuzzasztott folyó. Itt van az a ha valaki rákeres, a Lumi Isales, ezt kell beírni, sírsz, olyan, mint tájföld, de ez egy folyó rész. Aha. Gyönyörű kék az egész. Na most ott megszálltunk fönt a hegyen, ahova még úgyse vezet föl, tehát földúton kellett fölmenni. Óriás medence ránézve a tóra, feszített víztükör, cuki kis kőházak, nagyon szuperül berendezve, tehát olyan szállás, amire így azt mondtad, hogy igen,
3: már régen
6: gyerekek,
3: nem Balkán.
6: Igen, hogy ez Európa, jól megcsinálva, jó kajával, jó kiszolgálással, és hát csodálatos az egész vidék. Meg azért a vadsága még megvan, mentünk 5 órát úgy egy úton, hogy 2 autóval találkoztunk, érted? Tehát sehol senki, bárhol megálltál, a dermet csend, mindezt 1400 méter magasságba, de tök jó levegőn. De égett, át is mentünk egy égetten, és volt 2 olyan hely, ahol hát egy ilyen 10 kilométerre tőlünk láttad, hogy ég a hegyoldal, és tök érdekes volt, mert nem oltották. Ugyanis azt mondják, hogy amíg nem veszélyeztet várost meg embert, addig ők nem nyúlnak hozzá, hiszen ez a természetben is elő szokott fordulni. A természet teszi a dolgát, és miután leég a hegy, az erdő olyan regenerációt enged magára a természet, hogy tökre megújul.
3: Hogy helyre jön.
6: Igen, aha, és azt mondják, hogy egészen addig ők nem nyúlnak bele, amíg nem veszélyeztet települést.
3: Milyen kemény, nem? Hogy jön, de még nem érnek
6: jön,
3: hozzá.
6: Jön, majd, hogyha közelebb jön, akkor foglalkozunk vele. Úgyhogy csúcs szuper volt. Nagyon jó.
3: Jól van, gyerekek, mennünk el, Zsülcike, már is fél tele vagyunk, igen, akkor megyünk, jó, jelentkezzetek játékra, aztán még úgyis mesélünk majd egy csomó mindent, jövünk mindjárt, 7:30 van pontosan, aki játszana írja, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
12: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
15: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
17: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakában nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
18: Ez az utolsó visz.

0: az elővételes jegyek fogynak. Nem maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
3: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
4: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
5: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
6: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
5: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió egy kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió egyen. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió egy kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
7: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió egy gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radioegygong.hu. Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Sikeres volt a kertészeti és élelmiszeripari kiállítás, rajzversenyt hirdettek gyerekeknek, újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Demeter Dia vagyok. Fókuszban a helyi mezőgazdaság és kézművesség. Több mint 100 kiállító részvételével rendezték meg a 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást és vásárt Kecskemét főterén. A látogatókat kistermelői vásár, kézműves bemutatók és interaktív foglalkozások várták 3 napon át. Újdonságként idén óriás és különleges formájú zöldségeket és gyümölcsöket is bemutattak az őstermelők és hobbi kertészek, írja a Keol. A rendezvény keretében átadták a települési installációk szakmai díjait, és kihirdették a 10. Aranyhomok térségi lekvárverseny eredményét is. Így látom a szüretet, ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt gyerekeknek a helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. 3 és 14 éves gyerekek alkotásait várják 3 korcsoportban. Óvodások, alsós és felsős általános iskolások jelentkezhetnek a felhívásra. A legjobb rajzokat korcsoportonként díjazzák majd. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A4-es méretben. A rajzokat augusztus 31-ig lehet leadni a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett pályamunkákból kiállítás is nyílik majd, írja a Keol. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány 100 méterre azonosították. A hatóságok már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
9: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is.

0: Ében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Csövi?
1: Igen. Van egy-két SMS-ünk, hiányozhatok, mint Devecserre az új műemlék. Barnabás, köszönjük. Köszönjük szépen. Aztán valaki azt írja, még így korán reggel, hogy 32 hetes kismama vagyok, ti vagytok a kapcsolatom a külvilággal, üdv újra itt. Andi küldte nekünk, köszönjük.
2: Akkor unat szépen. Hoztál az elmúlt időszakban.
1: Igen. Az úgy nem könnyű, igen. Most csatlakozom, ezek most ti vagytok, vagy ez a tavalyi 20-a? Kérdezi valaki, nem, ezek most már mi.
2: Most vagyunk végtelen hosszú ideig, gyerekek.
1: Igen, most...
2: Ezen a héten.
1: Ezen a héten mindenképpen.
3: Végtelen hosszú ideig. Aztán elmegyünk megint egy
2: hét. Hát figyelj, indul az iskola, tudod, hát mind a 3-4-en, ugye itt a gyerekekkel, akik vannak, hát Annának el kell kísérni a Karinát az egyetemre, hát szegény kislány. Hát... A milyen kis, tudod, már 18 éveset nem mehet egyedül iskolába.
1: Igen, úgyhogy ezen a héten vagyunk. Igen. Utána megint muszáj egy kicsit pihenni. De legalább hiányzunk, az jó érzés. Jó. Legalább jó. Hiányoljátok. Ha valaki van minden nap, természetesnek veszed, hogy itt van, akkor már megszokod egy idő után. Most azért, hogy okot adtunk arra, hogy hiányozzunk, nem?
2: Igen, átérezzétek, milyen, amikor nem vagyunk.
1: Jó, hát ez a csonka hét, érted, ez a 3 nap, hát ez a 20-a csütörtök, ez a legjobban jött ki.
2: Mindenki kivette.
1: Persze.
2: Mindenki kivette.
1: Mindenki pihenni, neki kivette 3 nap, senki ment be dolgozni, vagy hát csak azok annak, akiknek nagyon, nagyon muszáj. Úgyhogy, ja, igen.
3: Na, bajuszörmester, mesélj már egy kicsit.
1: Mit szeretnél?
3: Milyen volt?
1: Moszvantid? Hú, basszus. Hát figyelj, az nagyon kemény.
3: Durvább volt?
1: Durvább volt, mint tavaly sok szempontból, igen. A lakosság is félreérti

0: ezt az egész szituációt, és nem értik, hogy mit kéne csinálni.
1: Bármint, hogy nem titeket támogattak ezek szerint.
0: Nem, az a baj, hogy rosszul támogatták a celebeket. Tehát rosszul támogatták őket, mert ugye az van, hogy nem az a játék lényege, hogy te lejelented, hogy mi hol vagyunk. Ugye? Tehát ez nem segítség. Az megöli a realityt. De a magyar néző az addig jut, hogy azt veszi le a műsorból, hogy bennünket követni kell, eltorlaszolni az utat, követni, és 20 csoportba beírni, hogy mi hol vagyunk. Na most ezzel két dolgot érsz el. Az egyik az, hogy a celebek nem izgulnak azon, hogy hol vagyunk, tehát nem nincsenek üldözési parában. Kettő, hogy az a műsor, amit te két hétvel meg akarsz nézni, azt majd elmutatod, hát ez már nem olyan, mint tavaly. Hát ez most már nem ugyanaz, mint tavaly, mert most már... Érted? Tehát addig jutottak, hogy az a segítség, hogy nekünk le kell jelenteni, hogy hol a busz. Eddig terjed a magyar lakosság értelmi színvonalon.
2: Igen, hát ő nem
0: nagyjából tisztelt a kivétek, nem gondolkozik.
2: Műsorkészítő fejjel.
0: És akkor néha, hogy oda mentünk egy-két autóhoz, így kiszálltunk, hol erélyesebben, hol kedvesebben, és mondtuk nekik, hogy figyeljetek ide, ez tök jó, hogy követtek, meg ezzel semmi baj, meg értjük, meg rajta vagytok, meg értjük a trekket, meg mi is benne vagyunk. De hogy ezzel pont azt a műsort teszitek tönkre, amit két hét múlva meg akartok nézni a tévébe, és azt akarjátok, hogy fú, de izgi legyen. Mert hogy ugye létrehoztak kb. 20 most wanted csoportot, és a 20 most wanted csoportban lehozták egyenként, hogy éppen hol vagyunk.
1: Hát kíváncsiak voltak rá, hogy nehezített pályán hogyan teljesítetek.
0: Igen, csak ennek az a baja, hogy az a celeb, aki Győrben van, az megnézi a 20 most wanted csoportban az egyiket, megnyugszik, elmegy fagyizni, és halálosan unalmas lesz a reality-e. Mert a tavaly még ugye az volt, hogy...
2: Nem tudta, hogy ti jól
0: figyelj, de siessünk, mert bármikor befordulhatunk a sarkon. Na de most ezt nem értette a lakosság meg, hogy nem az, segítsd őket, hogy elviszed őket. Segítsd őket, hogy nekünk segítesz. Segítsd őket, hogy feljelented őket. Ugye, és mi tudjuk üldözni. De az, hogy folyamatosan jelented, hogy hol a busz, de hát aztán így is kifogtuk
3: rajtuk. Csak.
0: Aztán összekaptuk magunkat, megbarátkoztunk ezzel az új helyzete. Követtek, volt, aki becsekolt abba a szállodából. Mi vagyunk, hogy kihallgasson egy beszélgetést.
1: Nem mondod.
0: Nagyon durva sztorik voltak. Nagyon durva sztorik voltak, tényleg nagyon hihetetlen autós üldözések, és innen. Szerintem durvább lesz, mint a tavalyi.
1: Áruhában kivágott újsággal leültek mellétek a
0: minden volt. Kaposváron becsekolt egy csávó abba a szállodából, mi vagyunk, csak azért, hogy hallja, hogy a reggelinél mi hánykor és honnan indulunk. Ott lakott, majd kiderült, hogy követ bennünket. És mondtuk, hogy figyelj, láttunk a szállat. Igen. Hát ő becsekolt oda, hogy szeretne valamit kihallgatni abból, amit mi beszélünk. Úgyhogy...
1: És amikor helyre tettétek őket, akkor visszahoztak?
0: Van, aki rájött, és van, aki aztán átállt a mi oldalunkra, van, aki azt mondta, hogy oké, ebben igazatok van, én bele se gondoltam, én nem követlek akkor benneteket, vagy megyünk még veletek egy ideig, de akkor nem jelentjük, hogy hol a busz. Hú, tényleg ezt nem is gondoltuk volna. Tehát elmondod neki, hogy működik egy tévéműsor, akkor megérti, hogy tud segíteni, meg tud jó is lenni, de tönkre is tudja tenni a kedvenc műsorát. Aha. Tehát azzal, hogy te követed a buszt, azzal igazából azt csinálod, hogy azt a műsorot, amit szeretsz megnézni, azt pont tönkre vágod. De fogyatékosak, tehát hogy nem jut el hozzájuk.
2: És mindenkinek nem magyarázhatod el.
0: Nem tud elmagyarázni.
2: Meg állandóan érted.
0: Hogy... Nem, de persze nem tiltod, ez legális, lehet jelenteni. Nyilván, ha mi három föllogózott mostantides busszal megyünk, akkor... Ez teljesen meg van engedve, de nagyon sokan értették meg, hogy basszus, tényleg, de jó, akkor csak egy fotó, és már itt se vagyunk, és nyomjátok, mert hogy ez így ebben a formában nem segítség. De emellett lehet az üldözötteket százféleképpen szállással, fuvarral, segítséggel, repülővel segíteni. Igen. Nem csak az a segítség, hogy mi hol vagyunk, mert ez ilyen nagyon basic. De aztán megértették azért.
1: Az utolsó.
0: De voltak nagy lerázások, meg kommandózások, hogy mi le tudjuk azokat rázni, akik minket követnek. Volt, hogy 6-8 autó követett minket. Folyamatosan, már reggel a szállod, volt, hogy eltorlaszolták a szállodát. Vasúti síneket torlaszoltak el. Tehát ilyen nagyon-nagyon durva dolgok történtek.
2: Kellett volna még 12 ilyen busz föllogózva, és akkor...
0: Hát azt lehet, azt, mert arra melyek gondoltunk, csak horror pénz.
2: Hát nyilván.
0: 12 busz, 12 sofőr, 12 üzemanyag, szerte elengeded a városba, vagy az országba, hogy most van tides busz.
2: Követik.
1: És Balázs alteregói.
0: És akkor mindegy győrben, nem lett szemben, Kaposváron.
2: Semmi. Csávó az ajtót, hogy és ti?
0: Jóci hasonlás, igen.
1: Laci, aki különösen érzékeny a spoiler veszélyre, hát ő teljesen rosszul volt. Ugye minden felületen jönnek szembe az, hogy éppen kit kaptatok el.
0: Hát ez tavaly még ugye titokban tudott zajlani. Igen, az elkapások. Most már már mind a döntő, mind az összes elkapásnál ilyen 30 és 50 ember fürtökben veszi okostelefonnal. Tehát maga a social is azért nagyon sokat árt ennek, mert hogy megöli, de aztán most ezt vagy elolvasod, vagy nem, vagy szemben, vagy nem, a bulvár nem hozta le, nyilván nekik se érdeke, de igen, tehát az utolsó három elkapást is a szegedi döntőben, az 15 busz meg kocsi követte végig. Szerintem tehát, hogy felfoghatatlan őrület volt.
1: Jövőre ezt újra kell értelmezni, csináljátok az IKEA-ban.
0: Egy nagy fogócskát kell csinálni, igen. Hát, ha lesz, akkor át kell gondolni. Át kell gondolni egy kicsit, de semmit nem volna szerintem a műsorból, mert hogy az üldözések nagyon jók és durvábbak, mint tavaly, sokkal több hosszan tartó autós üldözés volt, a Jocika nagyon durvákat tolt, terepen, fák között, szántóföldön, 2 tonnás busszal, tehát hogy brutál miket nyomtunk, és szerintem jó mozi lesz.
1: Megérkezik az RTL klubnak a büntetés?
0: Lesz. Persze.
2: Hát
0: lesz.
2: Ez a dolga.
0: Főleg, amikor én vezettem.
1: Volt olyan is,
2: átvetted Jocitól?
0: Volt, hogy...
2: Ezt
0: most akkor intézem. De ez most egy személyes ügy, ezt most intézem. Úgyhogy biztos, hogy lesz bünti. Egy kocsit tönkre is tettünk, úgyhogy volt kalan. Nem mondok el mindenben.
1: Jó, nem.
0: Nem akarok spoilerezni, hát elfőtt a kuplunk. Hát most van ilyen. Hát most.
2: A nyomja az ember.
0: Most üldözünk valakit.
2: Most vagy megyünk rendesen, vagy szórakozunk, érted, Júli?
0: Igen. Úgyhogy jó, 3000 kilométert mentünk a 6 nap alatt mi is, busszal, és reggel 9-től este 4-ig, 5-ig, 6-ig tartott. Az végig busz, szinte ki se szállsz. Tehát, hogy ebéd nincs, kaját, amit a benzinkúton gyorsan összekapsz. Ez egy erőltetett menet.
1: Az.
0: De jó, nagyon szerettük.
1: Hány nap volt ez?
0: 6 nap alatt felvettük.
1: 6 nap.
0: A döntő volt a 6. napon, és az volt Szegedem valamiért, nem Pesten volt a döntő.
1: Meddig volt őszinte a mosoly?
0: Végig.
1: Igen?
0: Persze. Kifejlesztettem, hogy mit kell inni. Mit kell mibe tenni, hogy az jó legyen. Fecónak is megmutattam. hogy ezt ide egy kicsit beleöntöd.
2: És már.
0: Azt úgy összekevered.
2: Meglátod.
0: Nem kérdezed semmit, ezt fenéki. Ma úgy se vezetünk, úgyhogy... Jó lesz, szerintem jó mozi lesz.
1: Fecok a kapaszkodott.
0: Igen, de belevittük a dolgokat. Úgyhogy, hát megismerős arcok is feltűnnek majd benne, úgyhogy erről nem tudom, most egyébként nem beszélhetünk, de majd
1: később.
0: Majd meglátjátok. Lesznek itt.
1: Nagy meglepetés.
0: Váratlan meglepetések is, igen. Úgyhogy izgi volt, ja. Igen, jó volt.
1: Át kell menni egy másik országba, és akkor érdekes lenne.
0: Így is az lesz. Nekünk volt nehezített pálya. Szerintem mondom, a műsorból semmit nem volt le. Nekünk volt sokkal nehezebb megoldani, kitalálni, megszökni előlük, trükköket bevetni, ne tudják, mi nem tudták azért mindig. Szóval mi se vagyunk hülyék, meg első mozisok, pontosan tudtuk, hogy hány váltott autó, hogy kell őket lerázni, de amikor egy 2 tonnás busszal menekülsz, és te vagy az üldözött, kisebb zsákutcákba, meg egyirányú utcákba próbálsz elmenekülni 25 autó elől, amiben családok ülnek, meg gyerekek.
2: Mindenki így ráér ebbe az országba.
0: De tényleg?
2: Ugye?
1: Hát augusztus szabadságolás, érted, külföldre nem tudott menni, mert leegyett. Tomi is lemondta,
2: akkor inkább, hogy hívják.
1: Lemondta az apartmant, hogy elment üldözni. Egy kicsit része lett ő is a sónak.
0: Egyébként tényleg, igen, abszolút. Ja, van egy balesetünk az M3-ason Budapest irányába, a kerekharaszti Molkútnál, az 55-ös kilométernél kell lehajtani, ott még nem torlódott fel, kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Na, meghallgatjuk a játékosunkat. Halló, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Mi a helyzet?
3: Képzeljétek el, ma kezdek az új munkahelyemen, így már nem tudlak sajnos titeket hallgatni, így úgy gondoltam, hogy utolra nyárra játszanék egyet veletek.
0: Na.
3: Mit szóltok hozzá?
2: Mi, 6-kor fogsz kezdeni?
3: Nem, 7 órakor,
2: hát
3: de hát nyilván...
2: Hello, 6-tól 7-ig.
3: Hát, de igen, de hát előtte majd a gyerekeket azért el kell vinni. Obiba, suliba, úgyhogy majd délután megpróbálok titeket visszahallgatni, de nagyon fáj a szívem érte, mert imádom ezt a műsort.
2: És mi az új meló?
3: Egy adminisztrátori állás itt helyben, ahol lakom. Céget nem szeretnék mondani, de nagyon-nagyon-nagyon várom, nagyon-nagyon jó csapat. Ugye 8 évig voltam otthon, azért most már kell egy kicsit otthonról is kiszabadulni.
1: Hány gyerekkel voltál otthon?
3: 2-vel, a nagyobbik most lesz 8 éves, a kicsi 5 éves. Csak hát nehéz két gyerekes anyukaként állást találni.
1: Uh-huh. Igen.
0: Azt kell,
2: jó elhúztátok.
3: Hát igen, sajnos, úgyhogy ahogy meglátták, hogy van két gyerkőcöm, vagy be se hívtak, vagy azt mondták, hogy jó, akkor ki fog vigyázni a gyerekekre, sajnos nekünk segítségünk nincsen, de amúgy nem ennyire szomorú a helyzet, szóval ja, nem boldog vagyok.
1: Hát,
3: hogy csak ez a így van, csak ez a valóság, azért nehéz részmunkaidős állást is találni, úgyhogy de most pozitív vagyok, tök jó nap van, visszahívtatok, Annát imádom, meg igazából mindenkit.
0: Hát itt van lelkesedés, kérem szépen, jól van, kivel játszaná?
3: Juliskával szeretnék játszani.
0: Menikő, nagyon jó, Juliskával, jó. Játszatok akkor egyet, jó? Elindítjuk a játékot, akkor ez most hosszú ideig az utolsó játékod lesz valójában.
3: Hát remélem, hogy igen, de bízom benne, hogy majd itt is lehet titeket hallgatni, mert tényleg hát ez a kedvenc műsorom, tehát hogy meg a most már itt. És üzenem otthon a gyerekeknek, hogy viselkedjenek jól az apukájuknak.
0: Jó. Enikő, játszunk akkor egyet, elindítjuk, jó? Figyelj, mehetünk készen, hogy akkor 3-2, és tessék.
1: Izgulsz az új munkahely miatt, Enikő?
3: Nagyon szeretnék nagyon megfelelni, ez egy új kihívás, illetve 8 év után annyi minden változott, ugye a rendszer, stb.
1: 8 évvel ezelőtt mit csináltál?
3: 8 évvel ezelőtt is hasonlót, csak egy másik cégnél, ugye ott más volt az elvárás.
1: Mi volt a hasonló? Írt körbe, pontosan?
3: Adminisztráció. Csak ugye minden cégnél más-más az a felület, amin dolgozni kell, és ugye meg kell érteni, hogy mit miért csinálsz, hogyan, mit mikor, úgyhogy de nagyon várom, mert ez az, amiben én nagyon ki tudok teljesedni.
1: Kis cég? Vagy nagyobb?
3: Hát egy nagyobb cég.
1: Aha. Hány kolléganőd lesz?
3: Igazából csak egy. Egyedül leszek egy irodában, úgyhogy, amit imádok, és nagyon várom.
0: Nem adtam volna sokat, hogy ez meg lesz, de
1: nagyon
0: szép volt, meg volt.
3: Mi az, hogy nem adtál volna sokat?
0: Hát, hogy aki ennyit beszél, az előbb-utóbb kimondja. De nem.
3: Én sokat beszélek, és nem mondtam ki, látod, Balázs?
0: Igen. Van egy eredményed, figyelj, megmutatjuk, hogy mit nyertél.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
2: Rúzsa Magdival, Király Viktorral, Lucky Begivel.
0: Na, bizonyám.
1: Voltatok valahol nyáron fesztiválozni a férjeddel, vagy
3: bárhol? Hát mi ketten vagyunk a gyerekekre, úgyhogy sajnos ez kimarad, de majd most.
0: Nagyon jó, hát akkor jó mulatás nektek, jó?
3: Köszönjük szépen, és puszilok mindenkit, és csak így tovább, és alig várjuk a Moszkván tudat, mert az a gyerekek kedvence. Úgyhogy jók legyetek.
2: Vigyázz magadra, jó munkát, Szilenikő!
3: Köszönöm, sziasztok, puszi!
0: Szerintem nem baj, egyedül lesz egy szobában, nem?
1: Nem, lesz egy kolléganője, de tele van lelkesedéssel, boldogsággal 8 év után kiszabadulni, atya úristen.
0: Kolléganő lesz egy szobában?
1: Hát azt mondta. Hogy egy nővel lesz.
0: Bele vagyunk, drukkolom neki.
2: Komoly, képzeld el, hogy pont az ellentetje egy ilyen csendes, visszahúzódó.
0: Olyan lesz, hogy az Airplane-be tolod, először fölakasztja magát, aztán fölgyújtja magát, aztán kiugrik az ablakon. Hatszoros öngyilkosságot fog elkövetni minden héten.
1: Figyelj, az elmúlt 8 évben gyakorlatilag szerintem tő mondatokban beszélt csak.
0: Én leestem alulról, miért volt 8 évet otthon?
2: A két gyerekkel.
0: Ja, úgy jött pont.
2: Ja, hát van, lett egy 8 éves, meg egy 5 éves, tehát 3 éves volt a nagyobbik gyerek, amikor megszületett a kicsi, és akkor azzal meg 5 évig otthon volt.
1: És részmunkaidős melókat meg nem kapott.
0: 5 évig otthon vagy, tehát 3 évesen már óvodás a gyerek.
1: Hát nem, igen. És az nem tudott elhelyezkedni. Tehát azt mondta, és ami egyébként egy kis magyar valóság, hogy nem csak magyar, hanem hogyha valahol megjelensz, és azt mondod, hogy van két gyereked, akkor, és hogyha két pályázó van egy helyre, akkor inkább
0: akkor a gyerek nélküli. Pedig a gyerek nélküli még el akar menni szülni, azt mondják. Sokszor előny, hogy gyerek, mert hogy a te meg már biztos, hogy nem mész el szülni.
1: Hát, vagy nem, vagy te otthon valószínűleg reggel betelefonálsz, mert a gyerek egész éjjel hányt, tehát, hogy egy kiszállt.
0: Ja, nem vagy megbízható. Aha.
1: Úgyhogy én ismerem ezt az üzemmódot, mert hogy nagyon sok ilyen ismerősöm van, akik nem kapnak így melót.
0: Írja valaki, bárcsak nekem is ilyen kedvem lenne dolgozni menni.
2: Jó, de ő 8 éve nem volt,
0: igen.
2: Érted?
0: Na, most már végre kimozdul. Érted? Hát igen.
1: Ez olyan, mint amikor emlékszem, hogy a szülés után 2 héttel mozdultam ki először gyógyszertárba. És így nem értette a patikus hölgy, hogy miért beszélek már 10 perce arról, hogy milyen gyógyszereket, milyen popsi kenőcsöt, milyen fürdetőkenőcsöt kérek, és hogy mennyire boldog vagyok, hogy végre emberrel találkozom, és végre összetett mondatokat használhatok. 8 év, az borzasztóan sok.
0: Az kemény lett. Az kemény. Az tényleg kemény. Na jövünk mindjárt, 2 perc van pontosan 7 óra. Ha láttok valamit az utakon, küldjetek. Jó, mi pedig itt vagyunk, mindjárt a hírek után.
5: Rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
5: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
5: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
5: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól!
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
6: Iskolakezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
5: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
6: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
7: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
6: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
8: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel még nagyobb házati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
9: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
10: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
11: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
12: Sziasztok, sportarcok!
13: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
14: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértő kezekben.
16: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika. A Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
18: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
12: én.
20: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió 1 gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánságműsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Hallgass minket online weboldalunkon. Radio1.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
2: A kecskeméti piacok jövőjéről egyeztetnek, az odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében. Megújul a bankfalui óvoda félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kecskeméti piacok jövőjéről tart egyeztetést a piacfejlesztési munkacsoport szerdán. A szakmai konzultációt a polgármesteri hivatalban tartják. Az eseményre helyi termelőket, piaci árusokat, szakmai és civil szervezeteket is várnak, valamint minden érdeklődőt is, aki elmondaná véleményét vagy javaslatát, írja a KEOL. A megbeszélésen szóba kerülnek a helyi termelők és árusok tapasztalatai, a helyi termékek támogatása, de szó lesz arról is, hogyan lehetne tovább erősíteni a piacok közösségi és turisztikai szerepét. A szervezők abban bíznak, hogy az egyeztetésen felmerülő tapasztalatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kecskeméti piacok a jövőben még jobban kiszolgálják a helyi közösséget. Továbbra is a lakossági tudatosság és odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében. Ezt a Nébih országos erdészeti főfelügyelője mondta. Nagy Dániel szerint a szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat, és a tűzszezon is hosszabb. Kiemelte, hogy a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik, például eldobott cigarettacsik vagy tábortűz miatt. A szakember szerint a közös odafigyelés mellett a korszerű erdőkezelés is segítheti a szabadtéri tüzek megfékezését. Jelenleg egyébként az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Megújul a bankfalui óvoda Kiskun félegyházán. A szeptemberben induló nevelési évben egy újabb csoport indulhat az intézményben, írja a félegyházi közlöny. A nyár folyamán korszerűsítésen esett át az épület, kicserélték a nyílászárókat, megújultak a teraszok burkolatai, a belső terek pedig friss festést kaptak. Az óvoda felújítására a város 35 millió forintot biztosított. A fejlesztésnek köszönhetően a gyerekeket és a nevelőket biztonságosabb, korszerűbb és komfortosabb környezet fogadja majd. Idén is megrendezi őszi papírgyűjtését a kecskeméti belvárosi Zrínyi Ilona általános iskola. Szeptember 9-én az iskola főbejáratánál elhelyezett konténerbe lehet leadni a papírokat, emellett visszaváltható palackokat is fogadnak. A gyűjtésből befolyó összeg az iskola diák önkormányzatának munkáját, valamint közösségi programok megvalósítását támogatja, olvasható az intézmény közösségi oldalán. Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, összeütközött szét személyautó kereszt harasznál. Mi az kereszt harasznál? De jól mondom, az M3-as 50-es kavicsnál Budapest felé vezető oldalon félpályás lezárás van, alakul a dugó. Minden nap van valami az M3-ason, tehát ez egészen, egészen hihetetlen. Amúgy várom az ajándékcsomagot, írta valaki, utána nézzük. Nem, igen, az fontos, hogy megnyerted, vagy csak,
2: igen,
1: úgy
2: vagy csak úgy vársz. Mert egy csomó az egyébként írja, hogy én is várok, bár nem nyertem.
1: Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát azért az, annak utána nézünk. Hiányoztató, ja, ezt nem tudom beolvasni, jó, oké.
2: Nagyon mondd azt, hogy nagyon hiányos.
1: Nagyon hiányoztunk, igen, pénteken nem csináltuk egy öreg kérdés-válasz rovatot, egyrészt rég volt, másrészt történt annyi minden veletek és az országgal, hogy lehet, jönnének érdekes kérdések, szívesen további ötletekért kövess be a Facebookon. Taki küldte nekünk, fölírhatjuk, régen volt, 100 éve nem csináltunk, ilyen pénteken, majd a hétvége felé ezt meg. Megcsináljuk. Balázs, megnéztem ajánlásodra a Meghívás című filmet, neked ez tényleg tetszett, kérdezi Móni. Aj, Móni, hát most mit csináljak, ha kicsit így nem érted a... De akkor nem ugyanazon a spektrumon mozgunk. Hát
2: Annácska, megnézted?
1: Edward Norton és Penelope Cruz már nem lehet rossz. Nem lehet rossz. Megnézted?
3: Megnéztem.
1: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjeit, amit ajánlasz.
3: Megnézted
1: moziba?
3: Igen, moziba, abszolút. Ugyan, moziba.
1: Működik?
3: Nagyon jó. Teljes. Nagyon tetszett.
4: De nem Kálmán nap.
1: Nem.
3: Az is tetszett, de ne bántsuk a Kálmán napot. Nagyon
1: Kálmán
3: jó volt
1: nap
3: a Kálmán
1: nap. Nagyon jó.
3: De nem, nagyon jó volt. Jó. Rettenetesen mondtam tetszett.
1: Én.
3: Nagyon jó.
1: Nem ajánlok rosszat. Jó, Peter.
3: Nem, nagyon jó volt.
1: Edward Norton eleve zseni, bármibe van. Penelope Cruz is nagyon szeretem, de jó a film. Jó a film.
4: A jó színészek sem garancia egy jó filmre. Én most néztem meg, amit az előbb mondtam, az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
1: A pedig nagy nevek.
4: Két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
1: Még én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem. Tehát, de hogy...
2: És
1: ő, mint Obi-Wan Kenobi, kikérem magamnak. Tehát ez nekem ott ő elveszett. Tehát, hogy az nincs.
4: És ugyanaz a szinkron hang volt egyébként. Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínós film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
1: Aha.
2: Mi a címe?
4: Oak Street vége.
1: És mire dínós? Ez egy dínós film.
2: Innen hogy jött a dínó?
1: Igen, ebből hogy le dinoszaurusz? Tehát, hogy hogyan?
4: Nem spoilerezem el, mert...
1: Hú, de hogy tudsz ilyen szar filmekre beülni? Eleve, tehát, ha nincs 8 éves gyerekem, kit érdekel egy dínós film?
3: De tényleg?
1: Tehát a 8 éves szintig megnézed, a dinoszaurusz, és jön a T-rex, meg a velociraptor, jaj, 8 éves a gyerek. 50 éves, hát nem érdekel.
3: Nem annyira.
1: CGI-os dinoszauruszok rohangálnak benne valószínű. Igen. Hogyan?
4: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak. És hogyha valami
1: hát
4: nagyon
1: egy Sorrento filmje akkor.
3: Hát figyelj, az Odüsszeia, én most azt tudom megnézni.
1: Uber rá, és akkor látsz szép látványos filmeket. Érted? Ráadásul jó a sztori, meg minden.
4: Ez a szörnyű, hogy ott volt mellette versenyben az Odüsszeia, ott volt mellette versenyben a Pókember.
3: De a dínok nyertek.
1: Jézus már, Pókember és Odüsszeia. Egyáig terjed a spektrum a moziban, hogy Pókember és Odüsszeia.
2: Igen,
1: de azért van egy művész, van egy Puskin, hát azért ott vannak jó filmek.
4: Jaj, Választottam
1: a dínos film közül, meg a Pókember közül. Micsoda, hát tele vannak a mozik jó filmekkel. Na mindig, és akkor maradt a dínos fos.
4: A dínos fos úgy, hogy egy hónapig ki sem mozdultunk otthonról, és akkor mondtam a Mirannak, hogy na! Elmegyünk, és nagyon-nagyon szórakozni fogunk. Úristen,
1: mit nézzük meg? Dínos filmet! Dínos filmet! Megnézzük egy jó dínos filmet! Úristen, nem jutott eszedbe a Meghívás? Nem. Hát mondtam a Meghívást.
4: Azt majd megnézzük Netflixen vagy valahol, mert szerintem nem sokára kijön. Jó, oké. Okay.
1: Na mindegy, beültetek
4: a dínos filmre.
1: Kit zabálnak meg a dínók?
4: Mindenkit. De Az a lényeg, hogy a Miki, aki egy hónapja nem mozdult ki otthonról, tehát konkrétan nulla inger érte, a film közepénél, amikor érzed, hogy megy fel az indulat a mellett.
1: Hát de persze!
2: Hát erre nekem is
1: 50 évesen meglátod a T-rexeket, és akkor át már nem üt azért.
4: Az, hogy ez mi a szor? Itt volt mellette két film, amire beülhettünk volna, de ezt a szart választottam! Egyed a popcorn. Miért vagyok? Mikor lesz? Én most felállok, és kimegyek.
1: És ilyen végignézte?
4: Végignéztem, mert mondtam neki, biztos jó lesz a vége.
2: A vége, a csattanó, az majd ami.
1: De kiválasztasz egy szart, és még magaddal is rántasz bele embert. Ebbe ez a jó. Igen, tehát, hogy ez a jó, igen, hogy nem egyedül bünteted magad Enhedővel és a dínókkal. Hogy lesz ebből a fura filmből dínós filmben, már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, igen, vagy nem tudom. Tehát ebből mi ki
4: most, aki szeretné megnézni a filmet...
1: Nem akarja senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél a hallgatóink sokkal igényesebbek ennél. Hogy egy szarra beüljenek, mint Anne Hathaway dínos filmje.
4: Anne Hathaway az Oak Streetben laknak, nyilván ezzel talán nem lőttem el egy akkora poént, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
1: Képes, a megszívás felejtel, sehol nincs, érted?
5: Nagyon statikus ehhez
1: nagyon
5: képest.
1: Nagyon statikus, egy lakásban játszódik, érted? Tehát ehhez képest felejtsd el, hagyd a francba. Átkerül és átkerülünk a dinó korába.
4: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
5: Jaj, de
2: új ötlet, sose láttunk még ilyet, mi?
4: Nem, és a dinók korába, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ő kis civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a lények, meg ezek az állatok is.
5: Második tippem a kisbolygó lett volna.
1: Igen, gyere, kisbolygó, aztán rajta ülnek a dinók.
2: Te magával is tudod rántani, érted, a zuradat az ilyen dolgokba?
4: Őt bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy őt bármibe.
1: Ez nagyon.
5: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
2: Figyelj, nagyon látványos, és tudjátok, mi történt?
5: Nagyon érdekel.
1: Figyelj be, egy grill csirkét, két burgert.
5: Hát három óra.
1: Jó, de Nolan és Nolan előtt fejet kell hajtani, van, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
2: látvány Nolan. Biztos, hogy mindent fogja, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
1: Hát de tudod, mert hát most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
2: Basszus, újraolvasom.
1: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeát, érted? Ki? Elolvastatták
4: veled, mit olvastattak el? Nem olvastattál el. Az Iliász meg az Odüsszeia, ez a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Ennyi, de senki nem
1: tudtad, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön oda, ezt nagyjából ezt így tudtad.
4: Azt se tudtuk, írja.
1: És látványos? Biztos látványos.
5: Nagyon látványos.
1: Jó?
5: Én a trailerit láttam.
2: Nem csak a gyerekek voltak, ők nagyon megdicsérték.
5: Elképesztő.
1: Visszajövünk most már lassan vidékről, így el Budapest felé, tehát a fővárosba, és akkor beportoljuk.
5: Ez kötelező IMAX-ben nézni, igen, tehát az arénában van.
1: A Lellei moziba azért nem adnak ilyet. Hát azért aztán más filmek van. Nem, ez IMAX-be
5: kell. Ez abszolút, arra forgatta, és abba kell megnézni.
4: Tehát annyira, hogy még teltházas, még most is valaki mesélt, hogy IMAX-be szeretett volna jegyet venni, azt gondolta, hogy senki nem lesz, és ehhez képest nem kapott.
5: Hát egy IMAX van ugye az arénába, tehát én úgy tudom, legalábbis. Igen, nincsen máshol IMAX-ünk, az egy van, igen. Igen. Tehát, hogy azért teltház, mert...
2: Szegények vagyunk.
5: Hát az egy nagyon különleges technológia, meg vászon, meg egyebek. Aha.
1: Igen, azt meg tök más kamerákkal forgatják. Így tehát van, azt már eleve IMAX-re forgatják, van, az már teljesen más technológia, igen. De akkor Anna, ajánlok neked még valamit, Netflix. Jó?
5: Na.
1: Ricky Gervais, ugye, angol humorista, óriási stand-upos a csávó, írt egy, csinált egy animációs kisfilmet, macskákról szól. Alvilági macskák üldögélnek a sikátorokban, az aluljáróban, négy vagy öt macska, és kalandoznak.
5: Na,
1: címe. Nézd meg. Ez egy négy-öt részes mini animációs sorozat, a Ricky Gervais humorista a főszereplője, mint hang, és ő írta, tudod, a nagyon szabad szájú, mindent szabadon kimondó, legszabad szájú humorista és stand-upos, aki létezik. Jó. Nagyon szeretem, ő már ugye játszott színészként sorozatban, így csak a macska az egyik macskának a hangját adja, de mivel animáció, és mivel macskák így mindent kimondhatnak. Hát ki is mondanak.
5: Ki
1: is mondanak mindent. Nagyon szabad szájú, nagyon jó. Meg nem mondom, mi a címe.
5: Nem baj, rákeresek,
1: jó, Ricky Gervais, okay. Macskák, meg fogod nézni. Ezt te nevetni fogod, jó, érteni jó. fogod. Teljesen beteg. Jó. Teljesen beteg. Irreálisan beteg. De én szeretem az
5: öreget.
4: Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, fek a csaj, szép Helena.
1: Jaj, ne! Na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból. Hát, gyerek! Tényleg? Aha. Jaj, ne, a Nolan ilyet csinál?
4: Hát, ezek szerint.
1: Na, ő sem volt. Neki sem veszem föl többet a telefont. Tényleg?
4: Hát úgy tűnik.
1: Nem hiszem. Csak nem feküdt le ennek az egész őrületnek. Szép Helénát berakta egy fek a csajra.
4: Uh-huh.
1: Tényleg?
5: Hát,
1: az a világ?
5: Nem voltunk ott, lehet, hogy az...
1: Hát, ha annyira szép, akkor igen.
5: Hát érdekes minden esetre, igen.
4: Ne felejtsük el a kutyám Jerry Leach-e.
5: Igen, igen.
1: Igen. Ja, Nolan rendezte a filmet. Köszönjük szépen, 10 perc erről beszélünk, de jó, nem baj, ez abszolút. Jó, hát kezdődik.
4: Bekapcsolta.
1: Igen, bekapcsolódott, és itt van, igen. Oké. Okay. Kóbor macskák bandája, köszi. Ez a rész, igen. Na. Jó.
5: Meg lesz.
1: Szereted, ha vulgáris dolgokat, már pedig szeretjük, hát akkor szeretni fogod.
4: Olyan nagyon kíváncsi lennék rá, hogy egy ilyen ajánlás után mennyivel nő meg a nézettsége egy ilyen filmnek. A macskák bandája vagy?
1: Ja, hogy a Netflixen.
4: Reggel bedobott, hogy szerintem ez jó volt, hogy délutára vajon hányan nézik meg, hány emberrel nézi meg több, hány több. Aha. Na, érted.
1: Na, ez a Zendaya volt a Helena. Zendaya, igen. Na most ez a Zendaya, ez most nem tudom, a Zendaya az nem fekete, csak szólok.
4: Hát akkor hogy miről beszélünk, a Zendaya azért az
1: vagy nagyon
4: jó
1: kihipózták. Ez a nő, ez nem fekete, gyerekek. Hát ez a nő, ez olyan fehér, mint én júniusban a Balaton partján.
4: Zendaya szép nő. Ő lehet szép Helena.
2: Na jó, hát de akkor nem színes.
1: De most a fekete, érted? Ki a fekete? A Janet Jackson, az fekete. Nem? Igen. Vagy a Stevie Wonder, az fekete. Érted?
4: Na, az lett volna ám igazán nagy húzás, hogy Stevie Wonder szép Helenának.
1: Azért a fekete bőrű Oscar díjas színésznő. Aha. Na várjál, de itt van. De ő nem a Zendaya játsza szépen.
4: Ne, ez az.
1: Lupita Nyong'o-Yongo alakítja szép Helenát.
2: Lupita
1: Nyong'o-Yongo. Hát a Lupita Nyong'o-Yongo már csak a neve alapján elmondom, hogy olyan fekete, mint az éj. Érted? Az viszont biztos, hogy fekete.
4: Hát ő az.
1: Üsd be a Lupita Nyong'o-Yongo-t.
4: De most meg is néztem.
2: És? Igen.
4: Hát ő nem fehér. De hát most...
2: Nem.
4: Hát, de most
1: valóban,
4: nem,
1: jó. Hát, okay. Valóban nem. Na, hát ezt jól láttad, hogy ő akkor tényleg nem fehér. És akkor ő... Na most én látom őt, igen. Uh-huh. Ő azért... Hát ő azért nagyon sokáig...
2: Ő nem fehér. Nagyon
1: ő tényleg nagyon-nagyon fekete. És ő lett szép Helena.
4: És ő így szép Helena, ahogy ezen a képen látom, mert...
1: Na, Nolan is lefeküdt gyerekeken.
5: Igen, kenyai származású színésznő.
1: Akkor lefeküdt.
2: És ő Oscar díjas. Oscar díjas.
1: Igen. Tehát a Zendaya benne volt, de nem ő játszotta, mert a Lupita Nyong'o-Yongo benne volt, és ő játszotta a szép Helenát. De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
5: politikai korrektség? Hát szerintem azt mondták, hogy vagy elzárjuk a csapokat.
1: Vagy így, vagy szép Helena fekete lesz.
5: Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
1: Lószart se fogsz forgatni. Aha.
4: A 12 év rabszolgaság című film miért kapta meg ő annó az Oscar-díjat?
5: Na, az viszont fekszik neki, tehát így a kenyai származása miatt. Nem azért mondom, mert most az verse rá. Hát rossz az, aki rosszra gondol. Hát mit mondtam én ezzel?
1: Már lecsúsztunk, ez semmi.
5: Semmit nem mondtam.
1: Nyissuk meg a hétfőn, itt vagyunk.
5: Aki rosszra gondol. Azt mondtam, hogy hát bizony, az abban fekete emberek játszanak.
1: Igen. Egyébként, mint Matt Damon, mint Ithaka királya, és nekem azt is ízlelgetnem kellett. Mm. Nem?
5: Hát...
1: Tehát, hogy el tudom képzelni oda, nem tudom én valaki tök más, hogy Matt Damont itt a királyként, Odysseusként, azért úgy ízlelgetted egy ideig, amíg azt úgy gondoltad, hogy ez úgy de jó lesz. Aztán persze biztos szétkokszolta magát, kigyúrta magát, és nagyon jó. Nem?
4: Hallod, de figyelj, Christopher Nolan új filmjében különleges feladatokat
1: Nupita Nyong'o-Yongo.
4: Igen. Nem csak Helenát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
5: Ezért futott IMAX-re.
1: Már pedig így lesz, három fehér nőt eljátszik a feka, és akkor csináltad IMAX-re, és akkor mondtanul, hogy akkor eljátsz.
5: Akkor eljátsza.
2: Tessék, hát, itt mondják, hogy ez az Achilleus meg egy Manus Gádzsi játsza.
1: Na.
4: Most mi?
1: Achilleuszt, igen?
2: Igen. Keres rá, itt írja a hallgató.
4: Várja, Manus Gádzsi. Manus Gádzsi.
1: Odysseus játsza Matt Damon. Oké, még valahogy megízé. Szép Helenát játsza, fehér szép Helenát játsza, egy fekete, akinek van egy fehér testvére, azt ugyanaz a fekete játsza, uh-huh. És egy Manus Gádzsi játsza
2: Achilleuszt.
1: Hát ez... Nem biztos, hogy meg akarom nézni ezt az Odysseust ebben a formában.
2: Tárított a látókörön a csávó.
1: Igen. Zendaya Pallas Athena istennő volt. Köszönjük szépen. Aha. Szóval, hogy egy nő játsza Achilleuszt? Ezt akarod mondani a Manusz Gágyival?
2: Nem, hanem, hogy egy, többen azt írják, ja. Én nem tudom, hogy...
1: Na, tedd helyre a dolgokat, igen.
4: Az Elio Page, ő lett?
2: Tudjátok,
4: az Esernyő Akadémia, meg a korábbi Christopher Nolan, az eredet című filmben, ott még nő volt, csak aztán félúton ugye rájött a főszereplő lány, fiatal Elia Page-nek hívták.
1: Igen, rájött, hogy ő szeretne férfi lenni.
4: Hogy ő férfi szeretne lenni, vagy ő férfi, és aztán férfi is lett. Aha. És akkor ő Achilleusz.
1: Ő lett Achilleusz.
2: Ezek szerint.
4: Jó.
1: Hát milyen világot élünk, Annácskám? Elmünk egy kicsit Szabir Aszpán Manuszkát játszott.
5: Nézd oda!
1: Hát mire visszajössz itt a lehelpiacra, meg lecsóbefőzés, sován Manuszkát.
5: Rá se néztem a szereposztásra.
1: Így még mindig akarod nézni?
5: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
1: Ugye mondtam én neked, hogy azért van más. Van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán ez a politikus.
5: Ez nem, hogy a csalabádé.
1: Van ebben minden.
5: Ennyi most már gyerekek. Csak azért is megnézem. Egyéb valami érdekességek, különlegességek a filmről.
1: Hát most már én sem olvasom ennek a történetét, mert aztán senki nem az, aminek látszik. De hogy őrült nagy bevétel állítólag, meg hogy brutálisan megy.
5: Igen, nagyon. Látványos.
4: Igen. Uh-huh. Hát most minden bevételt megdöntött. Úgyhogy el kell menni megnézni, azért adjunk egy lehetőséget ennek a Nolannek. Azért ő nem egy tehetségtelen.
1: Nem, nagyon-nagyon szeretjük. De hogy azért ezt 13-14 évesen miért olvastatják el veled, hogy ebből te
4: de
1: mit tanulsz?
4: Meg elolvastatták
1: hát így átküzdötte. Én velünk igen. Muszáj nekünk azt, ami ebből dolgozat volt, tétel volt.
2: Mi rendes iskolába jártunk, Júli, de
4: milyen
2: alibizésbe.
1: Persze, olvas, és talán még érettségítétel is volt, meg is kellett tanulni.
4: Hát igen, tudtad, hogy nagyjából miről szól. De nem olvastatták el, mert hogy olyan volt a nyelvezete, hogy ezt pontosan tudta mindenki.
1: Lehetetlen volt átkavarni magad rajta, olyan nyelvezete volt. Valószínűleg ezért kezdik most el újra olvasni, mert azt mondják, ha ez a film, akkor ez biztos könyve is jó.
4: Arra van lenni kérdés, hogy azok, akik megvették, azok az első oldal után vajon leteszik?
2: Nem tudjuk, tehát a olvasási szokásról nem volt szó, vásárlásról volt.
4: Ez egy szép dolog.
1: Na jó van. Azt mondják, nem Elliot Page Achilleusz. Úgyhogy ezt jól összetettem.
2: Sőt, hogy nincs is benne Achilleusz.
1: Nagyon felkészültek vagyunk.
2: De benne van, Elliot Odüsszei. Page bocsán, benne van, bocsán, aki Ellen Page volt.
4: Én beírtam, hogy Achilleusz Odüsszei, és a képtalálatoknál ő az ő fényképét dobta ki. Én csak annyit mondok, hogy nem láttam ezt a filmet, de ezt látom, ezeket a képeket látom. Igen. Bocsánat, nem láttam a filmet. Elnézést kérek.
1: Érettségi tétel nettó cum egyébként írja egy hallgató. Tényleg az volt. Na jó van, gyerekek, hát van itt nagy friss mozi élmény. Jövünk mindjárt, jól megbeszéltük ezt is, jövünk egy perc és pici reklám, pici szünet. Itt vagyunk már, és 7:30 jövünk a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 grammos ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal, mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
8: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
9: Shell. Go well.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
14: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
15: Önnek a Protexin kell!
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
17: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
18: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak.
19: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
20: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy Cia modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
21: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
22: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
21: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a Gesztenyesor egy szám alatt a cipőgyár területén.
22: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
23: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
24: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
23: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
24: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
21: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
25: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
26: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
19: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon. Let's get physical.
1: mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
2: Rádió 1 gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 óra.

0: más nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: 2 hétre bezár a kecskeméti fürdő, nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. 15. alkalommal rendezik meg idén a kadafalvi napokat. Demeter Dia vagyok. Tervezett éves karbantartási munkálatok kezdődnek a kecskeméti fürdőben, ezért a létesítmény augusztus 31-e és szeptember 12-e között zárva tart. Az említett időszakban az akvagyógyászat sem fogad vendégeket. A munkálatok során cserélik a medencék vizét, teljes körű fertőtlenítést végeznek, kitisztítják a medencéket és elvégzik a gépészeti, valamint a légtechnikai rendszerek karbantartását is. A leállás ideje alatt a széktói strandot vehetik igénybe a látogatók, amely a kecskeméti fürdő megszokott nyitvatartási idejével megegyezően tart nyitva, írja a létesítmény a közösségi oldalán. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta el a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
2: 15. alkalommal rendezik meg idén a kadafalvi napokat. A kétnapos program Kecskemét Kadafalva, Szarkás, Úrihegy, Felső Csalános és Miklós telep közös rendezvénye. Idén szeptember 18-án és 19-én várják majd az érdeklődőket ingyenes közösségi programokkal, írja a hírös.hu. Lesz kertmozi, a kisebbeket lovaglási lehetőség várja, és szerveznek gasztronómiai versenyeket. Idén először megtartják a házi kenyérsütő versenyt is. A felhívásra amatőr pékek, otthoni sütők jelentkezhetnek hagyományos kovászos, élesztős vagy magvas cipókkal. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Bár napközben átmenetileg

0: Rádió 1-en.
1: 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, bello.
2: Szevasztok, nagyon szívesen a filmes kalandozást az elmúlt fél órában. Yeah. Aki emiatt fölvágta az erejét, hogy mennyi hülyeséget beszédünk, hát így jártál, haver.
1: Ennyi, nem tudjuk teljesen ezt a Nolan filmet, de megpróbáltuk kibogozni, úgyhogy ja, mindenki nézze meg, aztán majd eldönti, hogy szereti, vagy nem szereti, vagy... Jó volt, vagy nem volt jó. Misi kérdezi, ez most élő? Igen, ez most már élő. Élőben vagyunk, és írja valaki, hogy egy hét múlva becsengetnek, így van. Gyerekek, itt tartunk, én így ment el ez a nyár.
2: Azt megvan, gyerekek, hogy elárasztotta mindenki, a social médiát, hogy akkor most úristen, már nem megyünk sehova. Egy hét van még, mit parázol?
1: Persze.
2: Hogy már most tegyük össze a könyveket, meg milyen könyv?
1: Hát csinálják, a Balaton az kiürült, tehát 20-án följött mindenki, vagy tegnap, és...
3: Van még közvilágítás?
1: Na jó, balatoni ember, mert a balatoni ember azt mondja, illetve a Budapest, aki jön Budapestre, hogy én nem indulok el este, mert úgyis nagy dugó lesz, ezért elindulok inkább reggel. Na most ennek az volt az oka, hogy este, vagy az volt az eredmény, este simán följöttél a Balatonról, mert nem volt nagyon semmi, reggel 11-től délután 3-ig összefüggő kocsisor. Tehát, hogy gondolkodik a tömeg, és mindenki milyen egyszerre gondolkodik. Induljunk délelőtt, mert este úgyis dugó lesz. Mindenki elindul délelőtt. 11-től 3-ig nem tudtál fölmenni az M7-esen Pestre. 6-kor meg 2 másfél órát fönn voltál.
3: Tök fura, hogy egy hallgató írta, hogy augusztus elején Siófokra így betévedt este, és mintha ciánoztak volna.
1: Augusztus tehát, elején?
3: Igen.
1: Tehát, pedig a Siófok az még ott él.
3: Nekem is olyan furcsának tűnt. Én emlékszem, hogy egyszer voltam úgy Balaton lennélén, hogy szeptember 1-e után, és ott konkrétan este 9 környékén lekapcsolták a közvilágítást.
1: Ja, se, de az már 20-a után is úgy van. Tehát most 20-ával vége a hosszú hétvégének, ezen a hét

0: Rend Balatonon, kész. Elmúlt. Ember nincs. Nem érted. Még van egy hét.
1: Csak árvaszúnyog.
0: Árvaszúnyog az van. Nincs iskola, még nem kell menned sehova, és valamiért a magyar ember úgy gondolkodik, hogy 20-a utáni hétvége nekünk vége.
2: De mi a pánik oka? Én azt nem értem, hogy
0: szerintem
2: még
0: suli kezdés, lejárnak a szabik, valószínűleg elfogynak a szabadságok, már kicsit úgy tendálsz azért hazafele.
1: Ez egy kollektív szomorúság.
0: Oda vetted ki, nem akartad augusztus utolsó heti rajtomat, mert lehet, hogy rossz idő van, és akkor szépen úgy kifogy. Figyelj, ezen a héten már olyan, mintha üres lenne Balaton.
2: Az iskola kezdés, tessék, minden, ez folyik mindenhonnan. Ráértek, nyugi.
0: Kérdezi valaki, hogy akkor egy hét múlva Szabi? Simán. Nem egyébként rossz. Ez egy, nem egy rossz ötlet. Nem egy rossz ötlet. És akkor elkezdjük újra visszaszámolni a nyarat, vagy mi lesz? Nézzük újra.
2: Kíváncsi vagyok, hogy...
0: Kezdjük el, vagy ne kezdjük el. Nagyon nagy számot fogunk kapni. Tehát azért az egy nagyon nagy szám lesz az elén. Számoljuk aztán biztos. Utána pillanatok alatt elmúlik.
1: Ha még megvan az emberünk, és nem ment el a kedve, akkor küldjem el.
0: Szerintem ő alig várja. Ő már egy hete nem alszik.
1: Neki be van állítva az ébresztő.
0: Villány oszlopnak ütközött egy teherautó Szentendrén, a Dózsa-György úton, a 11-es és a 19 kavisnál minden hatóság a helyszínen. Köszönjük szépen.
1: Az én gyerekeim most úgy élik ezt a nyarat. A fiam konkrétan hajnali 4 előtt nem ér haza.
0: De hát ez a dolga. Hány éves?
1: 19.
0: Hát ez a dolga. Igen. Jól csinálja.
1: És még mellette most melózik is.
0: Ne is érje haza, ne is lásd. Melózzon, csajozzon 19 évesen. Hát ki volt otthon 19 évesen?
1: Tudod, néha
0: nem? Ültünk otthon 19 évesen. Hát vagy nyaraltál, vagy már dolgoztál, vagy kezdted az egyetemet. Hát már nem voltál otthon. Hát tök igaza van.
1: Néha ilyen sötétben összefutok vele a konyhában.
2: Már jössz el reggeli, akkor ér haza.
1: De hát én olyan, ugye harmadik, háromkor megkelek, és akkor néha hogy megérkezik, és akkor nagyon kapaszkodik, és nagyon gyorsan próbál eltűnni előle.
0: Hogy ne vedd észre,
1: hogy... észre, hogy éppen milyen állapotban van.
0: Igen.
1: A lányom is, az is most strandfesztiválozott, úgyhogy ott teljes őrültek házat.
0: Tök jól csinálják. Tízik elhagyni minden szállodában a szobát, valid a 11 óra a pályán, írja Danci. Egyébként lehet ez is az oka. Tényleg, nem mindenki ugye nyaralóból indul, simán 10-kor el kell hagynod, 11 délben megtelt az autópálya.
2: Akkor még lemész a strandra 10-kor, eszel egy lángos, nem? Elütöd az időt.
0: Igen. Na, ha már itt autópálya, ugye láttuk egy anyukának a bejegyzését, mert a Nyíregyháza és Kisvárda között a pénteken reggel a 4-es főúton a gyerekével ő bajba került, és az egészen érdekes történetet osztott ő meg, mert hogy a kisfia fuldokolni kezdett. Ugye hát ez egy szerencsétlen helyzet, hogy ül az autóba az anyuka, és fuldokolni kezdett a kisfiú. És az anyuka elmondta, hogy ő megpróbált kipattanni a kocsiból, és megállítva segítséget kérni, hogy az autósok segítsenek, hogy ő most nem tudta ezt a helyzetet kezelni, vagy pánikba esett, vagy nem tudta, hogy mit kell csinálni. Igazából mindegy is, nem ez a lényeg, hanem hogy ő segítséget kért az autósoktól.
2: Egyébként ez egy fontos dolog, amit mondtál benne, mert hogy azért szülőként tudod, ott van a fuldokló gyereked, azt se tudod, hogy... Tehát én nem tudom hibáztatni az anyukát ebben, hogy ő nem kezdte el az újraélesztést, vagy az egész helyzetet megoldani, hanem inkább valakit. Én nem tudom, hogy viselkedtem volna bármikor, hogyha a gyerekemben van egy ilyen...
0: Hogy meg tudod-e oldani, hogy fuldokli, igen. Kikapod, ütögeted a hátát, meg mit tanultál, mire emlékszel, mennyire vagy pánikban. Minden esetre, hogy nem nagyon álltak meg neki, ugye, erről szól a történet, és aztán jött egy talán motoros egy motoros
1: fiatalember,
0: aki látta, hogy az anyuka integet, és akkor hát egész egyszerűen félreállt. De hogy ez lenne a természetes, meg ez lenne a követendő, de hogy mentek el az anyuka mellett autók, nyilván senki nem értette, hogy anyuka ott integet, pánikban van, rohangál leföl, senki nem állt meg segíteni.
2: Látod, ez is milyen dolog, hogy nem állsz meg, ugye erre is mondják, hogy a tömeg, hogy amikor egy olyan helyzetben vagy, hogy van egy valaki, aki bajban van, és te vagy ott egyedül, akkor segítesz. És azt mondja a pszichológia erre, hogy amikor rengeteg ember van ott, akkor te nem lépsz oda, mert hát annyian vagyunk, majd valaki más segít. És itt is elmentek mellette, azért ez is szörnyű, hogy nem állunk meg egy integető nőnek, aki láthatóan bajban van az autópályán.
0: Igen.
1: Na hát Attila megállt, és meg is mentette a kisfiúnak.
0: Igen, a kisfiú egyébként teljesen banális dolog történt, mert ő félrenyelt.
1: Igen.
0: Ugye? Tehát ez volt, hogy ő félrenyelt, és Attila egyszer csak megállt. És végülis ő mentette meg a fiú életét.
1: Igen, hát
0: kirántotta
1: a hátsó ülésről, igen, és valahogy kiütögette belőle ezt a halatot.
0: Aha. Most milyen megkérdezik, hogy mit csinált vele, ha fölveszi a telefon, mert az anyuka meg elmondta, hogy ő teljesen leblokkolt.
1: Hát,
0: és szerintem egyébként ez tök érthető, tehát hogy nem feltétlen kell ott tudnod azonnal, hogy mit csináljál.
1: Hála az Istennek, soha az életben nem kerültem ilyen helyzetbe, nem tudom, mennyire fagynék le egy ilyen pillanatban, hát ő lefagyott, de ilyen szerencséje volt.
0: Igen, hogy úgy hirtelen ott megállsz motorral, Valószínűleg megállnánk, de nem feltétlen tudnánk azonnal, hogy mi tört. Mire felmérett, hogy a gyerek fuldoklik, az anyuka elmondja, kiveszed a hátsó ülésből a gyereket, kikötöd, aztán ott valamit ügyköd, de hogy például oda nyúlsz a gyerekhez, vagy hívod a 112-t, na, vagy nézed, vagy elkezdesz valamit.
2: Benned van a félsz. Ugye hány évvel ezelőtt vettünk részt egészségügyi oktatáson? Hát én az én jogosítványom most már úristen kimondani is sok, közel 40 éves, ezt akkor csináltuk meg, ahol megtanultad a Heimlich-féle műfogást, de ott van egy 8 éves gyerek, aki nem is a tiéd ráadásul.
1: De
2: érted?
1: Pont hogy... ezért működik. Tehát, hogyha te állsz félre, te vagy az egyetlen, és te vagy az egyetlen megoldás, akkor neked akkor ott bekapcsol egy olyan program, hogy akkor nekem most cselekednem kell, és valamit meg kell csinálnom, mert hogyha én nem mentem meg, akkor ez a gyerek megfullad, és akkor onnantól kezdve szerinted ütöd, vágod, és kivered belőle valahogy azt az egy falatot. Tehát, de itt a legnagyobb probléma az, hogy nem álltak meg.
0: Nem álltak meg az emberek. Igen, egészen durva. Na, mindjárt megkérdezzük Attilát. Hello Attila, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Attila, itt azt írja valaki, ez igaz, hogy te aztán kérted az anyukát, hogy nyugodtan vegye le a posztot, mert ez a segítség ez nem erről szólt, vagy hogy tulajdonképpen ez alap, hogy mindenkinek ezt kéne csinálnia?
3: Igen, ez így történt. Én felkerestem anyukát és jeleztem neki, hogy sem a kártérítéssel, sem pedig a poszttal nem szeretnék élni, vegyük le, mert igen, ezt úgy gondolom, hogy ez mindenkinek alap dolognak kellene, hogy legyen.
0: Ja, a kártérítés az azért, mert hogy a motor az felborult, amikor te odaléptél segíteni a nagy kapkodásban.
3: Igen, rosszul támasztottam le, mert hirtelen, ahogy lehúzódtam az út szélére, nem azzal foglalkoztam, hogy támasztom le a motort, hanem akkor már láttam, hogy anyuka szalad, és mert nem gondoltam elsőre, hogy probléma van, mindenkinek meg szoktam állni, ha az út szélén látok lerobbant autót, mert nem lehet tudni soha, hogy csak egy üveg víz kellene, vagy egy liter benzin kellene hozni a legközelebbi kútról, és... Nem úgy álltam meg, de ugye láttam, hogy anyuka szalad, és akkor rosszul támasztottam le a motort, és így igen, felborítottam.
0: És az felborult. Hol volt a gyerek? Hogy történt? Leálltál, felborult a motor, oké, azzal nem foglalkoztál, rohantál oda a kocsihoz, mit láttál, vagy mi fogadott?
3: Hát anyuka szaladt, azt már láttam, hogy anyuka szalad, abból már gondoltam, hogy valami nem oké, és szaladt át a hátsó ülésre, jobb oldalra, és kicsapta az ajtót. Nem mondott anyuka semmit, szegényként nem tudott megszólalni. Ahogy kapni akarta ki a gyereket, én elé ugrottam, és kicsatoltam a gyereket, kivettem, tehát hallatszott, hogy fuldoklik, öklendezett, fuldoklott nagyon. Próbáltam először csak ütögetni a két lapocka között óvatosan, nem jött ki a falat, és akkor előre, vagyis úgy fejjel lefelé fordítottam, és úgy kezdtem el ütögetni a két lapocka között. Hát szegény kisfiú mindent kihány, de hál' Istennek hamar megoldódott a probléma. Nem vesztette eszméletét.
0: De már zöldült, kékült, tehát hogy már láttad, hogy nagyon nem kap levegőt.
3: Hát az látszott, hogy nagy a baj. Igen.
1: Te ápoló vagy, ugye?
3: Igen. Ápoló és szociális gondozó.
0: Na de milyen szerencse, hogy akkor ilyen lélek jelenlétel, tehát tudtad, hogy mit kell csinálni. És volt egy ponttól feje lefelé fordítottad a gyereket.
3: Így van. Nekem volt egy előző alkalommal az én gyermekemmel ugyanezt történt 3 éves korában. Egy csokis papírt vett a szájába, és azt nyelte félre, és láttam, hogy anyukát nagyon sokan támadták ezért, hogy miért teszik a gyerek a hátsó ülésen, nem, ez bárkivel megtörténhet, akinek gyereke van, hogy bármit éppen, amit felkap, az beveszi a szájába is.
0: Anyukát még ezért is megtámadták, hogy miért eszik egy
2: nyolc... Tudod, az internet népen mindenfelet pár.
0: Miért ehetne 8 éves gyerek a hátsó ülésen? Hát az ül a kocsiban, nem mozog, nem rohangál, hát az, hogy a kocsi halad, attól a gyerek egy helyben van. De ez nem is értem.
1: És mi lett a történet vége? Jó, oké, kiesett, kihányta a gyerek a falatot, akkor utána leültetek egy picit, mindenki megnyugodott, visszaültél a motorodra, elindultatok, és akkor utána meg itt el egy sört.
3: Munkámból adódóan többször találkoztam ilyen esetekkel. Minden légúti elzáródás esetén ugye mentőt kell hívni, és kórházba kell küldeni. Én a családot ezzel nem akartam terhelni. Édesanyának elmondtam így gyorsan, hogy szerintem be kellene menni a kórházba, mert nem lehet tudni, hogy mi maradt a légutakban, mert bármi belekerülhet, és ugye abból lehet a későbbiekben nagyobb probléma. Ezt így gyorsan, nagy vonalakban elmondtam, odafigyeltem, néztem, hogy a kisfiú rendesen, egyenletesen veszi a levegőt, nem eszuszog, nem esipol. Nem volt semmi probléma. Azzal a lendülettel én mondtam, hogy ne haragudjon, engem vártak Kisvárdában. felültem a motorra, és tovább mentem. Anyuka valamit még szeretett volna, de láttam, hogy nem a baj miatt, hanem hálálkodni, gyorsan felültem a motorra, és eljöttem.
2: Figyelj csak, ez egyébként tök szimpatikus, ahogy te ezt hozzász, hogy te nem akarod, hogy ebből hír legyen, meg ilyesmi. Mi azért hívtunk föl, mert ez egy tök jó példamutató dolog. Tehát, hogy ezt nyugodtan vállald el, hogy igen, a legtöbb embernek ez a képessége, ez elmúlt, vagy már nem akarunk megállni, nem akarunk segíteni, pedig nézd meg, most te egy ember életet megmentettél. Úgyhogy erre te legyél büszke nyugodtan, és engedd, hogy ez a sztori hadd menjen tovább, mert jó példa vagy, érted?
3: Hát nagyon szépen köszönöm, de igen, én ragaszkodnék ahhoz, hogy ez legyen mindennapi, és ne legyen ez egy hőstöt, hanem azt kérném mindenkitől, aki most a rádiót is hallgatja, és örülök, hogy most már így átgondolva a dolgokat, örülök annak, hogy a tévében is lement ez a dolog, mert lehet, hogy egy, kettő vagy három ember tényleg meg fog állni, és segíteni fog, és ha egy életet megmentünk, vagy kettőt ezzel, hogy ezt látták, és segítenek, akkor már megérte.
0: Értek, én kicsit azt is megértem egyébként, aki nem áll meg. De most nem azért, mert hogy genyó vagy nem, hanem hogy annyiszor írják itt sokan, és igazuk van, hogy vernek át, húznak le, autós csalók állnak meg, annyi ilyen állj meg egy kicsit, baj van, és valamilyen átverés van a dologban, hogy kialakult egy reflex, amitől azt gondolod, hogy figyelj, egyedül vagyok, lehet még nő is vagyok, nem tudom, nem biztos, hogy megállok. Nem felmentve, és azt mondom, hogy persze igaza van mindenki, aki nem áll meg, de hogy egy gyors suhanásra fel tudod mérni, hogy most jóban sántikál, rosszban sántikál, az autódat, az értékedet, a telefonodat akarja. Hát hányszor hallod, hogy közben meg aztán állnak is meg, és itt vannak ezek a trükkös csalások, trükkös lopások. Tök jó példa, és mi is arra buzítunk mindenkit, hogy nézze meg, mérje föl, járjon nyitott szemmel, álljon meg. De hogy majd olyan világban élünk, ahol úgy látsz valakit az út szélén, és kicsit átgondolod, hogy rosszban sántikál, vagy tényleg bajban van. Segítsek, vagy ne segítsek, de ilyen hülye világot élünk. Nem?
2: Jó, egy egyedülálló nő nem áll meg, azt elfogadom.
0: És egyébként kicsit megértem, hogy egy egyedülálló nő nem áll meg, nem húzódik félre egy másik nőnek, aki integet. Mert hogy először inkább gyanút fog, semmit azt gondolod, hogy valódi a baj. Tehát ma már úgy működünk, hogy inkább azt gondolod, hogy bajban leszek, ha megállok, mint hogy ő van bajban és megállja.
1: Neked tényleg ez kapcsol be nekem.
0: Én megértem valaki, azt, akinek ez kapcsol be. Hogy figyelj, jobb ebből kimaradni, mert nem biztos, hogy jóban sántikál, aki meg akarja állítani az autómat. Érdekes, szóval érdekes ezért ez így.
3: Bocsánat, én ezt teljes mértékben megértem, de nem kellene ezt csak így
0: felmenteni őket, az persze.
3: Az autósokra húzni ezt az egészet. Ugyanúgy elmondtam a videóban, hogy városokba is járkálok, és többször láttam, igen, részeg embert is láttam több alkalommal, de ő is ugyanúgy elesetett és megüthette a fejét, ugyanúgy kaphatott akár egy sztrókot is. És a videó után felkeresett a több hírportál, és kérdezték, hogy ez régi eset, mert hogy mondtam a videóban, hogy több alkalommal keresték a motoromat. Nem régi eset, hanem én mindig megállok, és volt ilyen eset. Most az elmúlt két hónapban három alkalommal hívtam mentőt olyan emberekhez, akik az utcán lettek rosszul, mert mindig megállok. És nem állnak meg azoknak az embereknek sem, pedig abban nem tudunk átverést sejteni, hogy egy ember össze van esve az utcán. És
0: igen, hogy ott fekszik. Ebben tök igazad van. Igen, ez már szomorú, hogy ezen átlépünk.
3: Mégis le tudjuk azzal, hogy ó, biztos be van rúgva, és ez az ő baja. Ettől függetlenül, ha be is van rúgva, őt is lehet, hogy várja otthon a családja. Nem tudjuk azt, hogy miért ivott, nem tudjuk azt, hogy mi történt, és igazából nem is ránk tartozik, de az ránk tartozik, hogy segítsünk egymáson, mert lehet, hogy azzal az egy segítséggel lehet, hogy pont az lesz, ami erőt fog neki adni ahhoz, hogy esetleg az alkoholról leszokjon, hogy... És,
0: persze, ez is benne van, igazad van, tehát fekvőemberen átlépni, az nem átverés valószínűleg, igen.
3: Nem tudom jól kifejezni magam, de nekem is volt egy hasonló esetem, volt egy nagyon mély pontom, éppen motoroztam, és úgy voltam vele, hogy vége a világnak, és hogy mindennek, és rajtam egy rendőr segített így, és megállt, és megfogta a kezemet, és beszélgettünk, és meghívott egy kávéra, és ő segített át ezen. És lehet, hogy aki elesik az utcán, és tényleg be volt rúgva, neki is egy olyan életesemény történt előtte, ami miatt ez történt. Én azt
0: De milyen fura, hogy neked ennyi eseted van, te tényleg kisgyerek, aki fuldoklik, jövő, melyeken van, aki egész életében nem találkozik egy esettel se, akire kihívná a rendőrt.
1: Vagy találkozol, csak elmész mellette. Nincs ennyit van rá a szemben.
0: De hogy neked így naponta jön valaki, aki összeesik előtted, vagy bajba kerül, azért ez is érdekes.
2: Ezt te keresed, Attila.
0: A házamot három évben hat embert mentettél meg. Tehát, hogy...
3: Nem, erről beszéltünk pont a tegnapi nap folyamán. A az egyik étterem tulajdonossal, hogy évente én utazok helyek közel
0: 30-50 kilométer,
3: illetve nekem szakmámból adódóan is nagyon sok esettel találkozom.
0: Amit észreveszel. Attila, mennünk kell, nagyon köszi. Menő ez a dolog, erről akartunk beszélni. Azért ez nagyon, nagyon, nagyon kedves, meg tényleg nagyon jó. Jó, hogy ilyen is van. Köszi Attila, vigyázz magadra!
3: Minden jót
0: köszönjük
3: kívánok.
0: Szépen, ciao, szia, szia, hello, hello, Horváth Attila.
2: Remélem,
0: köszönjük.
2: A bajban vagyok, te jössz arra.
0: Igen, igen, igen, ha elesem a motorra, remélem, ha te arcodat látom meg. Igen, az nagy segítség. Hát azért ez egy szép, szép történet. Na, jövő mindjárt 8 óra, pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
2: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu.
0: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot. Használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak. Egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodokft.hu.
16: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
17: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
18: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
19: Házépítésben gondolkodsz?
12: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
19: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
12: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
11: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
1: Kecskemét, Napsugár utca 2.
4: Beszélsz ki autóbontó.
14: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
20: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
14: Rádió egy gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Online Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Sikeres volt a kertészeti és élelmiszeripari kiállítás, rajzversenyt hirdettek gyerekeknek, újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Demeter Dia vagyok. Fókuszban a helyi mezőgazdaság és kézművesség. Több mint 100 kiállító részvételével rendezték meg a 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást és vásárt Kecskemét főterén. A látogatókat kistermelői vásár, kézműves bemutatók és interaktív foglalkozások várták 3 napon át. Újdonságként idén óriás és különleges formájú zöldségeket és gyümölcsöket is bemutattak az őstermelők és hobbi kertészek, írja a Keol. A rendezvény keretében átadták a települési installációk szakmai díjait, és kihirdették a 10. Aranyhomok térségi lekvárverseny eredményét is. Így látom a szüretet, ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt gyerekeknek a helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. 3 és 14 éves gyerekek alkotásait várják 3 korcsoportban. Óvodások, alsós és felsős általános iskolások jelentkezhetnek a felhívásra. A legjobb rajzokat korcsoportonként díjazzák majd. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A4-es méretben. A rajzokat augusztus 31-ig lehet leadni a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett pályamunkákból kiállítás is nyílik majd, írja a Keol. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány 100 méterre azonosították. A hatóságok már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
3: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termés fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
2: Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Itten kipakolni a fülesemből. Jó reggelt, 8:13, már nem tudtam fölvenni. Elfelejtettem, hogy hogy működik.
1: Sok azért volt a szabadság, uram.
0: Sok volt a Szabi a gyerekek. De itt vagyunk, élőben vagyunk.
1: De micsoda napokra jöttünk vissza, gyerekek.
0: Hát
1: na.
0: Na?
1: Na, holnap mi lesz holnap?
0: Holnap? Itt mi van holnap?
1: A gyerekek, holnap.
0: Torták bekészítve?
1: Nagyon remélem.
0: Elküldték nekünk itt SMS-ben. Ezt mindig oda elfelejtjük. Minden és minden éve rácsodálkozunk.
1: Igen.
0: Tényleg ma van a születésnapok. Annának is, Zsülnek is.
1: Egyszerre.
0: Miért nem szóltatok előre?
1: Készültünk volna egy csomó mindennel, de hát már nincs idő.
0: Igen, egy hallgató elküldte, ez az a dolog, amire minden évben rácsodálkozunk, hogy tényleg egy napon ünneplitek, és aztán kiderül, hogy egy napon ünneplik, igen.
1: Lesz
0: már megint eltelt
1: program?
0: Egy év, már megint, nem hiszem el, gyerekek, valaki lassítson már, komolyan mondom.
1: Ki akarok szállni.
0: De tényleg, ez döbbenet.
1: Lesz közös program, Gyuli?
0: Minden évben szokott, nagy programokat nyomnak együtt.
2: Egy jó kocintás, egy közös kávé, valahol elmentek sétálni.
0: Egy jó reggeli kocintás azért, az tényleg. Mi van? Megöregettünk.
2: Mi történt velünk? Ez nagyon-nagyon
0: nem,
2: nagyon
0: nekem
2: kikopott.
0: Vissza kell állnom. Le kell, vissza kell jönnöm.
1: Mire vagy? A reggeli kocintás?
0: A normalitásba. Kicsit elszaladt a ló így nyáron.
2: Figyelj, Bali, egy hét van a
0: ezt még megtolom. Úgy
2: én
0: döntöttem.
2: Gondolom, ez még belefér.
0: Végigiszom az összes kedvenc italomat, amivel indítottam a nyarat. Nagyon jó dolgokat fedeztem föl.
2: Igen, új. Uh-huh. Került új a repertoárba?
0: Került a új a repertoárba, és vannak a régiek, de szeptembertől új világ van. Szeptembertől letesszük az italt, és jön
2: és
0: a
2: mi?
0: Sport, és az nem az egészséges. Véget ér a nyári alkoholisták klubja, bezár.
1: Ennyi. Augusztus vége.
0: Augusztus végével ezt bezárjuk.
2: Na mi a frissen felfedezett kedvenc?
0: Én most ittam egy jamaikai kávét, kérlek szépen forró kávé rummal narancshéjjal. Hát el kell, hogy mondjam, hogy egészen jó.
1: Trekre
0: rak így reggel. Egészen jó. Hát vannak alap, mint a Vladimir, ugye ezt nem felejtjük el. De kísérletezgetem.
2: Elfogyott az ír kávé?
0: Az ír kávé, én most kicsit
2: elutad.
0: Lejöttem. Igen. Sós, paradicsomlé, pici vodkával, nálam most az a nyársláger. Továbbra is a Vladimir, de elsőjén bezár.
2: Na, de hát akkor
0: megnézem, még... hogy mikor lesz az első hiány.
1: Másodikán?
0: Vagy aznap.
2: Vagy elsője estén.
1: Vagy este. Hogy ezt az egy napot még tegyük oda.
0: Igen, tehát ezt megnézi jövő héten. Én vasárnap ezt bezárom, és akkor megnézem, hogy mikor hiányzik először az alkohol. Nagyon kíváncsi leszek. Vannak-e tünetek? Van-e elvonás?
2: Lesz-e kötekedés?
0: Például hétfőre egy hét múlva kívánság műsort kell csinálnom, ott nagyon fogom kívánni az alkoholt. Oh. És a pokolba minden hallgatót, aki dalt küld. De meg kell csinálni, a fogadás az fogadás. De hogy tényleg van ilyen, hogy egy ilyen 3 hónapos komolyabb ivászat után mondjuk neked elvonási tüneted van. Szerintem nem lesz, de megnézzük. Jövő héten szauna edzés és vissza a normális kerékvágásba.
2: Szerintem lesznek pillanatok, amikor ilyen kicsit kiüresedett tekintettel ülsz majd
0: igen?
2: A ablak előtt, és
1: mi hiányzik?
2: Kifelé, és
1: mi hiányzik?
2: Balaton.
0: Csatlakoznom kéne valamilyen mozgalomhoz. Igen. Ülök az ablak előtt, mint az a béka. Vannak ilyen mozgalmak, hogy addig nem ígyszom, amíg valaki nem jut börtönbe. Néztétek ezeket a mozgalmakat?
2: Még
0: ugye különböző politikusokat akarnak börtönben látni, és akkor addig nem iszom, amíg ez vagy az az egykori politikus nincsen börtönben.
2: Mm.
0: Na most vannak olyanok, akik a főnit akarják, tehát hogy ahhoz csatlakozom, akkor soha nem fogok inni, és akkor az segít abban, hogy leüljek az alkoholról.
2: Te ennél ilyen fogadalmat tettél valaha bármikor ilyen fogadalmat?
0: Nem teszek semmit. Nem teszek semmilyen fogadalmat. Csak mondtam, hogy mint kihívás az jó, hogy ilyenhez csatlakozol, akkor az lehet, hogy még 10-20 év, és akkor addig biztos, hogy nem iszom. De elbúcsúztatjuk az alkoholt vasárnap.
1: Egy nagyon szép ünnepet.
0: Elköszönök.
1: Már látom a hétfőnket.
0: A Vladimirimtől elköszönök, és megvagyok. Tényleg kíváncsi vagyok, mert azért ez 3 hónap ez erős volt. Én ezt most megtoltam.
2: Minden este volt egy kis...
0: Minden nap?
2: Ja.
1: Nem este reggel. Meg az estét. Ő nem alkoholista, hát hogy meneküljön a sötétbe, hogy ne látszál.
0: Kiszik este. Reggel 9-kor beülsz a kedvenc kávézódba, és azonnal. Rollerral mész, bringával mész, és finoman helyre teszed magad.
2: És egész nap szinten tartasz, vagy van egy délután egy kis szunyóka, akkor utána...
0: Szinten tartok, majd rásegítek, ahogy jön. Hát ezt nem tudod előre megtervezni. Ahogy történik, ahogy gurul a nap.
2: És volt ez társaságod, vagy egy idő után egyedül?
0: Hát azért a társaság is jött. Tehát voltak ott nagy eltörések. De nem kell hozzá társaság. És a Vladimiri nagyon jól el vagyunk egymással.
2: Tehát,
0: nem feltétlen kell mindig ezt nagy társaságban művelni.
2: Hogy nagyon várhat,
0: csendes alkoholisták is egyedül isznak.
2: Hogy kinyisson, hogy a dohány volt. És
0: nem volt. Nem, a dohányterméket nem nagyon tettem hozzá. Azt továbbra sem. Úgyhogy meglátjuk, gyerekek. Na, viszont újfajta átverések Dél-Amerikában, segítsünk a magyaroknak, akik gondolkoznak. Mondjátok meg, hogy ez hogy lehetett tényleg. Teljesen szürreális a történet, nyaralásra olvastuk. 38 éves brazil nő. Ez megvan?
2: Igen.
0: Képzeljétek el magatok el egy 38 éves brazil nőt.
2: Oké. Okay. Csinos, nagyfenekű, jó.
0: Hát ez a standard, igen. De azért nem mindenki, nem minden brazil nő ilyen.
2: Jó, oké.
0: Kicsit lepukkantabb 38 éves, jó? Az átverés arról szól, hogy ezek a nők most azt csinálják, hogy felvesznek egy új személyazonosságot, és gyerekeknek adják ki magukat, hogy támogassák őket.
1: Mi 38 történt? Évesen el tudod hitetni, hogy te egy gyerek
0: hát
1: vagy?
0: Ez a megdöbbentő, figyeld a történetet. 38 éves nő, 11 éves, Gabriele Ferreira dos Santos bőrébe bújt, és egy vallási közösséghez fordult azt állítva, hogy bántalmazták otthon, ezért mindenféle személyigazolvány nélkül kellett elmenekülnie. Kiközvetítették őket egy családnak. Őt. A család pedig azt mondta, hogy ha itt van ez a 11 éves kislány, akkor természetesen mi befogadjuk, mert hogy szeretnénk segíteni komoly traumát átél gyerekeken.
2: Na, várj. 38 éves, és azt mondta magára, hogy 11 éves, és ezt volt, aki elhitte.
0: Nem, hogy volt, aki elhitte, figyeld a történetet. Saját lányuként kezelték, gyermekrajzokkal díszített hálószobában rendezték be, és természetesen gondoskodtak a megélhetésének minden költségéről. Bő egy éven át tartott, amikor is hatalmas partit rendeztek a 12. születésnapjára. Hát ez, ne, tehát ez... Na, itt kéred ki a második italt, akkor egyedülök a kávézóban.
1: Ez nincs ilyen sztori.
0: Felfoghatatlan a történet. Ez alatt az idő alatt, Amanda végig gyerekhangon beszélt, gyerekjátékokkal játszott, cumizott, cumis üvegből ivott, hogy ne bukja le.
1: Amíg 11 évesen cumizni, az már...
0: Zseniális a történet.
2: Bántalmazott gyermek, nyilván regresszió, akkor...
0: Nem. Felnőttes megjelenését azzal magyarázta, hogy gyermekkorában akarata ellenére hormonokat adta.
1: De jó.
0: A tárgyaláson beismerte, hogy hazudott, hogy ki ő valójában, de tagadta, hogy csalni akart volna. Ugye? Tehát beismerem, hogy nem vagyok 11 éves, de tagadja, hogy csalni akart volna. A túlélését biztosította az ügyvéd szerint, mivel 20 éve kiszolgáltatott helyzetben van. Gyermekkorában hiányzó figyelmet, szeretetet és védelmet kereste, mondta az ügyvéd. Most mutatom a képet, nézd meg a képet. Ott van a csaj.
1: Hát
0: egy jó nagy lakri 11 éves, igen, azért, ahogy igen, ott szopogatta volna a rózsaszín cumis üvegből. Hát azért lennének keresztkérdéseim, valaki hazállítana egy ilyen kis 11 évesre, hogy akkor vegyük gondozásba, és egy évig hadd lakjon nálunk.
1: Az új szüleinek nem volt gyanús, hogy van egy 11 éves micsoda? Gyerek.
2: Micsoda? Növekedési hormont kapott.
0: Berendezték a gyerekszobát, hát, mesét olvastak neki, gyermekrajzokat díszítették a gyerekszobát. Hát itt ki a hülyém? Azon gondolkodom.
1: Kicsi Amanda, miért vagy ekkora 11 éves? Mert hormonnal kezelt az anyukám. Hát, nem áll.
0: Felfoghatatlan.
2: Egy éven keresztül alakítani egy 11 éves kislányt, az Oscar-díjas alakítás. Képzeld el, milyen önfegyelemre volt arra hozzá.
0: De hol bukik le? Tehát, hogy hol bukik le, hogy ő egyébként egy 34 vagy egy 36 éves nő?
2: Lehet, hogy regisztráltatik róla.
0: Igen.
2: Figyelj, és ezt a kislányt, aki 38 éves, egyszer nem vitték orvoshoz, nem vitték iskolába. Azért egy csomó kérdés felmerül ilyenkor. Az a cég, aki ezek szerint kiközvetítette ezt a bántalmazott kislányt, vagy ő csak elmenekült és beszaladt egy házba?
0: Nem így volt. Ez a csaj, ez 10 éve különböző családoknál sütött el
1: ezt a történetet.
0: Nem, 10 éve sütötték el, róla egyébként már forgattak is, és most újra elsütötte, ugye ezért lett újra friss ez a történet, de ugye 10 év alatt róla már forgattak is. Egy szociális munkás azt mondta, hogy Amanda hozzá is bekopogtatott 2017-ben, egy Karolina nevű tiniként kiadva lakott nála, egy előadás után lépett vele kapcsolatba, és hát azt mondta, hogy gyermekbántalmazás áldozata lett. A lány testtartása és akkori viselkedése olyan volt, mint egy tinédzseré, szeretett gyermekruhákba járni, később azonban gyanút fogott, Amanda fizikai erejét és hirtelen viselkedésbeli változásait találta gyanúsnak. Amanda akkor 30 éves volt.
2: Apa, gyere, szkanderozzunk!
0: Felfogadatlan ez a történet. Nem passzoltak a lány fiatal korához a viselkedésbeli is változások, és amikor azt mondtam, hogy ő egy felnőtt, az emberek nem hittek nekem, majd hozzátéve, hogy egyébként semmilyen bizonyítéka nem volt, akkor csak konkrét megérzése. Egy másik áldozatnál szintén lakott, akkor Amanda a Duda nevet használta, 2023-ban Rio de Janeiro-ban találkoztak, és a nő azt állította magáról, hogy bántalmazás áldozatává vált, a szerepét gondosan megtervezte, gyermeki viselkedéssel és érzelmi kitöréseivel hatott az akkori áldozatra. Tehát ő családról családra ment 10 éven keresztül.
2: Kakukkfióka.
0: Nem mondd, hogy nem zseniális.
2: És aztán utána egyszer csak felszívódott?
1: Hát tehát, nyilván, összepakolt és eltűnt.
2: Megszökött otthon.
1: Mikor már érezte, hogy szorul a hurok? Mm-hmm.
2: Mik voltak a gyanús jelek vajon? Mikor érezte, hogy szorul a hurok?
0: Igen, egy pszichológus 2023-ban találkozott Amandával. Akkor ő egy mackót hordott magával, gyerekhangon beszélt, és azt állította, hogy bántalmazták. A pszichológus úgy fogalmazott, hogy Amanda testbeszéd és hangja ugyan gyerekként viselkedett, ugyanakkor felismerhetőek voltak benne egy felnőtt nő vonásai. Gyanította, hogy az egész színjáték, nem volt benne semmi természetes vagy normális.
2: Úr is, és ott van alatta minden, hát vagy a minden idők legkenyetlenebb átverése, pont alatta.
0: A Covid járvány igen. Idején felvett egy személyazonosságot, azt állította magára, hogy Emily, végstádiumban leukémiában szenvedő 13 éves lány.
2: Na azt hogy hozod le? Hát a végstádiumú leukémiás, annak tünetei vannak, hát az úgy nem mész be valahova azzal, hogy én egy végstádiumos leukémiás kislány vagyok 13 éves, és ezt neked elhiszik.
0: Egészen durva a történet. A mostani esetben a gyanú már május végén felmerült, a család egyik rokona, tehát nem a család jött rá, hogy nem egy 12 éves lány nevelgetnek, hanem a család egyik rokona az interneten keresett hasonlókat, és megtalálta a nőhez köthető korábbi eseteket, amit egyébként már tévéműsor is feldolgozott. Mi van? Az a család egyik ismerőse jön rá arra, hogy nátok nem egy 12 éves lány van, hanem egy 36 éves nő.
1: Hát persze, mert te örülsz, hogy megmentő vagy. Te, érted?
0: De amikor a cumit belenyomod a szájába, amikor játékokat veszel neki, csak észreveszed, hogy nem egy 11 éves nő fekszik, de nem egy 36 éves nő. Hát és milyen beteg ez a sztori.
2: És amikor a család barátja rájött, akkor így félrehívta apukát, hogy te figyelj, van valami.
0: Van itt valami, amit szeretnék elmondani. Szerintem ő nem Amanda.
2: Szerinted megesett, hogy a lányotok Amanda, nem Amanda, hanem egy 38 éves nő?
0: Ne csinálj, most csináljuk a 12. szülőnapjára a tortát. Most veszünk neki
2: rendelkező. Most rendeltünk neki balt, hogy
0: most ágyad. Partit rendeztek a 12. születésnapjára. Akkor ő már 36 éves volt. Hát azért ehhez jó hülyének kell lenni.
2: Na de akkor, hogyha partit rendeztek neki, akkor ennek a nagylány kislánynak voltak kis barátai is, nyilván, nem?
0: Hát ez egy jó kérdés, hogy ő honnan hozott barátokat. Szerintem ő mindig a magányos, egyedül vagyok, áldozat vagyok szerepet hozta, hogy ne legyen feltűnő, hogy neki egyébként nincsenek barátai.
2: És vajon ilyeneket 11 éves kislány mit csinálsz? Barbizik?
0: 11 éves kislány barátnői vannak, játszik, telefonozik, viberezik.
1: És a suliban mit csinált? Vagy nem küldték iskolába?
0: Egy csomó kérdés van, igen.
1: Hogy
0: azért reggel el kéne menni iskolába, elment valahova.
1: Igen, befogadsz egy ilyen bántalmazott lányt, csak elviszed orvoshoz,
2: hát
1: nem?
2: Az egy év alatt valamikor
1: el kell vinni orvoshoz, ott se derült ki semmi.
2: De gyerekhangon beszélt, úgyhogy az orvos belette.
1: Igen.
2: És egy brazil orvos, tudod, azt mondta, növekedési hormont kapott, azzal magyarázható az, hogy cicie van, meg hogy egyébként...
0: Hogy menstruál, igen, és egyébként igen. Az, hogy 38 évesnek néz ki. Te lenyomták gyógyszerrel. A kis Amanda, aki készült a 12. születésnapjára.
2: Hát ő egy pár évet letagadhat egyébként, hogyha ránézel erre a fotóra. Egyébként gyermekiek a vonás.
0: Milyen gyermeki vonás? Hát nézd meg azt a tizenkét, hogy cumizik, hogy 36 éves nő. Hazamész, és ott fekszik az ágyadba, egy baba ágyba, egy 36 éves nő egy rózsaszín cumival. Teljesen felfogadatlan. Ez neked gyermeki vonás?
2: Hát olyan... Hát ha nagyon akarnám...
0: És egy baba ott van mellette, nézd. Amanda Maria Souza de Oliveira. Ez a teljes neve, vagy hát legalábbis ez a normál neve, mert hogy nagyon sok karaktere volt, amit eljátszott. De már úgy ismerték, hogy filmet forgattak róla, meg az ő átveréséről. Megjelen már bizonyos csatornán, tehát a nő ismert volt. Ennek egy évig nevelgették.
2: És amikor kézzed, amikor rákeresnek a Netflixen erre a filmre, és
0: te ott rájössz arra.
2: Ezt nem akarom megnézni. Nem nekünk való. Nézzük inkább a jégvarást.
0: Igen.
2: Egy éven keresztül gyerekhangon beszélni.
0: És közben egyébként ő a szobájába felnőtt hangon beszélt? Tehát ő közben bement a szobába, felhívott valakit, és ott Amanda. De mit nyersz ebből? Szállást? Kaját? Törődést?
1: Igen.
0: Tehát beköltözöl családokhoz egy évre, két évre, ahol téged ellátnak. Valójában
1: és,
0: ez a helyzet.
1: És ott van valami pszichés elakadás. Biztos. Tudod, hogy egy picit így gyereknek maradni, 38 évesen eljátszani azt, hogy 10 éves gyerek vagyok, akivel úgy foglalkoznak, mint egy gyerek.
0: De arra gondolsz, hogy nem teljesen.
1: Hát
0: nem
1: igen, teljesen igen. Igen. Ügyesen
0: így azért
1: lehozott,
0: pár évet le tudsz hozni. Igen. Én azért a szülőkkel is el, vagy a nevelő szülőkkel is elbeszélni. Oké, üljünk le tök őszintén. Nem volt egy pont, egy pillanat, egy megérzés, egy intuíció. Semmi, amikor ti azt gondoltátok, hogy nem egy 11 éves gyerek ül az asztalra, egy 37 éves felnőtt nő. Ne, ahogy eszik, ahogy beszél, ahogy a villáért nyúl, ahogy járkál, ahogy intonál. Semmit, tényleg végig azt hittétek, hogy 11 éves gyerekkel vagytok. Hát azért jó vakon vagytok ti is.
2: Mondjuk összegyűjthetünk, hogy mik voltak a jelek. Tudod, amit utalok összeraknak. hogy megtalálták a kis csajt fent a Tinderen.
0: Igen, a kis csaj nagyon durván tinderezett, egyébként nem eljárt dolgozni, cigizett, ivott.
2: Volt egy saját OnlyFans.
0: Igen. Itt is rohangálnak ilyen elhízott 11 éves kislányot Szilvi küldi. Igen. Teljesen normális, egy 35 éves nő cumizik. Hát gyerekek, egészen megdöbentő. Ezen a képen ugye itt adta magát ki 11 évesnek. Hát figyelj, figyelj, nagyobb a karja, mint nekem. Hát ott nézzek azt a bicepset. Hát nézzek azt a kardigánt, amiben fekszik az ágyon. Hát ez, igen. Feltűnő volt, hogy rágyújtott. Írják itt többen. Az nagyon feltűnő.
2: És volt.
0: De jó a duma. Tehát, hogy hormonkezelés miatt, ugye, te vagy a megmentő, te segíteni akarsz, te azt mondod, hogy jó, észre se akarod venni, hogy átverés vagy, mert te meg el tudod játszani a megmentő szerepét. Hogy de jó vagyok, segítek egy kislányon.
2: Meg azt mondják, hogy nem is feltételezed, hogy ilyesmi megtörténhet. Tehát miért eszedbe a legvadabb álmaidban se jutna eszedbe olyasmi, hogy egy ember kiadja magát 11 éves bántalmazott kislánynak, és így akar szállást.
0: 8 vagy 9 családot vezetett meg, ugye minden családot nagyjából egy évig tudott ott lenni. Nem tudom, mi történt egy év után. Egy év után mindig tovább kellett állni. Gyanús lett.
1: Hát
0: valahogy gyanús lett egy év után. De hogy a csaj 10 éve csinálta, 8 családot tévesztett meg.
2: Figyelj, 2 év börtönbüntetésért egyébként, 10 év habzsidőzsi. Azt szerintem egyébként
0: megérni. Hogy 2 évet, hát kettő évet kap az a vége, hogy 2 évre
2: igen,
0: ítélték.
2: 2 évre ítéltek.
0: Tehát 10 évet csinálja, leül 2-t, kijön még egy 15 éves kislánynak, még simán eladja magát.
2: És vajon ő ezt így élvezte, hogy mondjuk, tehát mint egy 11 éves kislányt kezelték, tehát fésülgették, szeretgették. Egy 38 éves nőnek nincsen már igénye arra.
0: Ugye, hogy...
2: Hogy 38 éves legyen.
0: Azért ez igen.
2: Ezek szerint nem.
0: Ezek szerint valószínűleg nem volt. Azt nem én arról, vagy arról nem látom, hogy ő szellemileg mennyire volt elmaradott. Mert hogy azt mondja, hogy hangot utánozta, meg a test tartása tök jól levette a gyerekeknek. Tehát, hogy valószínűleg egyébként ügyes volt.
1: Egyébként kifejlett nő volt.
0: Egy kifejlett nő volt, persze. Nő.
2: Na, de egy 11 éves... De
0: Júli, próbáljuk már ki, hogy működik. Nem mondta, hogy nem honosítjuk meg itt ezt az átverést, hát annyi minden átverésünk van.
2: De egy 11 éves kislánynak nem is, tehát az nem is gyerek hang már. Tehát egy 12
1: éves.
0: Hát de még van egy ilyen affektáló hangja.
2: Igen.
0: Igen. Apuka lehet rájött esténként átját mesét mondani.
1: Ugye?
0: Apukának gyanús volt az elejétől, de inkább elhallgatta, igen. Úristen, milyen történetek. Na jövünk mindjárt 8:30, itt vagyunk a hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
4: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
4: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvenc hét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
4: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
5: 1, 2, 3. Vajon te vagy a mi Plazma Center párunk? Ha júliusban háromszor is voltál plazmát adni, akkor egészen biztosan. Augusztusi első plazma adásod alkalmával ugyanis emelt juttatással háláljuk meg önzetlenségedet. Sőt, ez még nem minden. Hozzád hasonló rendszeres plazmaadóink minden 50. adásuk alkalmával 5000 forinttal növekvő jubilómi jutalomra is számíthatnak. Köszönjük, hogy te is hozzájárulsz az életmentő plazma alapú gyógyszerek előállításához. Ne is késlekedj a foglalással. Irány a plazmacenter.hu és gyűjtsd be az emelt juttatást.
6: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
2: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076-414-010.
2: Rádió 1 gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi ma is sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: meghallalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: A kecskeméti piacok jövőjéről egyeztetnek, az odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében, megújul a bankfalui óvoda félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kecskeméti piacok jövőjéről tart egyeztetést a piacfejlesztési munkacsoport szerdán. A szakmai konzultációt a polgármesteri hivatalban tartják. Az eseményre helyi termelőket, piaci árusokat, szakmai és civil szervezeteket is várnak, valamint minden érdeklődőt is, aki elmondaná véleményét vagy javaslatát, írja a KEOL. A megbeszélésen szóba kerülnek a helyi termelők és árusok tapasztalatai, a helyi termékek támogatása, de szó lesz arról is, hogyan lehetne tovább erősíteni a piacok közösségi és turisztikai szerepét. A szervezők abban bíznak, hogy az egyeztetésen felmerülő tapasztalatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kecskeméti piacok a jövőben még jobban kiszolgálják a helyi közösséget. Továbbra is a lakossági tudatosság és odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében. Ezt a NÉBIH országos erdészeti főfelügyelője mondta. Nagy Dániel szerint a szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat, és a tűzszezon is hosszabb. Kiemelte, hogy a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik, például eldobott cigarettacsik vagy tábortűz miatt. A szakember szerint a közös odafigyelés mellett a korszerű erdőkezelés is segítheti a szabadtéri tüzek megfékezését. Jelenleg egyébként az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Megújul a bankfalui óvoda Kiskun félegyházán. A szeptemberben induló nevelési évben egy újabb csoport indulhat az intézményben, írja a félegyházi közlöny. A nyár folyamán korszerűsítésen esett át az épület, kicserélték a nyílászárókat, megújultak a teraszok burkolatai, a belső terek pedig friss festést kaptak. Az óvoda felújítására a város 35 millió forintot biztosított. A fejlesztésnek köszönhetően a gyerekeket és a nevelőket biztonságosabb, korszerűbb és komfortosabb környezet fogadja majd. Idén is megrendezi őszi papírgyűjtését a kecskeméti belvárosi Zrínyi Ilona általános iskola. Szeptember 9-én az iskola főbejáratánál elhelyezett konténerbe lehet leadni a papírokat, emellett visszaváltható palackokat is fogadnak. A gyűjtésből befolyó összeg az iskola diák önkormányzatának munkáját, valamint közösségi programok megvalósítását támogatja, olvasható az intézmény közösségi oldalán. Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok, szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel.
1: 3-9 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Én is szeretnék 13-annak látszani, csak ne kelljen újra matek dolgozatot írni. Ugye? Reagált itt valaki az előző témánkra. És ez szürreális hírek. Egyébként, amíg itt nem voltunk, azt gondolom, hogy az emberi hülyeség neki nincs határa, de úgy látszik, hogy tényleg nincs, nem? Tehát, hogy 36 éves nő el tudja hitetni magára, hogy 11 éves, nem tud sajnálni az átverteket se. Tehát, hogy teljesen őrült a történet. Ugye erről beszélgetünk. Itt van egy közlekedési hírünk. Két személyautó keresztharasztál az M3-as 50-es kavicsánál, Budapest felé vezető oldalon. Félpályás lezárás van, alakul a dugó, és villanyoszlopnak ütközött egy teherautó Szentendrén a Dózsa-György úton, a 11-es és 19-es kavicsnál, mint a hatóság a helyszínen.
2: Kerekharaszt.
1: Kerekharaszt, mit
2: olyan
1: mondtam?
2: Van. Nem, keresztharaszt nincs, de kerekharaszt van.
3: Mostantól van, jó?
2: Jó.
3: Keresztharaszt, akkor keresztharaszt.
1: De akkor miért azt írja?
2: Elgépelte valószínűleg.
1: De én azt olvasom, amit gépel.
3: Ennyi. Hát ez... Most neki ismernie kell az összes magyarországi települést.
2: Nem, csak kíváncsi voltam, van-e ilyen, hogy keresztharaszt, keresztharaszt nincs, de kerekharaszt van.
1: Igen? És Devecserbe jártatok-e mostanság aztán?
2: Azt miért kéne nekünk oda menni?
1: Ha mennyi Devecserbe akarsz jót látni?
2: Mit láthatok én?
1: Parádés az ötlet, gyerekek! Parádés a megvalósítás. Devecser, hát itt egy emlékművet avattak, néztétek?
2: Hát,
1: ha, amikor az ember így rápillantott így a magyar vonatkozási hírekre, hogy rájöttél, hogy azért itt nincs nagy baj, itt ugyanaz zajlik, mint a szabadság előtt. Ez a Mohácsi vész emlékmű.
2: Figyelj, én azt hittem először, hogy AI. Tehát, hogy ez egy vicc. De nem.
1: Nem viccelnek ezek te. Ezek nem viccelnek. Ezek felállítottak ott Devecserben egy Mohácsi vésznek szóló emlékművet, ugye, mert hogy hát ennek itt most nagyon kerek az évfordulója. Számoljunk csak gyorsan. 500-acska, ugye? Ez 1526.
3: Tehát
1: 2026. Akkor... Tehát itt most elvileg minden Mohácsról kellene, hogy szóljon.
3: Uh-huh. Tehát megérdemel egy emlékművet.
1: Megérdemelt volna egy filmet is, csak aztán ugye átjött április. Abba már nem lesz semmi. Na de mi történt Devecseren? Hát azt mondták, hogy akkor legyen itt egy emlékmű. És nem haboztak egyébként, kitalálták, hogy az államalapítás és az augusztus 20-ára ők megünneplik, az emlékparkban a Mohácsi vész emlékére újonnan felállítanak egy szobrot. És ez a szobor, ez nem lehet más, mint egy jó nagy, jó magas szárnyas pénisz. Most amikor elolvasod ezt, ráadásul a 444-en, akkor arra gondolsz, hogy biztos gúnyolódnak egy kicsit, mert a fiúk azért szoktak néha egy kicsit, hogy ezért, és hogy csak egy pénishez hasonló emlékművet állítottak, és ott a leleplezésnél jöttek rá, hogy ez úgy néz ki, mint egy... De!
3: De mint egy szárnyas!
1: De a történetet messzebbről kell indítani, mert hogy nem! Rájöttek arra, hogy tényleg egy ilyet akarnak felállítani, ezek felállítottak egy szárnyas péniszt.
2: Na most...
1: Hát szegény Mohácsi hőseink. Szegény augusztus 20.
3: Nem lehet, hogy ezt becsak mi látjuk, hogy ez egyébként valami nagyon szép szimbóleum?

0: Hát, érted?
1: Hogy, annak szánták, hogy csak valami, nehéz nem belelátni.
0: Ez egy ilyen árpádkori sisak.
2: Nem.
0: Nem?
2: Ezt képzeld, hogy konkrétan az új emlékmű ötletgazdája, a vázlatok megrajzolója, Nyárs Hajnalka, Devecser alpolgármestere.
1: Oké.
2: Okay. Milyen házi jellegű a történet.
1: Elnyerte a tendert.
2: A fafaragás pedig a magyar önkormányzatiság nagyobb dicsőségére Kardos Róbert bodorfa polgármestere végezte.
0: Egy polgármester, aki tud faragni.
2: Összefogott a Robi, meg a Hajni.
1: Ez egy kollaboráció volt.
2: Aztán fölállították a szárnyat.
1: Na, álljunk meg.
2: Ha vissza akarsz jönni szabadságról, erről beszélni akarsz. Nézzétek meg, drága hallgatók, a képet. Ott áll egy 2 méteres szárnyas fallosz.
1: Jó, ha ez nem egy szárnyas pöcs, akkor mi?
2: Az nem, ez az.
1: De
2: figyelj, hogy az. Hát nem hiszed el. A szárnyas pénisz ugyanis, figyeld, itt jön a magyarázat, azt a római birodalom polgárainak körében népszerű bronzból öntött amulet volt, a betegség meg a rontás levételére szolgált, és tényleg hordtak ilyet a nyakukba. Ez volt a szárnyas pénisz.
1: Igen.
2: Erre jött a Robi meg a Hajni.
0: Azt mondták, hogyha meg a rómaiaknak jó volt.
1: Elmentek a Szabó Ervin könyvtárba.
2: A Szabó Ervin könyvtárba.
1: Elnyálasztál.
2: Azt mondták, hogy na, ha nektek ez jó volt, akkor ezt Devecserben elérhetővé tesszük, és felállították egyébként ezt a történetet, megemlékezve, egy kicsit belekeverve Mohácsot is, és a 16. századot.
1: Mohácshoz? Hogy? Tehát Pompei környékén azért látsz egy csomó ilyet, mert hogy ott vannak falfestmények, meg voltak ilyen nyilvános házak, fürdők, ahova elmehettek mindent csinálni.
2: Igen. Igen. Hogy jön ide Mohács?
1: Hogy jön ide Mohács?
2: Na most úgy jön ide Mohács, figyeld, Hajni meg a Robi azt mondja. De Hajni meg a Robi azt mondják.
1: Kiterjedt kutatásokat végeztek.
2: Hogy a mohácsi vész, mint a mohácsi átok. Ugye? És ezt vegyük le magunkról, mert hogy... Én annak tulajdonítom, ezt ők nem mondták, de hogy azért ott a Mohácsnál tört el valami, addig azért éltünk fényesebb éveket a magyar történelme, de Mohács is az elmúlt 500 évünk, az nem túl szerencsés. Ott, mintha valami átok került volna a magyarra, teszem én ezt hozzá, de ők nem tették ezt hozzá, csak a mohácsi vész a nemesi haderő túlnyomó többségének pusztulása, valahogy ezt az átkot le kéne venni.
1: Túl sok volt a pöcs?
2: Hát ezért ők fogták a rómaiakat, az államalapítás augusztus 1526-ot, és felállítottak el.
1: Na most.
2: Hajni meg a Robi.
1: Arra,
2: érted? Hát van ilyen.
1: Okay.
2: És tettek rá és 2 darab szárnyat, hogy néha ez így elrepüljön.
1: De ez mennyire előremutató, hogy átment egy ilyen kezdeményezés?
2: Szerintem egyébként zseni, ez
0: hát figyelj, a polgármester, de hát a polgármester helyettes azt, hogy rajzolta, ott nem mondod azt, hogy ez egy baromság.
2: Hát most nem mondta, hogy nem a Hajni meg a Robi fogja levenni róluk az átkot. Hát azt mondták, vegyük le a magyarokról az átkot, aztán ide.
1: Amikor az első közgyűlésen...
2: Van-e rajta fityma? Nézd meg a képet.
1: Hát
2: olyan kupak van, te, hogy irillésre
1: méltok. Vissza van húzva. És miért van szárnya a pénisznek?
2: Hát mondom én
0: mert
2: neked.
0: Mert azzal megyünk föl a égbe, érted? Vagy ahova kell, gyerünk.
2: Azt mondja a Robi meg a Hajni.
1: Ez olyan, mint a Water Lily.
2: Water Lily meg a Robi meg a Hajni. Hogy ugye ezekkel a repülőpéniszekkel, ezekkel már ugye az okor rómaiak is távol tartották a betegségeket. Szemmelverés álltak, és nyakukba hordták, ezek egy kicsi amulettek voltak, és ők valamiért ott péniszre rajzoltak szárnyat.
1: Értem. Akkor most már Devecsert, akkor most már a szárnyas pénisz védi.
2: Szóval, ha eddig nem mentél Devecserbe...
1: Szárnyas pénisz mindenjapban.
2: Szárnyas pénisz mindenhova, érted? És erre nem kaptak ők támogatást. Ezt kellett maguktól megcsinálni. Hát van ilyen, hát mennyi mindenre. Fási Zsülikére elment itt nagyon sok. Hát érted? A Devecseri Városüzemeltetési Kft. A Robi meg a Hajni összefogtak, azt fölállították a szárnyas.
0: Szép is lett.
1: Akkor a szárnyas pénisz emlékművet szeretném bemutatni.
2: És azt mondták, hogy kicsi Mohács, kicsi államalapítás, nesze nektek itt van.
1: És fogyóban vagy a magyar.
2: Fogyóban van a magyar, ezért szálljon el a pénisz Devecserről. Na, láttad?
3: Igen.
2: Azért könyvelem.
3: Igen, azért... Figyelj, nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy az ihlette meg őket, hogy ugye régen a kopjafákat, ugye ott is faragtak rá ilyen falikus szimbólumokat. Igen, hogy ugye tudták, hogy a mögött férfi ember fekszik, és akkor ráfaragták ezt. Lehet, hogy innen van a régi kopjafákból ez a dolog. Mert egyébként ez a szárnyas péniszhez nagyon sok közünk nincs, ez a fascium, vagy hogy hívják az ókori Rómába, az
1: hát
3: a szemmelverés ellen és a rontás ellen hordták. Igen. Egyébként ezt a szárnyas péniszt, de a kopjafákból lehet, hogy innen eredeztették
1: ezt
3: aztán
1: nem, ezt. Ezt nem szemmel vered. Figyelj, ide.
3: Mert azért ott is látok csodákat egy temetőbe, ilyen régi kopjafák, amik vannak. Hát azért, na.
2: Ezek ugye ilyen fallikus amulettek.
3: Előre köszönjük nekik.
2: És a Hajni húzta, Robi tolta, a városvezetés megmondta, hogy ez egy remek ötlet, kicsi Mohács, kicsi Augustus hús, kicsi Szent István, hogy tegyünk bele úgy mindent, még úgy dobjunk bele ebbe az üsbe mindent, aztán álljon ez a pénisz, és ott vagyunk. Hát nekem nincs vele, majd én szeretem, hogy
3: ennyire. Példakép,
2: igen.
1: Most milyen unalmas lett volna egy török basa? Vagy egy kard, vagy bármi.
2: Hát mit tudnék a Mohácsi vészre az 500? Nagy törése volt.
1: Ha amit össze tudsz hozni augusztus 20-ával is, legyen benne minden.
2: De mi, hogy jön össze a 20-ával?
0: Hát ez ott... most, hogy pont 20-án adták, de nem kell nagy párhuzam. Ja, nem, ez csak Mohács. Na, mit raksz? Elhullott embereket? Hát hogy néz az ki?
2: Százszor jobb, mint egy lombkorona sétány, százszor jobb, mint a 26. kilátó, ahol nem volt mit nézni.
0: Ez erőt sugároz, gyerekek.
2: Ebbe van.
0: Ez,
2: én azt gondolom, hogy ebbe van.
0: Ott van egy kemény anyagból egy mereven kiállított dolog két szárnya.
3: Hát én azért el tudnék képzelni más is Mohácssal kapcsolatban. Mondjuk egy talapzat üresen. És azt szimbolizálni, hogy lekéstük a csatát.
2: Igen. Hogy nem voltunk ott.
3: Nem jelentünk meg
2: rajta. Alakult.
3: Ez az is szép lett volna.
2: De és így állt a Robi meg a Hajni, és így azt mondták, hogy ezt összehoztuk. Robikám, ezt megcsináltuk. Hajnikám, ezt most oda tettük.
1: Én arra lennék kíváncsi, hogy azt hiszem, hogy egy korábbi kép, ahol egy pap felavatja ezt a... Nem, ott fent van egy, azt hiszem, egy kép, ahol egy pap
2: előtt. Nem, a Bese atya is ott volt, tényleg elment?
1: Hát
2: nem a Bese atya, nem.
1: Ahogy... Nem, ez egy pap, aki felavatja ezt.
2: A plébánia kormányzó megáldja a szárnyas falloszt.
1: Igen.
2: Hát ha menni kell áldani, menni kell.
0: Atyám, de kérdezed, hogy mit áldasz.
1: Atyám, fel kellene szentelni egy emlékművet. Nagyon szívesen, fiam. És oda megy, és azt mondja, hogy ez mi
2: a... Ez pont az. Atyám nyelt egyet a plébánia... Ha ez van, akkor megálljuk.
1: Na, de akkor azt mondom, hogy hozzuk össze a szardiniai Algeróban található Szűz Mária klitorisszal.
2: Hát most azért... Na, egyébként figyelj, és ez az?
1: Ez egy...
2: Hát ez annak van adva, vagy ez az?
1: Nem, ez
2: ki
1: egy
2: van
1: Szűz
2: mondva?
1: Mária.
2: Jó, hogy egy Szűz Mária, ez egy csikló, meg egy női nemi szerv.
0: Nem, ő maga Szűz Mária.
2: Jó, azért megjutott, hogy nem csak Devecsere nyúlnak mellé. Fölállított a kőből egy
1: 20 méter magas szobrot.
2: Egy hüvelyalapú szobrot, aminek a Szűz Mária a feje a csikló.
1: Igen.
0: Igen, hát egy kicsi stilizáció.
2: Nem járt arra Robi meg a Hajni?
1: Én azt mondtam, rakjuk össze, amink van.
2: Nem ment el arra nyaralni a Robi meg a Hajni? Nehogy aztán ott nyaraljon, aztán az önkormányzat is ott legyen érte.
0: És egyébként az önkormányzati ülésen mi történhetett? Még azt mondták, hogy emlékezzünk már meg erről az egész esemény. Jó.
2: Ki tudná megcsinálni?
0: Igen. Nincs
2: rá pénzünk. Hívjátok már fel Bodorfa polgármester. Olyan
0: farag.
2: Olyan voltam nála. Azt mondtam, faragott, hogy... Te figyelj, ez a polgár, csak úgy faragja azok a napokat. Csak úgy jön belőle.
1: De milyen csodálatos, hogyha Devecseren felállítottak volna egy magyarra viaskodó török szobrot,
2: Dögunci,
1: a kutya sem emlékezne meg. Erre
2: felállítottak.
1: Erről beszél mindenki, és tudod mi van? Elmennek. Ez olyan lesz, hogy együtt akarsz majd fotózkodni a Devecseri szobrot.
2: Meg kell nézni, hogy hol van. Egy turnén erre oda kell menni.
3: Ha már a csata nem sikerült.
2: Felvidék, meg kell motorozni, meg kell csinálni. Igen.
3: Ha már a csata nem sikerült, akkor legalább van egy szép szimbóleumunk.
1: Devecser ezzel is felkerül majd a tér.
2: Üzenjük a törököknek, írja egy hallgató, hogy bekapatják.
1: Szárnyas túl.
2: És maradtak egy ideig, igen. Hajni mit fog megálmodni nőnapra? Robi meg a Hajni, hogy még összedugják a kis fejüket, ott aztán Bodorfa polgármesterével, ott aztán nagy dolgok születnek. De bátor!
1: Nagyon.
2: És hogy átment.
1: És hogy
2: volt
1: igen.
2: rá pénz, és hogy felmerték igen. állítani. Egyébként én azt mondom, hogy valahol halad. Kicsit vagány. Kicsit vagány. Hogy azt mondták, hogy mi toljunk mindenkire, mi akarunk állítani Mohácsnak egy szárnyas.
1: Jaj, nagyon szeretném látni az első alakuló ülést, az első napi rendi pontot.
2: Bodorfa polgármester, ahol megdicsérik a polgár. Te Robi?
1: Nem, amikor először felmerült az ötlet. Hogy milyen emlékmű legyen. És akkor jönnek, megy a brainstorming, és azt mondja, hogy nekem lenne egy egészen új gondolatom.
2: Én a Hajnit, ahogy felhívja Robit.
0: De Hajni Robi. Rajzolt, Robi csak megvalósítja.
1: Oda tudja elé a képet, és te...
2: Rajzoltam mi ide egy szárt. Te Robi, te hogy olyan szépen faragod azt a
3: tudod, Robi, mibe vagy jó?
0: Tudod,
3: mibe vagy jó?
2: Nekünk
1: van ez a Tuzifa program, rajtunk maradt egy pár.
2: Úgy van. Egyébként gyerekek, Mohácsról mindenkinek az átok, meg a vereség, meg a történelmi fordulópont, meg ugye utána a török veszedelem, meg a 150
1: óriás diadóval.
2: Török uralom, hát utána ott nem voltak jó dolgok egyébként. Sok jó nem történt aztán velünk egy ideig.
1: És egy bordélyház nyílt mellette legalább.
2: Ez a Devecseri, igen. Felállításban Hajni segített, kérdezik, hogy... Nézzétek meg a képet, drága hallgatók. Tök bátor. Tök jól néz ki. Ez mennyi? Ez egy jó 2 méter. Nagyobb.
0: Hát ez egy nagy ház. Hát magasabb. Hogy a plébános úr áll előtte, a másfél, szerintem 3 méteres van. Legalább.
2: Jó, aki arra jár, hallgatók, selfie és Viberre jön a kép, jó?
1: Nagyon jó.
2: Ott van egy kis leírás mellette, azt majd fotózzátok már le, ott vagytok, hogy mégis mi a, mit írnak. Vagy hogy mi van ott, oda írva. Egyébként egy tó elé rakták le, és önmagában, ha ránézel, hát nézd, a tök hangulat, kifejezett
1: hangulatos. Figyelj, itt a 0 kilométer kő, hát az is egy...
2: Igen. De Filip már úgyse csinál nekünk filmet. Na,
0: legalább.
2: Maradt a nevecsei szárnyas van. Ennyi maradt. Ennyi maradt Mohácsból. Lesz volna egy film. 16 milliárdért, az most valószínűleg nem lesz. Maradt a nevecseri szárnyas.
3: Feri Mohács 500.
1: Nyit majd egy trafikot a szárnyas. Ahol kis mörcsöket lehet vásárolni. Nyakláncot.
2: Igen. Kedves nevecseriek, írjatok, szeretitek. Voltatok.
1: Büszkék vagytok rá.
2: Ne túlozzunk a méretekkel. Jó, ezekben a méretekben mindenki túloz.
1: Robi vagyok, modelltáltam.
2: Balaton felvidék? Hát majd egyszer arra megmotorozzuk, akkor megnézzük. Robi vagyok, modelltáltam?
1: Lehet, hogy hajnal tutajos volt a tekintete.
2: Figyeljetek, a Polgi jó arc, holnapra keressük már meg.
1: Hát jó.
2: Egy rövidre. Hát
0: ez... Na várj, most neked a tervező kell, nekem vagy a kivitele?
2: Én a Polgi.
1: Akirából indult.
2: Aki Polgi.
1: Ennek zöld utat adott.
2: A Robi.
1: Az hát, igazán bevállalós.
2: Bodorfa polgármestere. Ő volt, gyerekek, ő volt. Na jó van, jövő mindjárt 4 perc, 9 óra, jó? Ha közben van friss közlekedés, akkor dobjátok meg.
1: Ott áll a szopató mellett.
2: Uli. Oké, hogy nincsenem már.
0: Nagyon kérlek.
2: De bármikor felállhat az új testület, reméljük minél később. Jövő mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
2: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak. Egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodokft.hu.
13: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy Cia modelleket. Most akár további 2 000 000 forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
14: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
15: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
16: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakában nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
17: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport, a multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
18: roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
19: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió egy kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió egyen. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió egy kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
20: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát, facebook.com/rádióegygong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.rádióegygong.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: 2 hétre bezár a kecskeméti fürdő, nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. 15. alkalommal rendezik meg idén a kadafalvi napokat. Demeter Dia vagyok. Tervezett éves karbantartási munkálatok kezdődnek a kecskeméti fürdőben, ezért a létesítmény augusztus 31-e és szeptember 12-e között zárva tart. Az említett időszakban az akvagyógyászat sem fogad vendégeket. A munkálatok során cserélik a medencék vizét, teljes körű fertőtlenítést végeznek, kitisztítják a medencéket és elvégzik a gépészeti, valamint a légtechnikai rendszerek karbantartását is. A leállás ideje alatt a széktói strandot vehetik igénybe a látogatók, amely a kecskeméti fürdő megszokott nyitvatartási idejével megegyezően tart nyitva, írja a létesítmény a közösségi oldalán. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta le rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
22: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
21: 15. alkalommal rendezik meg idén a kadafalvi napokat. A kétnapos program Kecskemét, Kadafalva, Szarkás, Úrihegy, Felső Csalános és Miklós telep közös rendezvénye. Idén szeptember 18-án és 19-én várják majd az érdeklődőket ingyenes közösségi programokkal, írja a hírös.hu. Lesz kertmozi, a kisebbeket lovaglási lehetőség várja, és szerveznek gasztronómiai versenyeket. Idén először megtartják a házi kenyérsütő versenyt, és a felhívásra amatőr pékek, otthoni sütők jelentkezhetnek hagyományos kovászos, élesztős vagy magvas cipókkal. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki,
3: Daci,
1: Ferenc bácsi és Balázs!
0: Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek. 9 óra után, 12 perccel. Elment ez a reggel egy ilyen kis szabadságról visszajövős, nyárzáros, utolsó hetes. Még egyébként egy nagy hőhullámos, néztétek? Szerda csütörtök, még mit azért van? Rúg egyet a nyár, csütörtök 30, péntek 34, úgyhogy ó, gyerekek, még jó időnk lesz, még meg lehet fürdeni, úszni, nyaralni, akinek maradt így még szabadsága, vagy
5: meg
4: bármi.
5: Akinek van vize.
4: Meg akinek hozzá. Van vize, ugye, úgyhogy, ja, hát igen, érdekes a helyzet azért ott nálunk is. Ez van, egy hét, és jövő héten már iskola. Nekünk osztálykirándulással indulnak a kicsik.
5: Nálunk is 3 napos.
4: Gyerekek. Nekünk azt hiszem 2 éjszakás talán, és hétfőn indulnak. Igen, 3 nap. Így indulnak el.
6: Most a fiam is beszállt a szállás szervezésbe, ő is keresgél.
4: Már kinek?
6: Az osztálynak.
5: Neked.
4: Ja.
5: Julinak, hogy ne legyen otthon.
4: Nem nagy az osztályod osztálykirándulni már? Vagy ők még mennek ilyenkor?
6: Ők még mennek.
4: Igen?
6: Ugye most van az 5. technikumi év, és akkor most azt nézik, hogy hát ilyen 25 főre kell szállást találniuk. És lehetőség szerint
4: van tanár, aki vállalja a felelősséget ezekkel a nagy lakli kamaszokkal.
5: Nálunk is 18 panna, ők is most mennek.
4: Mennek? Igen?
5: 3 napra.
6: Figyelj, nálunk az osztályfőnök baromi jó fej, együtt sütögetnek, főzögetnek.
4: Meg úgyis mész velük, mint eszemkás, kísérgeted őket. Érted, ott ülsz a buszba, külön busz bérelsz, mész utánunk, ugye nincs ezzel baj.
6: Milán, a fülmelegítőd.
4: Igen, itt van, ne felejtsd el, a kulacsod, hoztam neked a kis kulacskádat. Gyerekek, számoltuk, hogy mennyi van még nyári szünetig, és ott tartunk, hogy vége a nyárnak. Azért ez mennyire.
5: És úgy ment el megint meg, de ezt el se
4: fú,
5: kezdjük.
4: De gyerekek. Nagyon sok élmény, ez nagyon sok nagyon pillanat, rengeteg. Nagyon sok bevésődés, nagyon sok buli. Én nem érzem most annyira gyorsan. Illetve azt nézzük, hogy oké, most volt évzáró, ahhoz képest gyors, de hogy mennyi minden történt a nyáron.
6: Ez most a csűrű.
4: Atya úristen, tehát tényleg baromi sok minden. Ami nekem egy kicsit azért lassította. Tehát én ezt most nem úgy éltem meg, hogy ilyen hopp egy villanás, hanem hogy azért így volt benne. Élmény, emlék,
5: igen, csak úgy, bevésődős pillanat. Vagy, és végén vagy, és vissza kell gondolni, és akkor elkezded összeszedni, hogy ja, úristen, az is most nyáron volt. Tehát, hogy tényleg rengeteg mindent tettünk bele, de mégis maga az
4: igen.
5: Idő az...
4: De ha megnézel júniusi képeked a telefonodba, akkor azért nekem az most több, mint a fél éve lett volna. Annyi minden történt. Meg annyira sűrű volt, hogy megnéztem, földob néha egy képen, hogy Jézusom, ez is júniusban történt. Én azt most úgy érzem, hogy 6 hónapja volt.
6: De nem csak a nyár, valahogy az idei év az valahogy olyan nagyon...
4: Nagyon sűrű. Olyan nagyon sűrű. Igen.
6: Na, figyelj ide. A múltkor ugye bedobtál egy gondolatkísérletet.
4: Jó, én ezeket nagyon szeretem, igen.
6: Ugye ott arról volt szó, hogy bezárod-e egy szerettedet, féredet, feleségedet 10 évre.
4: 100.
6: Jó, a 10 év is bőven elég. Jó, 100 évre.
5: Hát már szenved.
4: Minden évnek hangsúlya van. Ugye 100 évre bezárod egy szobába, te kapsz 1 milliárd vagy 10 milliárd forintot, és te egy másodpercnek éled meg, ő kijön a szobából, és nem emlékszik semmire.
6: Elfelejti, és tiéd marad a pénz.
4: Tiéd a pénz, de ő nem emlékszik semmire, berakod-e, viszont 100 évet leél egy szobában, ami neked egy másodperc. Vannak, akik berakták a stábból is. Csak mondom!
5: Julus,
4: csak mondom! Csak mondom, hogy néhányan azt választottak, hogy igen, menjen
5: és
4: be akkor.
5: És gondolkodás nélkül. Ugye?
4: Én kapja meg a lóvét, egy másodperc nem emlékszik, és 100 évre is szerettedet, ugye ez fontos. Na,
6: jó.
4: Igen?
6: Összeszedtem néhány ilyen gondolatkísérletet, mert tudom, hogy ezeket szeretitek.
4: Na, hasonlóan jó arányérzékkel megáldva?
6: Egyébként jók, nem ennyire jók, de majd még keresgélek, de egyébként jók.
4: Gondoltuk, hogy ennyire jó nem lehet. Az fel volt építve, hát ez ki volt találva. Persze, ez meg volt alkotva.
6: Okay.
4: Na!
6: Rácsatlakozhatsz egy gépre, amely a hátleló... Hát...
4: Aha, adna oda Ferinek.
5: Adj, felolvasom szívesen kicsit.
4: Hozzá már valaki, aki tud olvasni.
6: Tehát
4: igen?
6: Rácsatlakozhatsz egy gépre, amely a hátralevő életedben a tökéletes boldogság illúzióját nyújtja.
4: Igen?
6: Azt éled át, hogy elérted az összes álmodat, szerető családod van és sikeres vagy, Tehát minden klapon.
4: Tehát minden álmom teljesül.
6: De mindezt egy tartályba levegbe élvede.
5: Ez Matrix.
4: Aha.
6: Tehát amint belépsz, nem fogod tudni, hogy ez egy illúzió. De a következő, nem tudom, 30-40 évedet egy lebegő tartályban.
4: És úgy alakítom, és azt a valóságot élem, és azt csinálok, és arra programozom
6: ebben
4: be a tartályt.
6: Ebben a tartályban kell leélned. Az következő
4: hol a B-opció? Ja, hogy maradok így.
5: Vagy
6: kin maradsz, és megéled a saját életedet, a saját kis történeteidet, a kis kudarcokat, a kis boldogságokat, vagy bemész egy illúzióba.
4: Aha. Hát mit taszítaná el az ától? Mi itt a dilemma? Mit veszitek, ha nem megyek?
5: Mennél.
4: Hát de miért? Hát mindent, miért? Most honnan tudod, hogy nem egy tartályban fekszel?
5: Az igaz. Igen.
4: Mi van most
5: akkor
4: is egy, most is egy
5: tartály.
4: Mi van most is egy tartályban fekszel, vagy egy ágyon fekszel, mint a Matrixban, érted, és vetítik az egészet. De ott azt csak, amit akarok. És olyan életet élek,
6: ott,
4: és...
6: abban a tartályban élve elérted a nirvánát, a tökéletességet, a legjobb
4: életet. És egy
6: életed.
4: Tartályban
6: boldog
4: vagyok.
6: Vagy, szerencsés vagy, jól élsz, jó csaj, jó
4: de
6: pasi,
4: tudom, hogy egy tartályban
6: minden...
4: vagyok?
6: Nem tudsz róla semmit. Tehát nem
5: csak kicsebesedik a bőröd a sok víztől.
4: Igen, egy idő után kicsit ilyen hólyagos leszel, meg ilyen kis latyagos lesz a bőröd. Hát nekem ebben nincs nagy dilemma.
6: Nincs.
4: Nincs.
5: A gyerekek, ez a Matrix című film.
4: Ide mennék.
5: És annak a problématikája.
4: Persze. Hogy halok meg? Hogy jövök ki?
6: Hát egyszer csak leengedik a vizet.
4: Leengedik a vizet, és
5: a lefolyón így.
4: És 30-40 év még egy nagyon jó valóságban?
6: Valahol lötyöksz, igen, egy ilyen masszában.
4: Én erre azt mondom, hogy ugorjunk.
6: Igen?
4: Persze.
5: Én nem.
4: Miért nem mennél?
6: Nem mennék.
4: Miért?
6: Nem.
4: Tökre kíváncsi vagy arra, hogy mit élsz meg, milyen állapotok vannak még, milyen tudatállapotok.
6: Csak a jó, csak a szuper.
5: És
6: csak
5: nem
6: a tudod
5: összehasonlítani.
4: Az olyan rossz, hogy mindig jó?
6: De nem is az, hogy nem.
4: Szarha mindig jó egy kicsit, nem?
5: Egy idő után unalmas.
4: Hát legyen már egy kicsit jó. Hát azt nem unod meg. Hát az mindig jó. Konstansan jóban mész 40 évig, még amennyi meg van írva.
6: Olyan érdekes, hogy neked egyébként egy tök jó életed van, és te azt mondod, hogy én arra gondolnék, hogy ilyenbe csak az ember menne be, akinek relatíva szar élete van.
4: Hát de kíváncsiságból, hogy mi még az extra nirvána, mi még az extra jó.
5: De nem
4: mi...
5: fogod, de nem tudni, fogod összehasonlítani, tudni összehasonlítani.
6: Most hozhatsz egy döntést.
5: Érted? Tehát itt elvágják, és utána bekerülsz az extra nirvánába.
6: Az extra szuper.
4: Jön a tartály. Ugorjunk be a tartályba. Hát már ezt már megéltük, itt már láttunk mindent, éreztünk, tapasztaltuk, ez itt megvolt. Irány a tartály. Hát ott fekszik még 2-3 ember, aztán ott valami csak történik abban a tartályban. Ebben zsűlte mennél?
2: Nem.
4: Te se? Beraknál a csajodat 100 évre szenvedni egy szobába, de nem mennél be egy tartályba, hogy jó. Hát most mondd meg, ki érti a Gyulát, de tényleg. De úgy bedobta a csaját 100 évre a sötét szobába, érted, hogy szenvedjen.
5: Mert ő itt akart 10 milliárdot, hogy jól érezze magát.
4: Hát ez hihetetlen. Ugye? De nem mennél be a tartályba. Aha.
6: Én nem mennék be.
4: Nem mennél be, jó, igen?
6: Oké, következő. Felfedezel egy módszert, amivel átmásolhatod a saját kiemelkedő tehetségedet, legyen az művészi, bármilyen.
4: Igen.
5: De ez feltételező, hogy van, ugye?
6: Igen. Jó. Tehát valamiben kiemelkedően jó vagy, és ezt át tudod adni a gyerekednek. Viszont ez azzal jár, hogy a te gyereked világ életében sikeres lesz, zseniális lesz, kiemelkedője jó lesz abban, amiben te jó voltál, viszont te lenullázódsz. Tehát gyakorlatilag visszakerülsz a startmezőre.
4: Na várjál, hogy van ez? Tehát, hogy én adok neki egy tulajdonságot.
6: Igen, ami a tied, a te sikerednek a titka, a te gyereked végtelenül sikeres lesz, de neked ez a siker ez elmúlik. Tehát innentől kezdve te már nem leszel kiemelkedően jó, csak ilyen középszerű leszel valamiben.
4: De még a középszerű is nagyon átlagon felül van nálam. Az én középszerűségemnek az másnak 6 évbeli átlagon feletti élet, érted?
6: Tehát, hogy innentől kezdve elveszíted ezt a képességedet, a gyereked képes lesz.
4: Oké, csináljuk.
6: Átadnád a
4: persze.
5: De már megvált.
4: Hát most 50 évesen még hova kalimpáljak?
6: Én ezt se adnám át.
5: Nem lehet a gyerekednek?
4: Hát odaadod a gyerekednek.
5: Hát és látod az ő kiteljesedését.
4: Jól fog érten. Írni, vagy színdarabokat szerez, igen, vagy mit tudom én, nagy dramaturg lesz.
6: De neked van hátra 30 éved, amit egy ilyen középszerű szarságban fogsz eltölteni. Akkor már inkább kaparja ki ő a saját kis gesztenyéjét, nem? Legyen ő kiemelkedően
5: de attól az egész életen nem lesz középszerű szarság, csak mondjuk te ugye jól tudsz darabot írni, akkor nem fogsz több darabot írni, a gyereked viszont
4: világhírű. Semmiben nem leszel kiemelkedő.
6: Hát te már semmiben sem. Tehát, hogy arról van szó, hogy innentől kezdve te elveszíted ezt a szuperképességedet.
4: Én odaadnám.
6: Odaadnám.
4: Oda, persze.
5: Hát a gyerek boldoguljon,
4: abszolút
5: nem?
4: Abszolút odaadnám. Vigye. Én ezt elkolbászolok itt még egy 20-30 évet, most valamivel. Valamit több
5: motorozás.
4: A motorozás csak... képességét is elveszik?
5: Nem, csak egy.
4: Motorozni csak... azért tudok még?
5: Nem, csak hát, a
4: akkor olyan nagy baj nem lehet.
5: Amiben jó vagy.
6: De is átadnád.
5: Azt, persze, vigyek. A gyerek, hát ne
4: tehát, hogy a gyerek sikere múlik rajta, vagy az ő kiteljesedése.
6: De a gyerek sikere lehet, hogy megtalálná a saját útját. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a gyereket sikertelen lesz, ha te nem adod át a te szuperképességedet. Lehet, hogy ő egy zseniális, jó, nem tudom, hegedűművész lesz 10 év múlva. Tehát, hogy lehet,
4: de így egyértelműen sikeres lesz.
6: Egyértelműen sikeres lesz, szuper élete lesz, zseniális lesz abban, amit csinálsz te, tehát ő ezt tovább viszi, de te vissza.
4: Én azt mondom, hogy vigye. Abszolút vigye.
5: Simen.
4: Én azt mondom, hogy adnám.
5: És ha az ő kiteljesedés... a gyereknek, érted a kiteljesedés, akkor...
6: Hát így értek is, pofám.
4: Az élet hard.
5: Gondos magyar anya.
4: Az élet kemény. Senki nem mondta, hogy könnyű lesz, szedd össze magad.
6: Miért nem kapartál egy kicsit jobban?
4: Igen, ez is egy jó hozzáállás. Nem tudom, ha az ő boldogságuk adott, akkor minden legyen meg nekik. Abszolút.
6: Jó.
4: Én azt abszolút adnék mindent.
6: Jó, hát a következő?
4: Na.
6: Egy süllyedő hajóról menekülve egy 5 fős mentőcsónakban ültök. A csónak túlterhelt, és ha nem csökkentitek a súlyt, perceken belül
5: Zsül.
6: Mindannyian...
5: Gyula! Szerintem Zsül!
4: Gyula! Ma hideg a víz, Gyula! Van nálad búváró a Gyula? Nagyon hideg az Atlanti óceán.
5: Kapaszkodj!
4: Kapaszkodj! Húzunk, Gyula, húzunk! Kapaszkodj a kötélbe!
6: Veletek van egy nagyon túlsúlyos ember,
4: ja, akinek hát a feláldozása... Megy a pufi! Megy a pufi! Hát egyértelmű, megy a pufi!
6: 4 ember megmenekül.
4: Megy a pufi! Vagy mi a kérdés, hogy én megyek meg, még 3 vagy a pufi marad?
6: Hát, hogy fogod-e, és akkor indítványozod-e az ötletet,
4: hogy
6: kidobod-e.
4: Hogy veszel a pufi? Azonnal.
5: Már megint én vagy az Eszter, hát na tessék.
4: Azonnal, megy a pufi. Hát most ne én indítványozzam, ő ajánlja fel.
5: De vele... Hát...
4: Hogy gyereke, én vagyok a pufi, az én életem megment 4 másikat. Megyek, aha, beugrik a vízbe. Egyébként még van esélye, mert nem fázik, hát pufi. Tehát nem... Hideg a víz, tudjuk?
6: Hamar vége lesz.
4: Hamar vége lesz, hamar megfagy.
6: Nem szenved sokkal.
5: Tudod, a zsír az melegít.
4: Tehát a zsír melegen tart, hát még maradjon ott vagy 10 percet. Tehát indítványozom-e, hogy menjen a pufi?
6: Igen.
4: Felfűtöm a másik 3-at, hogy fogjunk össze. Egyedül nem indítványozom, behergelem a többit.
6: És utána 3-mal kidobatod, te meg csak nézed.
4: Orlára nézek. Aztán nézzen már oda, néz milyen nagy darab. Merre lejt ez a hajó, te tessenek már oda nézni. Na, hát persze.
6: Te lennél a hangadó, felhergelnéd.
4: Hogy 4 életben maradunk, és 1 hal meg, vagy életben marad a pufi, és 4 halál?
6: Hát, de akkor nem élsz tovább azzal az erkölcsi dilemmával, hogy
4: nincsen,
6: te megöltél.
4: Semmilyen,
6: ja.
4: Nincsen semmilyen dilemma. Semmilyen dilemma. Nem én kértem, hogy legyen pufi.
5: De várj, és egy soványat dobunk ki, akkor nem menekülünk
6: nem,
5: meg?
6: Nem, akkor elsüllyedtek.
5: Tehát és ha két sovány, sovány...
4: Ez az nem rossz, ha marad a pufi, és megy 3 sovány, de nem én vagyok.
5: Két sovány, az egy pufi?
4: Kidobunk 2 soványt, az nem jó?
6: A nagy pufit ki kellene lökni a vízbe, és utána ti partot értek, és ott van az a tudat, hogy megöltél egy embert azért, hogy te túlélhess. Egy kicsit sem.
4: Kérdezi ki Szabolyó, és hová dömper? Csak nem a vízbe, de nekem azzal kell tovább élnem.
6: Igen.
4: Mivel?
6: Azzal a tudattal, hogy tehergelted fel a többieket, hogy lökjétek ki a pufit.
4: Ja, értem, tehát itt az a dilemma lényege, hogy tulajdonképpen én életben maradok más kárán.
6: Eleve
4: eldőlt hisz pufi. Tehát az életben ez már egy csomó hátránnyal jár. Többek között az, hogy nem maradsz életben, mikor egy mentőhajó van. Hát ezek szar dolgok, de ez így van. Én el tudnám viselni ezt az erkölcsi dilemmát.
6: Igen, jó.
4: Te mit csinálnál? Feláldoznád magad, és aztán megyek én, és beugranál a hideg vízbe, és
5: vagy
4: maradjon.
5: Mi? Húzunk sorsot?
6: De hogy az a baj, hogy hiába húznánk sorsot, ha engem dobnátok ki, akkor legfeljebb csak röhögnénk, de... nem, de akkor, nem, akkor elsüllyednénk mindnyájan.
4: Amikor te vagy a legpufibb, akkor az a másikot az nagyon vékony. Tehát az fura lenne. Én vállalnám, én viszem a dilemmát. Te?
5: Én a pufi. Én szerintem dobjatok ki 2 soványat.
4: Igen, megy 2 sovány.
6: Hát együtt élni továbbiakban azzal a gondolattal, hogy valakinek fel kell...
4: Hogy valakinek valakit feláldoztál, hogy te életben maradjál. Hát ez nyilván egy szar dolog, persze.
5: Ne, de túl tudja magát tenni rajta.
4: Az élet egy harc. Egy jó Vladimir mindent felettet igazából.
6: Tehát, következő. Kapsz egy olyan láthatatlan agyi implantátumot, amely képes azonnal törölni minden olyan negatív gondolatot, előítéletet vagy bosszúságot, amit a párod iránt érzel. Cserébe a párod is megkapja ugyanezt. Soha többé nem fogtok veszekedni, mindig türelmesek, megértők és elfogadók lesztek egymással. A negatív érzések eltűnnek. Tehát garantáltan élethosszig boldog,
4: mi a dilemma?
6: Tökéletes kapcsolatban.
4: Tehát a dilemma az, hogy tudsz valamin gondolkodni.
5: Hát, hogy kéred vagy nem kéred.
6: Érdemesebb akkor, egy igen. Őszinte, néha veszekedős párkapcsolatban élni, úgy, hogy néha vannak vitáitok, és ettől fejlődtök, vagy beépítetted az implantátumot, és az egész következő 20 évet, tehát egy ilyen idült mosolyjal éled le.
4: De most várj, most agyvérzéses leszek.
5: És folyik a nyála.
4: Tehát ez leszek, vagy csak nem lesz semmiféle konfliktus.
6: Soha semmiféle konfliktus, de még csak apró viták se. Tehát, hogy semmilyen kilengés
4: nem lesz. Nem kell az már 50 évesen. Ja. Szerintem ez 30 évesen, 40 évesen, ez még lehet, hogy előre visz, meg fejlődtök, de 50 évesen már nem akarsz ilyet, nem? Tehát már nincs erőltetetten szükséged, mert akkor majd egy vitából te látod, hogy hol kell fejlődnöd. Gyere implantátum. Tegyük be. Nem? Semmi. Ja. És onnantól kezdve több, még a kicsi sincs. Vagy egy-egy nagy sincsen, hanem teljes béke. Nem, egy idő után már nem abból töltekezel. Tehát 30-40 évesen még megértem, hogy egy-egy vita előre, visz 50 évesen már ezeket ki akarod szűrni, hogy már csak jól akarod magad érezni.
6: Szerintem
4: nem?
6: Egy jó párkapcsolat dinamikája az, hogy
4: nem, egy idő után már nem, szerintem nem. Mi 50, most hova veszek szemmel? Sőt, 20 év után még megkezd, ott megváltozik. Ide, más lesz.
6: Ide az implantátumot.
4: Minek? Tegyék be az implantátumot, és teljes béke, persze. Tehát 50 évesen már nincs erre szükséged igazából. Hogy előrébb visz egy 15-20 éves párkapcsolatot, nem visz előrébb. 25-30 évesen még egy-egy veszekedés lehet, hogy segít, vagy önismeretre sarkal, de implantátum, nem? Gyula, implantátum? Még neked már benn van, mindegy. Neked már 10 éve berakták Gyula.
5: Várjál, neked Zsult most dobtuk be a vízbe.
4: Várjál, te még úszol, várjál, te még hideg vízbe vagy. Te már meg vagy fagyva, Gyula, te már nem mondj semmit.
6: Oké, utolsó. Zseniális sebész vagy.
4: Igen.
6: És megérkezik hozzád 5 beteg, akiknek mindenkinek más-más létfontosságú szerve, mája, szíve, veséje áll le. Amikor egyszer csak megérkezik egy teljesen átlag beteg, aki egy rutinvizsgálatra érkezik, és kiderül, hogy stimmel a vércsoport, a minden, és neked lehetőséged van dönteni arról, hogy ezt az embert, aki tök véletlenül sétált be erre a vizsgálatra, és nem is tudod, hogy ez a másik 5 ember milyen ember, jó embere vagy sem.
4: Megölhetem.
6: Megölheted, feláldozhatod, hogy a másik 5 embert megmentsd.
5: Miért csinálnál ilyet? Tehát tök egészséges csávó.
4: Ülök az ambula, ülök a traumatológián, ülök a baleseti sebészeten. Van 5, akinek a fejsze kiáll a fejéből.
6: Van 5 ember, akit megmenthetsz egy ember élete árán.
4: Nem tenném meg. Miért megöljek egy egészségeset? Először megölök egy pufit a csónakból.
5: Már pufit megölök.
4: Nekem már is sok van a rovásomban, mert megöltem egy pufit a csónakból. Nem.
6: Egy embert kellene feláldoznod azért, hogy 5 másik éljen.
5: De az egy tök egészséges, normális ember, aki na, csak bejött egy fejfájás illapítóért, érte.
6: Azért
4: halott vagy. Sajnos most jó embert játszom, ezért téged megöllek, hogy 5-öt megmentsünk. Nem, semmiképp. Ebben nem nyúlnék így bele. Megpróbálnám az 5-öt megmenteni, ha nem sikerült, haver, van némi hiba százalék a napodnak, így jártál, meghaltál, tessék.
6: Ez nem a te napod. Ez nem
5: nincs itt semmi látni való.
4: Kellett neked azzal a baltával hadolászni, hogy a Blalújza téren érted. Hát most nem, azt szerintem ilyen szinten nem nyúlnék bele, semmiképpen.
6: Jó.
4: Az egyek maradjon egészséges, az 5-nek, ha meg kell halni, akkor meghalljon meg.
5: Valahogy már ugyanaz történik.
4: Hol a tartály, inkább azt mondd meg. Hova kell bemászni? Engem az érdekel.
5: Ebben ugyanaz történik, mint a csónakból kidobott pufinál. Csak te benne vagy ott a megmentendő 4-ben. Itt meg nem vagy benne a megmentendő 4-ben orvosként.
4: És de valójában ugyanúgy döntesz a feláldozásod, ez ugyanúgy egy morális kérdés.
5: Igen,
4: persze.
5: Igen, de kicsit mégis sok más.
6: Júli, ezeket hol találtad? A startlap.hu-n?
4: Igen, onnan szedett, igen. A páromnak van ilyen implantátum, csak fordítva van. Írja valaki. Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt, jól jönnek a nap legjobb pillanatai. Azt nézem, hogy itt van-e valami kis frissecske, teherautó, Szentendrén villanyoszlop, Dózsa György úton, a 11-esen, a 19-es kavicsnál, hatóság a helyszínen, úgyhogy hát ott van. Van egy kis baj, arra figyeljetek, jó? Itt vagyunk mindjárt, 9:30 pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktető fóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu per akció oldalon.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Sikeres volt a kertészeti és élelmiszeripari kiállítás, rajzversenyt hirdettek gyerekeknek, újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Demeter Dia vagyok. Fókuszban a helyi mezőgazdaság és kézművesség. Több mint 100 kiállító részvételével rendezték meg a 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást és vásárt Kecskemét főterén. A látogatókat kistermelői vásár, kézműves bemutatók és interaktív foglalkozások várták 3 napon át. Újdonságként idén óriás és különleges formájú zöldségeket és gyümölcsöket is bemutattak az őstermelők és hobbi kertészek, írja a Keol. A rendezvény keretében átadták a települési installációk szakmai díjait, és kihirdették a 10. Aranyhomok térségi lekvárverseny eredményét is. Így látom a szüretet, ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt gyerekeknek a helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. 3 és 14 éves gyerekek alkotásait várják 3 korcsoportban. Óvodások, alsós és felsős általános iskolások jelentkezhetnek a felhívásra. A legjobb rajzokat korcsoportonként díjazzák majd. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A4-es méretben. A rajzokat augusztus 31-ig lehet leadni a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett pályamunkákból kiállítás is nyílik majd, írja a Keol. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány 100 méterre azonosították. A hatóságok már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termés fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3-4-10 lesz, 5-6 perc. Levették a cuccot, gyerekek.
2: Ne is mondd, gyerekek, tehát a szárnyas fallosz elszállt.
1: Komolyan mondom, mi van Devecserrel. Tökre szerettük.
3: Leszették a
1: leszették szárnyas? Leszették a szárnyát is, meg a tetejét
3: de
1: is.
3: De lelopták, vagy
2: nem? Nem,
1: hát ez egy jó kérdés.
2: Valószínűleg ugye a cikk után, a 444-es cikk után az alkotók visszavonultak, átgondolták.
1: Tök bátor volt, tök jó volt, tök ez szembe megy mindennel ezzel a fajta ilyen...
3: De mire hivatkozva?
1: Kétszínű ilyen álszent gondolkodásra, hogy jaj, most felállított. Tök jót rögtünk rajta. Né, ott kaptunk egy új képet, már nincs ott. Se a szárny, se a pénisz. És akkor most van egy fatuskó?
2: Két fatuskó.
1: Az az emlékmű?
2: Két fatuskó van egymás miért? Tetején, és a harmadikat, tehát magát a műalkotást.
1: Egy nincs rajt? Rendes kilátónk, nincs rendes lombkoron sétánk. Legalább egy szárnyas. Hagy legyen már úgy, hogy nem veszik le.
3: Egy mohácsi fatus.
1: Na jó, holnap ennek járjunk utána.
3: Jó.
1: A történetnek, meg a levevésnek is akkor, hogy mi történt. Hívjuk föl.
3: És hova került, kinek a kertjébe?
1: Egyébként kivitte.
3: A kerti törpék mellé.
1: Kivitte haza. Ezt tudnunk kell. Ugye Devecser felállított egy emlékművet, egy szárnyas péniszt, ami a rómaiaknál ugye tényleg volt egy ilyen...
3: Szerencsehozó amulett.
1: Szerencsehozó amulett. Felállították, és most elküldte nekünk egy hallgató, hogy
3: hát
1: hogy nincsen. Hajni vagy Robi hazavitte. Gyerekek. Megkérdezzük majd, mi a helyzet.
3: Nem értem, nitek meg!
1: Nem értik ezek a művészetet, nem értik.
3: Ezt
1: tényleg.
3: Nektek.

0: Megnézted? Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlasz. Megnézted moziba?
1: Igen, és? Moziba, abszolút. Ugye, moziba. Nagyon.
0: Jó a film, jó a film.
2: A jó színészek sem garancia egy jó filmre. Én most néztem meg az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
0: A pedig nagy nevek.
2: Ők két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
0: Még én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem.
2: Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínós film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
0: Aha.
2: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak.
0: Mit nézzük meg? Dínós filmes! Dínós filmes! Megnézzük! Jó, dínós filmes! Hogy lesz ebből a fura filmből dínós film, a már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, vagy nem tudom. Ebből mi
2: most, aki szeretné megnézni a filmet...
0: Nem akarja senki, Júli, hidd el. Ennél a hallgatóink sokkal igényesebbek ennél.
2: Anne Hathaway az Oak Streetben laknak, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
0: Képes a meghívást felejtsd el.
2: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
1: Jaj, de
3: izgalmas. Sose láttunk még ilyet, mi?
2: Nem, és a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ő kis civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a lények, meg ezek az állatok is.
1: Második tippem a kisbolygó lett volna.
0: Igen, gyere, kisbolygó, aztán rajta ülnek a dinók.
3: Te magával is tudod rántani, érted, a zuradat az ilyen dolgokba.
2: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy bármibe.
0: Ez nagyon.
1: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
3: Figyelj, nagyon látványos.
0: Figyelj be, egy grillcsirkét, két burgert.
1: Hát három óra.
0: Jó, de Nolan és Nolan előtt fejet kell hajtani, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
3: látvány biztos, hogy mindent fogom, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
0: Hát te tudod, mert most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
3: Basszus, újraolvasom.
0: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeát, érted? Ki elolvastatták vele, mit kötött?
2: Mit olvastattak el? Nem olvastattad el. Az Iliász meg az Odüsszé, ez a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Ennyi, de senki nem
0: tudtad, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön ott, ezt nagyjából ezt így tudtad.
2: Azt se tudtuk, írja. Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, feka csaj, szép Helena.
0: Jaj, ne, na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból. Hát, gyerekek! Tényleg? Aha. Fekete bőrű Oscar-díjas színésznő, Lupita Nyong'o alakítja szép Helénát.
2: Hát ő nem fehér.
0: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és politikai korrektség?
1: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy elzárjuk a csapokat.
0: Vagy így, vagy szép Helena fekete
1: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
0: Lószar se fogsz forgatni. Aha.
2: Nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
3: Ez dupla gázsi.
0: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
1: Most milyen jól csinálta? Ezért futott IMAX-re. Ezért futottak.
3: Ha ez az igény, hogy ez az Achilleus meg egy Manusz gázsi játsza.
0: Na.
2: Most mi?
0: Hát milyen világot élünk, Annácskám? Elmünk egy kicsit Szabir Aszpán Manusz gázsi játszat.
1: Nézd oda.
0: Ha mire visszajössz itt a Lehel piacra, meg lecsóbefőzés, sobán Manusz gázsi.
1: Hát rá se néztem a
0: mindig akarod nézni?
1: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
0: Ugye mondtam én neked, hogy azért van más. Van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán ez a politikai.
1: Ez nem, hogy a csalabádé.
0: Van ebben minden.
1: Most már csak azért is megnézem.
0: Figyeld a történetet. Saját lányukként kezelték, gyermekrajzokkal díszített hálószobában rendezték be, és természetesen gondoskodtak a megélhetésének minden költségéről. Bő egy éven át tartott, amikor is hatalmas partit rendeztek a 12. születésnapjára. Hát ez... Ne, tehát ez... Na, itt kéred ki a második italt, mikor egyedülök a kávézóban.
3: Még egy
0: felfoghatatlan a történet. Ez alatt az idő alatt Amanda végig gyerekhangon beszélt, gyerekjátékokkal játszott, cumizott, cumis üvegből ivott, hogy ne bukjon le.
3: Amíg 11 évesen cumizni, az már...
0: Zseniális a történet.
2: Bántalmazott gyermek, nyilván regresszió, akkor...
0: Nem. Felnőttes megjelenését azzal magyarázta, hogy gyermek korában akarata ellenére hormonokat adt.
3: Új, de jó.
0: A tárgyaláson

0: Beismerte, hogy hazudott, hogy ki ő valójában, de tagadta, hogy csalni akart volna. Ugye? Tehát beismerem, hogy nem vagyok 11 éves, de tagadja, hogy csalni akart volna. A túlélését biztosította az ügyvéd szerint, mivel 20 éve kiszolgáltatott helyzet korábban a helyzetben van. Gyerekkorában hiányzó figyelmet, szeretetet és védelmet kereste, mondta az ügyvéd.
1: Szóval, az új szüleinek nem volt gyanús, hogy van egy 11 éves
0: micsoda?
1: Gyerek.
2: Növekedési hormont kapott.
0: Berendezték a gyerekszobát, hát, mesét olvastak neki, gyermekrajzokat díszítették a gyerekszobát. Hát itt ki a hülyém?
1: És kicsi,
0: azon gondolkodom.
1: Kicsi Amanda, miért vagy ekkora 11 éves? Mert hormonnal kezelt az anyukám. Hát, nem már.
0: Felfoghatatlan.
2: Egy éven keresztül alakítani egy 11 éves kislányt, az Oscar-díjas alakítás. Képzeld el, milyen önfegyelemre volt arra ahhoz.
0: De hol bukik le? Tehát, hogy hol bukik le, hogy ő egyébként egy 34 vagy egy 36 éves nő?
2: Lehet, hogy regisztrált a tikrót.
0: Igen.
2: Figyelj, és ezt a kislányt, aki 38 éves, egyszer nem vitték orvoshoz, nem vitték iskolába. Azért egy csomó kérdés felmerül ilyenkor. Az a cég, aki ezek szerint kiközvetítette ezt a bántalmazott kislányt, vagy csak elmenekült és beszaladt egy házba?
0: Nem, nem így volt. Ez a csaj, ez 10 éve különböző családoknál sütött el ezt a történetet. Nem, 10 éve sütötték el, róla egyébként már forgattak is, és most újra elsütötte, ugye ezért lett újra friss ez a történet. Egy szociális munkás azt mondta, hogy Amanda hozzá is bekopogtatott 2017-ben, egy Karolina nevű tiniként kiadva lakott nála, egy előadás után lépett vele kapcsolatba, és hát azt mondta, hogy gyermekbántalmazás áldozata lett. A lány testtartása és akkori viselkedése olyan volt, mint egy tinédzseré, szeretett gyermekruhákba járni, később azonban gyanút fogott, Amanda fizikai erejét és hirtelen viselkedésbeli változásait találta gyanúsnak. Amanda akkor 30 éves volt.
2: Ah, hogy ezt kaderozzunk.
0: Felfogadott ez a történet. Nem passzoltak a lány fiatal korához a viselkedésbeli is változások, és amikor azt mondtam, hogy ő egy felnőtt, az emberek nem hittek nekem, majd hozzátéve, hogy egyébként semmilyen bizonyítéka nem volt, akkor csak konkrét megérzése. Egy másik áldozatnál szintén lakott. Akkor Amanda a Duda nevet használta, 2023-ban Rio de Janeiro-ban találkoztak, és a nő azt állította magáról, hogy bántalmazás áldozatává vált. A szerepét gondosan megtervezte, gyermeki viselkedéssel és érzelmi kitöréseivel hatott az akkori áldozatra. Tehát ő családról családra ment, 10 éven keresztül.
2: Mint egy kakukkfióka.
0: Gyermekieka
2: vonása.
0: Milyen gyermeki vonás? Hát nézd meg azt a tizek, azt, hogy cumizik, hogy 36 éves nő.
1: Azt a kart.
0: Hazamész, és ott fekszik az ágyadba, egy baba ágyba, egy 36 éves nő egy rózsaszín cumival. Teljesen felfogadatlan. Ez neked gyermeki vonás?
2: Hát olyan, hát ha nagyon akarnám.
0: És egy baba ott van mellette, nézd. Amanda Maria Souza de Oliveira, ez a teljes neve, vagy hát legalábbis ez a normál neve, mert hogy nagyon sok karaktere volt, amit eljátszott. De már úgy ismerték, hogy filmet forgattak róla, meg az ő átveréséről. Megjelent már bizonyos csatornán, tehát a nő ismert volt, ennek egy évig nevelgették.
2: És amikor kézzed, amikor rákeresnek a Netflixen,
0: ezt
3: nem akarom megnézni, nem nekünk való. Nézzük inkább a jégvarást.
4: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, itt vagyunk, de gyorsan lett ennek vége, 10 perc, pontosan 10 óra, még van egy nap hallgatója, jelöltünk, igen?
1: Méghozzá külön Ajcsi van.
0: Visszatért? Visszatérő ajándék.
1: Nagyon megszerettek bennünket, úgyhogy ők is jöttek. Jaj, úgyhogy szafarizni lehet, sátoros.
0: De ez ilyen egy éjszakás, kinnagós, ez az?
1: Igen, szafarizol egyet, alszol egyet reggel, állatot etetsz, gondolom én.
2: Ganézod őket.
1: Ganézod.
2: Befogd.
5: Balázsék?
0: Igen, hello, milyen kis visszafogott voltál. Hello, jó reggel. Hogy hívnak?
5: Balázsék?
0: Igen, tényleg. Igen.
5: Bocs.
0: Semmi.
5: Sziasztok.
0: Abszolút, amennyiszer jól esik, annyiszor van. Hello, hogy hívnak? Ciao.
5: Dani vagyok, szia.
0: Igen, Dani. De úgy írtad el, hogy Mancsi, ez te vagy?
5: Igen. Mancsi.
0: Hol hallgatsz bennünket? Mi a helyzet?
5: Dolgozok éppen Pandorfba.
0: Pandorf? Jó kis Pandorf, igen.
1: Na, milyen jó lett volna, a 2 héttel korábban vagy ugye naphallgatója, mert akkor oda kaptál volna egy 100 eurós.
5: Akkor el is tudtam volna költeni ezt a kis 100-est, igen.
0: Igen.
1: Nagyon jó ajándékunk van.
0: Tényleg nagyon jó, ugye azt érde, mi a különbség a szobor és az NMH között? Az NMH még nem állt fel, írja Mancsi, igazad van, de hogy most közben lebontották a szobrot, úgyhogy ennek holnap utána járunk.
5: Hallottam, igen.
0: Pedig ez tök bátor volt. Mi nagyon támogatjuk, ez egy tök bátor szobor volt. Mutatjuk a nyereményedet, figyelj, ezt nyerted.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Na!
5: Wow! Ez komoly, ez komoly. Nagyon szépen köszönöm.
2: Úgy elképzelem, hogy Danira hogy ragadt rá a mancsi kifejezés.
0: Az igen, az olyan fura.
2: 14 évesen?
5: Ez egy nagyon, nagyon régi sztori, egy régi barátom akasztotta rá, hát ha van időtök, elmagyarázom én nektek, nagyon szívesen.
0: Elhisszük mi ezt.
5: Legközelebb.
0: Elmondod legközelebb. Jó, menjünk el. Köszi, küldjük az elmécsomagot.
5: Köszi szépen, sziasztok.
0: Szala kérdezi, hogy holnap vagyunk? Ez egy nagyon jó kérdés.
2: Anna, összetudom.
0: Anna, egy gyors beszopot, ki kéne elvernünk ezt a hétfőt. Nem, most egy ideig vagyunk, gyerekek. Jövünk szépen, kényelmesen, még úgy visszarázódunk. Szóval nem kapkodunk, visszarázódunk, vagyunk, készülgetünk így a szeptemberre, a nyár végére. De elvileg érkezünk. Hát napközben, bármi közben jöhet. De hogy elvileg
1: jaj,
0: az a terv.
1: Most jut eszembe.
0: Tényleg, hogy én sem mondtam.
1: Tudod, hogy...
0: Nem, jövünk holnap. És 52-kor még lehetünk itt. Milyen jó ez. Puszi mindenkinek. Holnap mi a menü? Hogy vagyunk?
2: Én vagyok. Bocsánat.
0: Nem akartalak összezavarni egy ilyen nagyon nehéz kérdéssel. De vagyis Eszter van, szerda?
2: Szerda csütörtök van.
0: Szerda csütörtök.
2: Igen, és aztán elvileg én vagyok pénteken.
0: Bekezdett a nő egy-két nappal, mi?
1: Hát azért tudod, kell a
0: pihenés. Én szeretem az Eszter hozzáállását. Egy nagy Szabi után indítok egy-két nappal, csak hogy visszarázódjak. Na jól van. Akkor jövünk holnap. Puszi mindenkinek. Sziasztok.

0: mai slágerek.
1: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvenc hét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu
6: Megújult a Budmill a Premier Outlet.

0: Rautlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
1: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotér.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
13: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
14: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
13: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
15: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
16: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
17: Ez az utolsó visszatérés.

0: a szín.org.
1: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértő kezekben.
2: Iskola kezdési akció a JP Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy SEAL modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a JP Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
3: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
4: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Üdv mindenkinek itt a Rádió egy gongon, Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, a mikrofonnál már Faragó Miklós. 10 óra után 7 perccel járunk, és elindult az utolsó augusztusi hét, a nyári szünet és a vakáció utolsó hete, hamarosan becsengetnek. És nyereményjátékunk is erről szól. A hamarosan becsengetnek a Rádió egy gong nyereményjátéka. Ma indul, ezekben a pillanatokban indítom legújabb nyereményjátékunkat, ahol van heti fődíjként 100 000 forint értékben egy íróasztal és egy forgószék az iskola kezdéshez. Pénteken sorsoljuk ki, de naponta sorsolunk napi nyereményt. Vitamincsomagot 20 000 forint értékben a BioKing Biobolt jóvoltából, illetve a Szivárvány cipőbolt ad a nap nyertesének 25 000 forint értékű nyereményt, pontosabban lehetőséget, amit levásárolhat majd lábbelire. Úgyhogy játszatok velünk, a feladat csupán annyi, amikor az iskola csengőt meghallottátok, írjátok a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben, Viberen.

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Figyeljetek az iskola csengő hangját, utána jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet a 2094140-20-as SMS Viber számunkra. A netpercek rovatunkban pedig arról van most szó, hogy utazásnál nem mindig az a legjobb digitális segítség, ami a leglátványosabb. Egy előre letöltött offline térkép például pont akkor jön jól, amikor gyenge a térerő, drága a roaming, vagy a város közepén egyszerűen nem akar betölteni semmi. A Google térképen ki lehet választani egy területet, és a telefon elmentő, hogy később internet nélkül is lehessen autós útvonalat tervezni és utcaneveket keresni. Ez nem csak külföldön hasznos, kirándulás, fesztivál, vidéki ügyintézés vagy nagyobb bevásárlóút előtt is jó, ha a környék már a készüléken van. Érdemes wifi-n letölteni és indulás előtt ránézni, frisse még. Az offline térkép nem tud mindent, forgalmi adat, tömegközlekedés, biciklis és gyalogos útvonalat természetesen korlátozott, de az alaptájékozódást megmentheti. Családban is hasznos rutin, aki vezet, annak legyen letöltve a cél környéke, aki pedig kísérőként ül mellette, tudjon keresni benzinkutat, parkolót vagy utcát. A letöltött térképek helyet foglalnak, ezért hazaérkezés után töröljük a régi városokat, és maradhat a kedvenc környék. Érdemes a szállás, a pályaudvar és a parkoló nevét is elmenteni, mert ezek offline is gyors támpontot adhatnak.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Martin Garrix és a Butterflies. Ezzel folytatjuk itt a Rádió egy gongon. Hamarosan becsengetnek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Utazni jó, mert utazni érdemes. Csütörtökön délután 4:30-kor a Feeling of Travel két utazója, Egri Blanka és Katona Attila Türkmenisztán a Fehér Márvány fővárostól a Pokol kapujáig címmel tart vetített képekkel kísért előadást a Katona József könyvtár. Utazók a könyvtárban előadás sorozatának keretében. Szombaton tartják a 33. Lajos Müzsei napok záró és főnapját ingyenes programokkal az iskolatónál. Délelőtt fellép majd az Iszkiri gyermekzenek. Este pedig Follow the Flow nagy koncert lesz, majd a tűzijátékot követően Regán Lili is zenél Lajos Mizsén, tehát most szombaton Lajos Mizsei napok. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz, és figyelem, hamarosan becsengetnek itt a Rádió 1 gongon. Elindult legújabb nyereményjátékunk, napi nyereményt nyerhettek, 25.000 forint értékben a Szivárvány cipőboltban vásárolhat a napnyertese, és majd gyermek vitamincsomagot is nyer 20.000 forint értékben a BioKing bioboltnak köszönhetően. A heti fődíjunk pedig majd egy íróasztal és egy forgószék lesz, ami azt gondolom iskola kezdéshez tökéletesen passzol és jól jöhet. A Silfer Irodabútorház Kecskemét jóvoltából pénteken fődíj sorsolás majd itt a Rádió 1 gongon. Most pedig Swiss Disco, Rehab, Sam Felt, ez már a

0: Most pár gondot levehetünk a válladról,
1: hogy több energiád és pénzed maradjon az iskola kezdéshez. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon. Ez volt a jeladás az üzenetküldéshez. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.

0: egy gomb, csak igazi mai sláger megy. Autósok figyelem, néhány közlekedési információra hívom fel a figyelmeteket. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizsa között új sáv elhúzásos terelést építettek ki. A 84-es 73-as kilométerek között le van zárva a külső sáv, a forgalom a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Szeged felé a külső és a leálló sáv vehető egyébként igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Az Útinform ugyancsak hívja fel a figyelmet arra, hogy Fülöpszállás és Solt között az 52-es főúton több szakaszon is útépítők dolgoznak továbbra is, és a félútpályát zárták le, napközben torlódásokra kell számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésénél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, munkaidőben mindkét irányban itt is torlódásra számítsatok. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Hertz Purple Disco Machine, mindjárt ezzel a dallal folytatjuk.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Kertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió egy Gong sporthíreivel folytatjuk. A címvédő Győr hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a labdarúgó NB1 5. fordulójában. Az Eto fellépett a második helyre a tabellán, a tegnapi játéknap másik meccsén nem született gól. A Kisvárda odahaza játszott 0-0-ás döntetlent a Debrecennel. A Soroksár 3-2-re legyőzte a Szentlőrincet, míg a Kazincbarcika 2-0-ra nyert Csákváron az MB2 5. fordulójában. Mindkét győztes csapat ott van a tabella élén. A Soroksár 13 ponttal vezet, a Kazincbarcika 11 ponttal a második, és a Kecskemét 10-zel a harmadik. Góllal kezdte meg az új szezont az angol labdarúgó bajnokságban Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitánya a 98. percben büntetőből volt eredményes, és csapata a Liverpool ezzel mentett pontot a Newcastle ellen. A meccs végeredménye 2-2 lett. Sima győzelemmel indította a spanyol labdarúgó bajnokság új szezonjában a Barcelona. Hansi Flick együttese az Elche otthonában nyert 5-0-ra. Lando Norris aratott győzelmet a Forma 1-es holland nagydíjon. A címvédő mögött a két Mercedes végzett, Andrea Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. A világbajnokságot Antonelli már 59 ponttal vezeti. A Rádió egy Gong sporthíreit hallottátok. A folytatásban még néhány igazi mai sláger, és közben sorsolok egy hallgatót. Hallottátok az iskola csengőt, küldeni kellett a nyerni szeretnék üzenetet. Ez a feladat ezen a héten, a hamarosan becsengetnek a Rádió egy Gong nyereményjátékában.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög is már a telefon egy szerencsés hallgatónál. Elindult a hamarosan becsengetnek a rádió egy gong iskola kezdési nyereményjátéka. Haló? Jaj, mi történt?
1: Haló?
0: Haló?
1: Bocsánat, lejtettem a telefont.
0: Az kellemetlen tud lenni, igen.
1: Szia!
0: Szia, Faragó Miklós vagyok a rádióból.
1: Igen, Zsike vagyok.
0: Jó, hogy nem káromkodtál.
1: Nem.
0: Nem mondtam semmi, csinál, csak felkiáltottál. De a telefon megúszta, mert beszélünk, úgyhogy szerencsére meg vagyunk. Na, mesélj nekünk, hogy mikor hallottad te az iskola csengőt, melyik dalnál?
1: Hát ezt most így nem tudom megmondani izgalmamban.
0: Zsike, mondok egy könnyebb feladatot, jó?
1: Oké.
0: A rádió egy gong szlogenjét tudod-e?
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
0: Jól van, oké. No, kalapba kerülsz, úgyhogy gratulálok, megvan az esély a napi nyereményre, meg a heti fődíjra. Ki készül iskolába?
1: Keresztfiam.
0: Hanyadikos lesz?
1: Hát elsős.
0: Ó, hát akkor nagy izgalmak lesznek itten.
1: Igen,
0: jó,
1: igen.
0: Jó, hát akkor oda el kell majd a gyermekvitamin csomag a nap nyereményeként.
1: Igen.
0: Illetve hát egy cipő sem árt majd, mondjuk tornaórára vagy iskolába. És hát itt van majd a heti fődíjunk, ugye forgószék, íróasztal, a Szilferi Iroda, Butoresz, Kecskemét, Jóltából. Ezekre mind esélyt kaptál, Zsike?
1: Nagyon szépen köszönöm, elnézést
0: kérek. Semmi gond, vigyázz a telefonodra.
1: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Ezen a héten is lesz minden nap, tehát napi nyeremény sorsolás 4 és 5 óra között. Hamarosan pedig jön Sam Felt és a Heart Like Mine. A témában az önkéntes vízadás programról is hallhattok, és persze továbbra is figyeljétek az iskola csengő hangját, ha nyerni szeretnétek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány Cipőbolt és a Silfer Irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
8: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
9: Shell. Go well.
10: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
11: Ismét jön a Velux Márka Napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapd le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Merkbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
12: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Simzity Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecs Csei Regán Ili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
13: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
14: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
15: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: A kecskeméti piacok jövőjéről egyeztetnek, az odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében, megújul a bankfalui óvoda félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kecskeméti piacok jövőjéről tart egyeztetést a piacfejlesztési munkacsoport szerdán. A szakmai konzultációt a polgármesteri hivatalban tartják. Az eseményre helyi termelőket, piaci árusokat, szakmai és civil szervezeteket is várnak, valamint minden érdeklődőt is, aki elmondaná véleményét vagy javaslatát, írja a KEOL. A megbeszélésen szóba kerülnek a helyi termelők és árusok tapasztalatai, a helyi termékek támogatása, de szó lesz arról is, hogyan lehetne tovább erősíteni a piacok közösségi és turisztikai szerepét. A szervezők abban bíznak, hogy az egyeztetésen felmerülő tapasztalatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kecskeméti piacok a jövőben még jobban kiszolgálják a helyi közösséget. Továbbra is a lakossági tudatosság és odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében. Ezt a Nébih országos erdészeti főfelügyelője mondta. Nagy Dániel szerint a szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat, és a tűzszezon is hosszabb. Kiemelte, hogy a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik, például eldobott cigarettacsik vagy tábortűz miatt. A szakember szerint a közös odafigyelés mellett a korszerű erdőkezelés is segítheti a szabadtéri tüzek megfékezését. Jelenleg egyébként az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Megújul a bankfalui óvoda Kiskun Félegyházán. A szeptemberben induló nevelési évben egy újabb csoport indulhat az intézményben, írja a Félegyházi közlöny. A nyár folyamán korszerűsítésen esett át az épület, kicserélték a nyílászárókat, megújultak a teraszok burkolatai, a belső terek pedig friss festést kaptak. Az óvoda felújítására a város 35 millió forintot biztosított. A fejlesztésnek köszönhetően a gyerekeket és a nevelőket biztonságosabb, korszerűbb és komfortosabb környezet fogadja majd. Idén is megrendezi őszi papírgyűjtését a kecskeméti belvárosi Zrínyi Ilona általános iskola. Szeptember 9-én az iskola főbejáratánál elhelyezett konténerbe lehet leadni a papírokat, emellett visszaváltható palackokat is fogadnak. A gyűjtésből befolyó összeg az iskola diák önkormányzatának munkáját, valamint közösségi programok megvalósítását támogatja, olvasható az intézmény közösségi oldalán. Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Elkezdődött a vakáció utolsó hete, nálunk pedig a hamarosan becsengetnek nyereményjátékunk. Nyerni szeretnék üzenetet, írjatok SMS-ben Viberen a 2094440-20-ra, amikor meghalljátok az iskola csengőt, a kicsengetést. Az óra végén mindig visszahívunk egy szerencsés hallgatót, aki a kalapba kerülhet, és gyermekvitamin csomagot, cipővásárlási utalványt nyerhettek napi nyereményként. A heti fődíjunk pedig egy íróasztal, valamint forgószék az iskola kezdéshez 100 000 forint értékben. Játszatok velünk, ebben az órában pedig az önkéntes vízadás programról is hallhattok majd. Dr. Orbán Csaba lesz a vendégünk. Ez pedig Shakira!

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Rádiónk vendége dr. Orbán Csaba, a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatás Szervezés és Környezetvédelmi Osztályának vezetője. Köszöntöm itt a stúdióban, jó napot kívánok!
3: Tisztelettel köszöntöm a Rádió egy gong hallgatóit!
2: Három témáról fogunk majd beszélgetni, ami egyébként itt az adás előtt beszéltük is, hogy akár két témát is kitehetne. Kezdjük rögtön akkor az önkéntes vízadás programmal, ami ugye egy országos program, Kecskemét is csatlakozott hozzá néhány hete, vagy már egy hónapja lassan.
3: Igen, egy viszonylag rövid gondolkodás után úgy döntött az önkormányzat, hogy részese kíván lenni egy közösségi kezdeményezésnek. Több város példáját követve, több budapesti kerület is csatlakozott ehhez a felhíváshoz, ami az önkéntes vízadás nevet foglalja. A városban is több munkahelyi kollektíva, több civil szervezet megmozdult a felkérésünkre. De miről is szól ez? Alapvetően a cél az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a város közterületei lévő fák ebben a meleggel terhelt időszakban bizony szomjaznak, az ő életben maradásuk, főleg fiatal korban rendkívül fontos feladat. Miért is rendkívül fontos feladat ez? Ugye azt mindenki tapasztalja a hétköznapjai során, hogy azok az aszfalt felületek, azok a közterületi felületek, amin mozog, ami között él, a melegben rendkívüli módon felmelegszenek. Egy aszfalt felület 55-65 fokra képes felhevülni, míg egy fákkal borított ugyanilyen környezet nagyjából a környező levegő hőmérsékletét veszi föl, tehát durván egy 35-40 fokos az a felület, ami fával borított. No de az, hogy ez a természetes védelme, ez a természetes kvázi klímafunkciója a fáknak fent tudjon maradni, ehhez őket bizony életben kell tartani. És erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ebben legyen egy közösségi megmozdulás, mindenkinek módja van egy BEco elnevezésű alkalmazáson keresztül fölrögzíteni a saját tevékenységét, és egy játékos versenyben kvázi összemérni magát más hasonlóan környezettudatosan gondolkodó emberek hasonló tevékenységeivel. Ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy keressék meg az ismert alkalmazás boltokban a BEco, betűzve BEECO elnevezésű alkalmazást, regisztráljanak és használják azokat a funkciókat, amik ott elérhetők. Egyébként a város azokat az öntözőzsákkal nem rendelkező fákat, amiknek az öntözésében szeretnénk együttműködni a tisztelt lakossággal, ebben az alkalmazásban már föl rögzítette egy térképen, és meg lehet találni azokat a szomjazó fákat, amik vágynak az öntözésre.
2: Így van, hiszen egy térkép segíti egyébként, ahogy láttam az alkalmazásban, erre ugye már is választ kapunk, ugye egy vödör víz, és segíthet a fákon. Ez a szlogen, valami hasonló a szlogen.
3: Így van. Tehát a fák hasznosságára szeretnénk mindenképpen felhívni a figyelmet, hiszen ugye a városi hősziget jelenség megóvása vagy kezelése érdekében valahol a fák szerepét nem hangsúlyozzuk eléggé. Ugye a fák duplán hasznosak. Ugye egyrésztről azzal a pároloktatással, amit az ő ugye gyökérzónájukból felszívott nedvesség kapcsán gyakorolnak, egyfajta természetes klímaként, klímaberendezésként működnek. Másrésztről a kiterjedt levélzet a beérkező sugárzást is képes blokkolni. Nyilván nagyon puritánul mindenki megtapasztalja, hogy a fa árnyékában sokkal kellemesebb. Hát tegyünk azért, hogy ez a hőérzet minél inkább el tudjon teljesedni a város minél több területén.
1: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió Egygon közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Dr. Orbán Csaba vendégünk, és folytatjuk is a beszélgetést. Egy másik téma, ugyanis a város indított egy kérdőíves lakossági igényfelmérést a csapadékvíz helyben tartását segítő intézkedések előkészítéséhez. Ez a kérdőív elérhető a város honlapján. Itt a beszélgetésünk kapcsán elmondhattam, hogy ahol majd vissza lehet hallgatni, ott is ott lesz a link. De milyen kérdéseket tettek fel ebben a kérdőívben, mire várják a válaszokat, meg ha jól tudom, azért már jó páran kitöltötték, és mit lehet tudni erről a kérdőívről is, a csapadékvíz úgymond helyben tartásáról.
2: Kicsit kapcsolódva az előző témához, ahol ugye az öntözés fontosságára hívtuk fel a figyelmet, ezzel a kezdeményezéssel arra is szeretnénk választ adni, hogy a csapadék szűkösebb időkben hogyan tudunk mégis öntözni. Nyilván a csapadékkal gazdagabb időkben lehulló vizet kell valamilyen módon megfogni. Erre több természetes mód is létezik. Az, amit most ajánlanánk, aminek a szükségességét igyekszünk felmérni, az a háztartásokban, adott esetben társasházakban is alkalmazható esővízgyűjtő tartályok bevezetésének a lehetősége. Egy kérdőívet állítottunk össze, amiben arra szeretnénk információkat gyűjteni, hogy mégis mekkora az érdeklődés a város lakói körében erre, mekkora méretű ilyen edényzet, aminek a szükségét látják, milyen akadályok jelentkezhettek eddig, hogy vajon miért nem alkalmazták az eddigiekben ezeket az esővízgyűjtőket. Adott esetben, ha az önkormányzat ugye anyagi forrásokat tud áldozni egy ilyen esővízgyűjtő beszerzésére, tud-e vállalni a lakosság valamilyen szintű önerőt ennek a beszerzésében? Várnak-e módszertani segítséget az alkalmazás megoldására? Ilyen jellegű kérdéseket állítottunk össze. Egyébként a háttérben a Bácsvíz Zrt. Való együttműködés áll, aminek részeként a Bácsvíz részben ugye anyagi felajánlást is tett ezek finanszírozására, másrészt pedig azt a módszertani tudást, ami a Bácsvíznél megvan, azt is felajánlotta az esővízgyűjtés minél szélesebb körű elterjesztésére.
1: És hogy mire lehet az esővizet használni? Ugye rögtön eszünkbe jut, meg sokan már talán az öntözésre azért használják, van már erre is jó példa.
2: Abszolút, tehát arra is rákérdezünk a kérdőívben egyébként, hogy elsődlegesen mire használná az esővizet. Elmondhatom, hogy már azért közel 500-an kitöltötték az elmúlt mintegy egy hétben ugye ezt a kérdőívet, és a visszajelzések azért triviális is, bizony arról szólnak, hogy a kert öntözésében szeretnék ezek a gyűjtőket hatványozottan igénybe venni. Várjuk az ötleteket. A kérdői végén van egy szabadon megfogalmazható javaslati rész is, ahol egyébként nagyon érdekes, több száz érdekes javaslat érkezett. Megkönnyítik a munkánkat, hogyha minél több véleményt, észrevételt kapunk ezen a csatornán is keresztül.
1: Van, aki már ugye most is gyűjti az esővizet, de akkor így a kérdőív után, értékelés után, akkor elképzelte, hogy a város mondjuk majd biztosít ilyen esővízgyűjtő tartályokat. Jól értem, hogy erre felé haladunk?
2: Igen, ezt szeretnénk előkészíteni ezzel a kérdőivel.
1: Úgyhogy a kérdőív kitölthető a kecskemét.hu/csapadékvízkérdőív oldalon, ilyen egyszerűen megtalálható egyébként, de weboldalunkon is keresik a linket, illetve van egy QR kód is. Innen folytatjuk a zene után.
0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió Egy Gongon.

0: Téma a Rádió Egygon közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Kecskeméti Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatás Szervezés és Környezetvédelmi Osztályának vezetője a vendégünk, dr. Orbán Csaba. És a maradék időben a közeljövőben várható programról, ugye szeptemberben szokott lenni az Európai Mobilitási Hét, hát gondolom készülnek programokkal, de a város azért mindig úttörő és próbál újítani mindenféle területen, akár így ökológiai szempontból is. Várható valami újdonság majd a mobilitási hét kapcsán?
2: Nagyon köszönöm a kérdést, bár még egy hónap hátra van a rendezvényünkig.
1: Hát azért de bizony a szervezés
2: már
1: előteljesen zajlik.
2: Készülünk, így van. Sőt, vannak olyan programelemek, amikre már most nagyon megköszönöm a lehetőséget, hogy felhívhatom a figyelmet. Ugye a mobilitási hét szeptember 16-a és 22-e között lesz a jellemzően a város főterén. Több megszokott programunk ismétlődik ismét, ugye lesz bringás uzsonna, kerékpáros szerviz és tanácsadás, hulladékmentes életmóddal fogunk foglalkozni, komposztálással, a városi környezettel próbálunk minél többet foglalkozni, viszont ebben az évben szeretnénk egy újszerű mozgásélményt bevezetni, hagyományteremtés jelleggel első ízben megrendezzük a kecskeméti ökocogú fantázia névre hallgató. Én azt mondom, hogy mozgásélményt. Nyilván a nevéből adódóan ez valóban egy mozgásra ösztönző program lesz, de több egy hagyományos futóversenynél, vagy egy hagyományos városi túránál, sétálnál valahol ötvözi a kettőt. A dolog lényege az, hogy a város főtere mentén elhelyezkedő közintézményeket szeretnénk megnyitni a mozgásra érzékeny, a mozgásra igényt formáló kedves városlakók számára, átjárhatóvá, átkocoghatóvá tenni egy meghatározott idősávban. Azzal, hogy a résztvevő intézmények minden állomás helyen adnak valamilyen pluszt az odalátogatók számára. Nyilván itt az odalátogatás nem órákat jelent, hanem arra néhány percre, 10 percre, amíg ott az ökocogó áthalad, arra az időtartamra felvillantják az adott intézmény, az adott létesítmény valamilyen fajta jellemzőjét, valamilyen fajta esetleg kulisszatitkát, és ezzel egy kicsit több élményt adunk, mint amit önmagában a mozgás jelentene. Ugye itt a jelentkező, illetve a résztvevő intézmények köre folyamatosan bővül még mindig, de már most mondhatom, hogy partnerünk a Malom Központ, partnerünk az Agóra, ugye egyébként a verseny az Agórától indul, az Agórán át halad a Malom Központon át, majd az Ifjúsági Otthonon át, tovább haladva a könyvtár irányában az ESZI munkatársai készülnek azzal, hogy szintén az egyébként hát erről az oldaláról talán kevéssé ismert intézményt megnyitjuk a látogatók előtt. Az ESZI-n lehet majd keresztül haladni, onnan a Tudományos Technikaházán is, házában is készülnek programokkal, majd a Cifrapalota. Ott a Cifrapalota belső udvarán, kis terein lehet átközlekedni, és innen megyünk tovább a Református Gimnázium, Kodály Intézet, a Színház, és majd végső állomásként a Városháza felé. Úgyhogy én arra kapacitálok mindenkit, hogy nézze az ezzel kapcsolatos felhívásainkat, és jelentkezzen be erre az újszerű mozgásélményre.
1: Azt gondolom, fogunk még erről hallani és beszámolni is. Most köszönöm egyelőre a kis előzetest.
2: Majd szépen köszönöm.
1: Dr. Orbán Csaba volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, a beszélgetést, ahogy mondtam, a Rádió Egygon weboldalán vissza hallgathatják majd hamarosan.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egygon.

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Nyári idő sok napsütéssel a mai napon, csapadékra nem kell számítani itt Kecskemét környékén, délután pedig 32 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, most is már 29 fokot mutat a hőmérő. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon, elindult legújabb nyereményjátékunk, napi fődíj és heti fődíj is van, lehet üzenni majd, amikor meghallottátok a csengő szót, az iskola csengő hangját. Akkor kell írni a 29 414 020-ra, hogy nyerni szeretnék. Most pedig jött Taylor Swift. Pár perc múlva szól az Opelight.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
4: Harmadik Hetény Fest a Hetény Egyházi Sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindriti Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetény Fest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
5: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Kertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakában nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az Útinform írja, hogy az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét térsége között mindkét oldalon cserélik a szalagkorlátot a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig. Lezárták a belső sávot sávelhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Kecskeméten a Jókai utca 38 szám előtt pedig a városközpont felé vezető oldalon továbbra is útszűkületre kell számítani. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Nagyon jól figyeltetek, nagyon sokan hallottátok az iskola csengő hangját, mindjárt hívok is egy szerencsés hallgatót, de addig is itt van egy igazi nyári sláger, Alex Kenji, Bambole!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát igazából változatosak vagytok. A játékok miatt is meg jók vagytok.
0: Rádió 1.

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És csörög a telefon, mert játszunk, és ezen a héten új nyereményjáték.
1: Nyerni szeretnék, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, nyerni szeretne valaki. Én Faragó Miklós vagyok, a rádió egy gongból.
1: Én pedig Andrea vagyok.
0: Andrea, hol
1: Kecskemétről.
0: Kecskemétről. Mi ez a csipogás? Mi csippan?
1: Hangosítottam, ki van hangosítva.
0: Okay, jól hallod.
1: Épp úton vagyok.
0: Merre tart, Andrea?
1: Haza, édes otthon.
0: Akkor nem az iskola tanszereket veszi éppen.
1: Beszereztünk egy-két iskolai dolgot a gyerekekkel, és most már édes otthon.
0: Hanyadik osztályt kezdik majd?
1: Gimnazista első osztályt, és általános iskola harmadik osztályt.
0: Figyelte az iskola csengőt, ezek szerint hallotta ebben az órában. Emlékszik, hogy melyik dalnál vagy hány óra körül?
1: A Taylor Swift Obelite.
0: Igen, annál a dalnál szólalt meg a csengő. Becsengettünk, úgyhogy megvan az esély arra, hogy nyerjen délután napi fődíjat. Andrea, tudja, van egy gyermek vitamincsomagunk a BioKing Bioboltnak köszönhetően, meg 25 000 forint értékben a Szivárvány cipőbolt jóvoltából a nap nyertese vásárolhat majd.
1: Ajaj, de jó. Nagyon örülök neki.
0: Úgyhogy a délután 4 és 5 óra közötti időszakban hívjuk a nyertest, úgyhogy akkor is legyen telefon közelbe. De nem csak napi nyereményünk van ezen a héten, hanem majd pénteken a fődíj, a Silfer Iroda Bútorház Kecskemét jóvoltából 100 000 forint értékű a fődíj, ami tartalmaz egy íróasztalt, meg egy forgószéket.
1: Nagyszerű, nagyon jó, nagyon praktikus ajándékok vannak.
0: No hát, meglátjuk, hogy ki nyeri, az biztos, hogy az esély megvan, hogy most beszéltünk, úgyhogy neve a kalapba kerül, Andrea.
1: Köszönöm szépen!
0: Szóval a feladat nagyon egyszerű ezen a héten, az iskola csengőt figyeljétek, mert minden órában becsengetünk, és utána jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet. Indul a 2 órás Daily Mix ma is, itt a Rádió 1 Gongon, Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, és persze online a Rádió 1 Gong.hu-n. Hypatonnal kezdünk!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A BioKing Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital, 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
11: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
12: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
13: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
12: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
14: Ez az utolsó

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
4: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
5: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindriti Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
6: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészög Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
7: Reklámot hallottak.
8: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Két hétre bezár a kecskeméti fürdő, nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. 15. alkalommal rendezik meg idén a kadafalvi napokat. Demeter Dia vagyok. Tervezett éves karbantartási munkálatok kezdődnek a kecskeméti fürdőben, ezért a létesítmény augusztus 31-e és szeptember 12-e között zárva tart. Az említett időszakban az akvagyógyászat sem fogad vendégeket. A munkálatok során cserélik a medencék vizét, teljes körű fertőtlenítést végeznek, kitisztítják a medencéket és elvégzik a gépészeti, valamint a légtechnikai rendszerek karbantartását is. A leállás ideje alatt a széktói strandot vehetik igénybe a látogatók, amely a kecskeméti fürdő megszokott nyitvatartási idejével megegyezően tart nyitva, írja a létesítmény a közösségi oldalán. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta le rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
10: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
9: 15. alkalommal rendezik meg idén a kadafalvi napokat. A kétnapos program Kecskemét, Kadafalva, Szarkás, Úrihegy, Felső Csalános és Miklós telep közös rendezvénye. Idén szeptember 18-án és 19-én várják majd az érdeklődőket ingyenes közösségi programokkal, írja a hírös.hu. Lesz kertmozi, a kisebbeket lovaglási lehetőség várja, és szerveznek gasztronómiai versenyeket. Idén először megtartják a házi kenyérsütő versenyt, és a felhívásra amatőrpékek, otthoni sütők jelentkezhetnek hagyományos kovászos, élesztős vagy magvas cipókkal. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
7: Rádió
8: indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Szép napot kívánok mindenkinek. Az ebédhez jó étvágyat, ha már elfogyasztottátok, akkor pedig egészségetekre. Én Faragó Miklós vagyok, augusztus 24-e van, és ez már az utolsó hét a vakációból. Nálunk pedig az a hét, amikor is becsengetünk. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon című nyereményjátékunkat. Elkezdtük, és napi és heti fődíj nyereményeket sorsolunk majd. Nagyon egyszerű a feladat, ugyanis az iskola csengőt kell figyelni minden órában, két dal között valamikor becsengetek, és hogyha hallottátok, a 29-414-020-as SMS Viber számon írjatok annyit, hogy nyerni szeretnék. És mit lehet nyerni? Napi nyereményként a BioKing Bioboltnak köszönhetően 20 000 forint értékben gyermekvitamin csomagot adunk a nap nyertesének, illetve 25 000 forintot elkölthet majd a szivárvány cipőboltban. A heti fődíjunk egy íróasztal és egy forgószék, így az iskola kezdésre 100 000 forint értékű ez a fődíj a Silfer irodabútorhez Kecskemétnek köszönhetően. Tudjuk majd sorsolni péntek délután. Hamarosan elárulom Regán Lilivel, hol találkozhattok a hétvégén. Most azonban Ray Dalton slágerét hallgatjuk, ez a Do It Again.

0: Rádió egy gongot hallgatom.
1: Daily Mix. A Rádió egy gongon. Ez volt a jeladás az üzenetküldéshez. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Daily Mixben, ahogy ígértem, Regán Lilivel is találkozhattok, és a szerencsések akár a hétvégén élőben is láthatják. Ugyanis Kecskeméttől nem messze Lajos Mizsén zenél többek között ezen a hétvégén, illetve pontosabban a következő hétvégén, ami még kicsit messze van így hétfőn, de Lajos Mizsén, Lajos Mizsei napok, és szombaton a fő napon rengeteg program majd az iskola tónál, este a tűzjáték után Regán Lili is a lemezjátszók mögé lép. Ez most a Heal Me, itt a Daily Mixben.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Szeptember 1-ével indul a tanév, úgyhogy hamarosan véget ér a nyári szünet. Egyébként 180 tanítási nap vár a diákokra összesen. Az alsó tagozatban pedig változás várható szeptembertől. Rugalmasabb napkezdés, hosszabb szünetek, több mozgás és több játékos tapasztalati tanulás jöhet a kisiskolásoknak szeptembertől. Erről mi is készítettünk egy témát. A rádioegygong.hu-n vissza tudjátok hallgatni, amikor is a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója Páfi Tamás volt a vendégünk. A folytatásban a Daily Mixben már Loa énekel, ez a Get Lucky. I

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és újra telefonálok, és csörgetek egy szerencsés hallgatót.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból.
1: Szia, Lia vagyok.
0: Hello, Lia, hamarosan becsengetnek játékunkra, jelentkeztél.
1: Igen.
0: Ezek szerint aktuális. Van gyermek a családban, aki elkezdi az iskolát, vagy folytatja?
1: Keresztgyerek. Hogy neki gondoltam, igen.
0: Mit gondoltál neki nyerni?
1: Hát egy nagyon szép asztalt forgószékkel, hogyha lehet.
0: Hát lehet, mert már is az esély megvan, hiszen hallottad az iskola csengőt ebben az órában, ügyes voltál. Tudod, igen, a rádió egy gong szlogennyét is?
1: Igen, tudom.
0: Jó válasz. Jó választ adtál, és el is mondod?
1: Igen, rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
0: Igen, igen, egyébként nem feladat, csak olykor meglepem a hallgatókat.
1: Igen, azért tudtam, jó, nem ez volt a feladat, de...
0: A feladat igen. Tényleg az, mondom a többiek számára is, hogy az iskola csengőt figyelni kell, amikor becsengetünk, akkor nyerni szeretnék üzenet. Jöhet SMS-ben, Viberen. Jött tőled, úgyhogy megvan a heti fődíjra az esély, de még ma is sorsunk napi nyereményt. Gyermekvitamin csomagot a BioKing Bioboltnak köszönhetően, illetve a szivárvány cipőbolt ad egy 25 000 forintos vásárlási lehetőséget, úgyhogy a kereszt lányod, vagy fia, segíts,
1: fiam, fiam,
0: fiam, akár még igen. Cipőt is tudtok vásárolni.
1: Igen, az is nagyon szuper lenne, a vitaminok is, vagy a cipő, úgyhogy nagyon okay, szuper lenne mindegyik.
0: Szurkolok neked is, kalapban a neved.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Nem kell félni, nem kell megijedni. Ilyen egyszerűen lehet a kalapba kerülni, és ezen a héten is valami szuper ajándékot nyerni a Rádió egy gongtól. Hamarosan becsengetnek, folytatjuk, mi is hamarosan, ahogyan a Daily Mix című műsort is, hiszen az igazi mai slágerek nálunk két órán keresztül pörögnek, dél és kettő között. Taylor Swift következik, és a népszerű dal szerintem mindenki dúdolja, imádja, remélem. Éreket követően Fate of Ophelia itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskola kezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A BioKing Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
5: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
2: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Mart Hőnagesztegyesor egy szám alatt a cipőgyár területén.
5: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
6: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
7: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sinriti Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
8: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
9: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
10: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
11: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
12: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Sikeres volt a kertészeti és élelmiszeripari kiállítás, rajzversenyt hirdettek gyerekeknek, újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Demeter Dia vagyok. Fókuszban a helyi mezőgazdaság és kézművesség. Több mint 100 kiállító részvételével rendezték meg a 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást és vásárt Kecskemét főterén. A látogatókat kistermelői vásár, kézműves bemutatók és interaktív foglalkozások várták 3 napon át. Újdonságként idén óriás és különleges formájú zöldségeket és gyümölcsöket is bemutattak az őstermelők és hobbi kertészek, írja a KEOL. A rendezvény keretében átadták a települési installációk szakmai díjait, és kihirdették a 10. Aranyhomok térségi lekvárverseny eredményét is. Így látom a szüretet, ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt gyerekeknek a helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. 3 és 14 éves gyerekek alkotásait várják 3 korcsoportban. Óvodások, alsós és felsős általános iskolások jelentkezhetnek a felhívásra. A legjobb rajzokat korcsoportonként díjazzák majd. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A4-es méretben. A rajzokat augusztus 31-ig lehet leadni a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett pályamunkákból kiállítás is nyílik majd, írja a KEOL. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány 100 méterre azonosították. A hatóságok már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
14: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
13: Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
15: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
12: Rádió
3: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

itt a Rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. Hamarosan becsengetnek, a Rádió egy gong nyeremény játéka elindult, a legfrissebb játékunkban napi nyereményeket és heti fődíjakat lehet nyerni. Rádióegygong.hu-n a hivatalos játékszabályzatot is megtaláljátok. 18 év felettiek vehetnek részt a játékban, az iskola csengőt figyeljétek, valamikor becsengetek, és hogyha hallottátok, akkor ez SMS Viber számunkra. Csak annyit írjatok, hogy nyerni szeretnék, a számunk 29 414 020-as, a nyereményekről egy picit később. Addig is itt van nekünk Lady Gaga.

A Rádió 1 gongot hallgatjátok, jövő héten elkezdődik az új tanév, ez a hét pedig arról szól sok családnál, hogy az iskola kezdéshez szükséges csomagokat, tanszereket begyűjtse, beszerezze, és vannak olyanok szerintem, akik már azért ezen túl vannak, és időben megvettek mindent. Hát nálunk pedig nyerhettek akár vásárlási utalványt 25 000 forint értékben a Szivárvány cipőbolt jóvoltából, gyermekvitamin csomag 20 000 forint értékben a BioKing bioboltnak köszönhetően. Ezek a napi nyeremények, és van heti fődíjunk, egy íróasztal és egy forgószék majd 100 000 forint értékben. Az iskola csengő után küldjétek a nyerni szeretnék üzenetet.

Rádiu Eten. Čo hit Rádiu Eten. Ez volt a jeladás az üzenetküldéshez. Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.

0: Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy.
1: Most pár gondot levehetünk a válladról,
0: hogy több energiád és pénzed maradjon az iskola kezdéshez. Hamarosan besengetnek a Rádió 1 gongon.

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Útinformációval folytatom, mert az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét-Lajos Mizsa között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es, 73-as kilométerek között van lezárva a külső sáv, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal a belső sávján halad. Sőt, a Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is zárva találjátok. A mai napon az 53-as főúton akasztó kiskörös között az útmenti növényzetet vágják vissza, a 21-es 26-os kilométerek között félpályás korlátozás is érvényben van. Balesetmentes közlekedést mindenkinek. Itt a Daily Mixben pedig ilyen BB Rex a

csak igazi mai slágerek minden mennyiségben. Daily Mix. 2 órán keresztül. Rádió egy gong. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix. Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Tetszenek, nagyon szeretem a rádiót hallgatni. Rádió egy gong, és aki igazi mai sláger megy.
0: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ebben az órában is becsengettünk. Nagyon sokan észrevettétek, nem véletlenül, hiszen így tudtok a kalapba kerülni és esélyt kapni nyereményeinkre.
1: Szia!
0: Szia, én Faragó Miklós vagyok, rádió egy gongból, Kecskemétről.
1: Szia, én Bartani vagyok, Lajos Mizséről, örülök,
0: Miki,
1: hogy hívtál.
0: Hát észrevetted az iskolacsengő hangját ezek szerint.
1: Igen, az előbb szólt nem is olyan régen. Switch Disco és a Sleep Tonight című dal volt az,
0: ahol
1: aminél a csengőt hallottam. Igen.
0: Nagyon, ez az. Na, te felkészült játékos vagy, Niki. Mindent tudtál. Úgyhogy nem is kell nagyon szinte már mondanom semmit, vagy kérdeznem, inkább csak mondanom, hogy az esély megvan, hogy nyer valamit tőlünk, akár ma, vagy a hét vége felé, ugye pénteken fődíjsorsolás.
1: Júj, nagyon szuper. Nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Hát gyerkőc várja már az iskola becsengetés nálatok?
1: Hát várni nulla várja, de egyébként hárman fognak menni.
0: Jó, hát van olyan család, ahol van olyan gyermek, ismerek olyat, aki várja, hogy legyen újra iskola. Nálatok ez pont a fordítottja, ők annyira nem várják.
1: Hát élvezzük még a nyarat, úgyhogy
0: használjátok
1: még
0: ki.
1: Ebben a szellemiségben vagyunk.
0: Mit is mondtál, hány gyerkőc indul majd iskolába sajnos elsőjén?
1: Ne, hát addigra majd átlendülünk, ezen bízok benne. Hárman mennek suliba és ketten obiba.
0: És hanyadik osztályt kezdik a gyerkőcök? Hanyadikosok lesznek?
1: Negyedikes, harmadikos és másodikos.
0: Ja, hát akkor így sorba. Hát akkor egymás segítik is lassan szinte.
1: Vagy igen, hál' Istennek.
0: Te meg tudod, hogy mire készülj, hogy mi volt előzőben, úgyhogy különleges helyzet. Jól van, oké, maradj volna, Niki, mindjárt fölírom az adataidat, és akkor részt veszel a sorsoláson. Ugye napi fődíjként délután sorsoljuk majd a cipővásárlási utalványt, meg a gyermekvitamincsomagot. Pénteken a fődíj sorsolás idejében pedig nyerhetsz akár íróasztalt és forgószéket is.
1: Jaj, de szuper, nagyon jó lenne, köszönöm szépen.
0: 14 óra után is folytatódik nyereményjátékunk, Nagy Tibor csenget majd be, ti pedig küldjétek a nyerni szeretnék üzenetet, és Tibi kisorsolja majd az első napi nyereményünket is 16 óra után. Köszönöm a figyelmeteket, az elmúlt 4 órában Faragó Miklós hallottátok itt a Rádió 1 gombon. A következő órát Ray Dalton indítja, a Blood Running című dalt hallhatjátok majd a híreket követően. További jó rádiózást mindenkinek, holnap találkozunk, viszont hallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A BioKing Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
10: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
11: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindriti Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szesei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
12: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
13: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészőgy Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig.
14: Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk.
13: Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: A kecskeméti piacok jövőjéről egyeztetnek, az odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében, megújul a bankfalui óvoda félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kecskeméti piacok jövőjéről tart egyeztetést a piacfejlesztési munkacsoport szerdán. A szakmai konzultációt a polgármesteri hivatalban tartják. Az eseményre helyi termelőket, piaci árusokat, szakmai és civil szervezeteket is várnak, valamint minden érdeklődőt is, aki elmondaná véleményét vagy javaslatát, írja a KEOL. A megbeszélésen szóba kerülnek a helyi termelők és árusok tapasztalatai, a helyi termékek támogatása, de szó lesz arról is, hogyan lehetne tovább erősíteni a piacok közösségi és turisztikai szerepét. A szervezők abban bíznak, hogy az egyeztetésen felmerülő tapasztalatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kecskeméti piacok a jövőben még jobban kiszolgálják a helyi közösséget. Továbbra is a lakossági tudatosság és odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében. Ezt a Nébih országos erdészeti főfelügyelője mondta. Nagy Dániel szerint a szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat, és a tűzszezon is hosszabb. Kiemelte, hogy a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik, például eldobott cigarettacsik vagy tábortűz miatt. A szakember szerint a közös odafigyelés mellett a korszerű erdőkezelés is segítheti a szabadtéri tüzek megfékezését. Jelenleg egyébként az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Megújul a bankfalui óvoda Kiskun félegyházán. A szeptemberben induló nevelési évben egy újabb csoport indulhat az intézményben, írja a félegyházi közlöny. A nyár folyamán korszerűsítésen esett át az épület, kicserélték a nyílászárókat, megújultak a teraszok burkolatai, a belső terek pedig friss festést kaptak. Az óvoda felújítására a város 35 millió forintot biztosított. A fejlesztésnek köszönhetően a gyerekeket és a nevelőket biztonságosabb, korszerűbb és komfortosabb környezet fogadja majd. Idén is megrendezi őszi papírgyűjtését a kecskeméti belvárosi Zrínyi Ilona általános iskola. Szeptember 9-én az iskola főbejáratánál elhelyezett konténerbe lehet leadni a papírokat, emellett visszaváltható palackokat is fogadnak. A gyűjtésből befolyó összeg az iskola diák önkormányzatának munkáját, valamint közösségi programok megvalósítását támogatja, olvasható az intézmény közösségi oldalán. Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok, szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak igazi mai slágermej.

Gábor és Lágermét. Szeretettel köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Folytatódik műsorunk, és a nyár utolsó hete van, ami azt jelenti, hogy hamarosan becsengetnek. Ebből az alkalomból pedig elindult új játékunk, az iskola csengő után kell üzenni egyből a 0629414020-ra, és akit visszahívunk, megnyerheti a napi főnyereményt, a BioKing Biobolt jóvoltából egy 20.000 forint értékű vitamincsomagot, valamint a Szivárvány cipőbolt jóvoltából egy 25.000 forint értékű vásárlási utalványt, a heti főnyereményünk pedig a Silfer irodabútoráruház jóvoltából egy íróasztal és egy forgószék 100.000 forint értékben. Úgyhogy figyeljük az iskola csengő hangját, és írjunk a 2094140-ra, ha szeretnénk nyerni. Az igazi mai slágerek között pedig érkezik Jonas Brothers, ez már a Sucker itt a Rádió 1 gongon.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Utazni jó, mert utazni érdemes. Csütörtökön délután 5:30-kor a Feeling of Travel két utazója, Egri Blanka és Katona Attila Türkmenisztán a Fehér Márvány fővárosától a Pokol kapujáig címmel tart vetített képekkel kísért előadást a Katona József könyvtár Utazók a könyvtárban előadás sorozatának keretében. Szombaton tartják a 33. Lajos Mizsei napok záró és főnapját ingyenes programokkal az iskolatónál. Délelőtt fellép az Iszkiri gyerekzenekar, este pedig Follow the Flow koncert lesz, majd a tűzi játékot követően Regán Lili zenél. Kellemes időtöltést is kívánok a programokhoz.
2: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

Rádió 1 csak igazi ma is láger megy, és itt a Rádió 1 gongon már az iskola csengő hangját lehetett hallani, úgyhogy aki szeretne nyerni, küldjön üzenetet a 2094140-20-ra, és a legszerencsésebb bekerül a napi fődíj sorsolásba a Bioking Biobolt vásárlási utalványát, illetve a Szivárvány cipőbolt ajándék utalványát lehet megnyerni, a hétvégén pedig a Szilfer Iroda bútorház íróasztalát és forgószékét 100 000 forint értékben. Hát milyen jó kis ajándék az iskola kezdéshez. Várom a közlekedési információkat is, ugyanerre az elérhetőségre, de sürgős esetben lehet hívni a 0676-414-010-es telefonszámon is. A nyár utolsó hetében jöjjön még egy nyári sláger. Alex Kenji zenél nekünk, ez már a Bambolé.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy 2 perc múlva érkezik Joel Corey slágere, itt a Rádió 1 gombon, a Head and Heart. Oh my God, when I see you I should run, but I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
3: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
9: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
10: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
9: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
11: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1.
11: Rádió 1.
12: Csak igazi mai sláger megy.

0: Egy új játék, amely segíthet az iskolakezdésben.
1: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, közlekedési infók vannak. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között is útépítés zajlik, illetve Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél is építik a körforgalmat, torlódásra lehet számítani mindkét irányban, Kecskemét és Nagykörös között pedig trafipaxra. Várom az útinfókat, SMS és Viber számunk a 0620 9414 020-as. Shakira slágere érkezik, ez a Dadály itt a Rádió 1 gongon.
1: A műsor támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.

0: jelentkezz játékunkra! Hidd össze egy üzenet, egy jó válasz, és minden esélyed megvan, hogy te nyerj!
1: Nagyon szépen köszönöm, szuperek vagytok!
0: Rádió egy gong!
2: Folyamatosan benneteket hallgatunk!

0: Rádió egy csak igazi, ma is láger megy, hamarosan becsöngetnek a rádió egy gongon, és ebben az órában már hallhattunk is egy csengőszót, de vajon ki lesz a szerencsés, aki bekerülhet a fődésorsolásba? Szia, Nagy Tibor vagyok a Rádió egy gongból, ki ez van szerencsém?
1: Szia, Tibor vagyok.
0: Hogy álltok az iskola kezdéssel?
1: Hát elég rosszul még nem vettük meg a tanszereket, majd most tudunk menni valamikor, valamelyik nap.
0: Akkor ti is ilyen utolsó pillanatotra hagyók vagytok, mint szerintem nagyon
1: sokan. Igen, igen. Sajnos, igen.
0: Figyelj, az ősz az szokott hozni némi betegeskedést, úgyhogy van a BioBolt, BioKing BioBolt jó voltából egy vitamin ajándékcsomagunk, illetve ha még cipőt sem vettetek, akkor a Szivárvány cipőboltba is nyerhettek egy cipőt. Illetve hát
1: nagyon szuper.
0: Úgyhogy még szurkolunk neked is, meg a többi hallgatónak is, maradj velünk, mert nem sokára sorsolunk.
1: Jó, rendben, köszönöm éppen.
0: Ilyen egyszerű bekerülni játékunkba, maradjon velünk mindenki, mert a következő órában is lesz majd egy iskolacsengő, illetve a híreket követően Kámrás lágerével várok vissza mindenkit. Ez lesz majd a Be Mine, itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A BioKing BioBolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Ez az utolsó viszont.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Ismerős a hang, amikor a...
2: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
3: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Simriti Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
4: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Két hétre bezár a kecskeméti fürdő, nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. 15. alkalommal rendezik meg idén a kadafalvi napokat. Demeter Dia vagyok. Tervezett éves karbantartási munkálatok kezdődnek a kecskeméti fürdőben, ezért a létesítmény augusztus 31-e és szeptember 12-e között zárva tart. Az említett időszakban az akvagyógyászat sem fogad vendégeket. A munkálatok során cserélik a medencék vizét, teljes körű fertőtlenítést végeznek, kitisztítják a medencéket és elvégzik a gépészeti, valamint a légtechnikai rendszerek karbantartását is. A leállás ideje alatt a széktói strandot vehetik igénybe a látogatók, amely a kecskeméti fürdő megszokott nyitvatartási idejével megegyezően tart nyitva, írja a létesítmény a közösségi oldalán. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta el a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
7: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
6: 15. alkalommal rendezik meg idén a kadafalvi napokat. A kétnapos program Kecskemét, Kadafalva, Szarkás, Úrihegy, Felső Csalános és Miklós telep közös rendezvénye. Idén szeptember 18-án és 19-én várják majd az érdeklődőket ingyenes közösségi programokkal, írja a hírös.hu. Lesz kertmozi, a kisebbeket lovaglási lehetőség várja, és szerveznek gasztronómiai versenyeket. Idén először megtartják a házi kenyérsütő versenyt is, a felhívásra amatőr pékek, otthoni sütők jelentkezhetnek hagyományos kovászos, élesztős vagy magvas cipókkal. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
8: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak igazi mai slágermek.

Rádió egy csak igazi ma is lágermét szeretettel köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Hamarosan becsengetnek az iskolába, itt a Rádió egy gongon pedig minden órában meghallhatjátok a csengő szót. Amikor megvan, akkor kell üzenni a 0620-9414-020-ra, mondom a nyereményeket. Egy darab gyermeknek vitamin csomag a Bioking Biobolt jóvoltából 20 000 forint értékben, illetve a Szivárvány cipőbolt felajánlása egy 25 000 forint értékű cipő vásárlási utalvány. A heti főnyereményünk pedig szerintem nagyon jó helyett az iskola kezdésre, a Szilfer Iroda Bútor Áruház jóvoltából egy íróasztal és egy forgószék 100 000 forint értékben. Úgyhogy várom az üzeneteket a 0620-9414-020-ra az iskola csengő után, és megírhatjátok azt is, hogy mit imádtatok ti az iskolában, vagy éppen mit utáltatok a legjobban. Aki nagyon bátor, az fel is hívhat. 76-414-010, ez a telefonszámunk, közlekedési infókat is ide várok, most pedig jönnek az igazi ma is lágerek. Ez Hypaton és az Automahead, itt a Rádió 1 gongon.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon, és azt kérdeztem tőletek, hogy mit imádtatok, vagy mit utáltatok a legjobban az iskolában. Jött néhány üzenet. Szia Tibi, én a tesi órákat szerettem a legjobban, de kosarazni utáltam, mert egyáltalán nem is tudtam, és amikor azt kellett csinálni, akkor nagyon nem volt hozzá kedvem, de egyébként nagyon-nagyon imádtam. Aztán írt nekünk Anikó, egyszer kettest kaptam éneklésre. Nagyon megalázó volt, mert én tudom magamról, hogy egyáltalán nem tudok énekelni, úgyhogy az énekórákat szívem szerint elfelejtettem volna. Most, hogy mondod ezt az énekórát, én rajzolni nem tudok egyáltalán, és én rendszeresen egyest kaptam rajzórán, hiába próbálkoztam, de egyszerűen nem volt jó a kezem. Hát vannak ilyen dolgok. Na, ilyen és hasonló üzeneteket várok a 0629-414-020-ra. Mit imádtatok, vagy éppen mit utáltatok a legjobban az iskolában? Írjátok meg nekem. Én pedig játszom Tóth Abigail és Alexander. Ez a Sugar Daddy itt a Rádió egy gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hamarosan becsengetnek, és hát ebből az alkalomból indult el új nyereményjátékunk, és egy újabb hallgató nyerhet majd a következő órában. Szia, Nagy Tibor vagyok a Rádió 1-ből.
1: Szia, Hédi vagyok.
0: Szia, Hédi. Te mit utáltál a legjobban az iskolában, vagy mit szerettél a legjobban?
1: Én nem tudom, nagyon szerettem a német órákat, a kedvenceim voltak, és a menzát nagyon utáltam.
0: A menzát azt nem sokan szerették. Én valamiért szerettem.
1: Sajnos én nem annyira, hát ez van.
0: És hogy állsz a tesi órával? Mert írt nekünk Anett, hogy ő például azt írja, hogy nagyon szeretett rajzolni, és minden órán minden füzetemet telerajzoltam, amitől viszont frász kaptam, a szekrényugrás. Vagy rám borult, vagy felakadtam. Életemben egyszer csináltam meg tökéletesen, írja ő.
1: Hát a tesi órával, kötélmászással voltam mindig bajban, az nagyon ciki volt, a többi azért úgy ment.
0: Kötélmászás. Mi azt szerettük, amikor a lányok kötelet másztak?
1: Hát azt gondolom. Jó, hogy nem szoknyában.
0: Hát igen, azt sajnáltuk egy kicsit. Na mindegy is, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy te is bent vagy a napi fődíj sorsolásba, és megnyerheted a Biobolt, a Bioking Biobolt ajándékát és a Szivárvány cipőbolt ajándékát. Hogy álltok ti az iskolába való bevásárlással?
1: Hát, a kisfiam most ez másodikos, hát megmondom őszintén, még elég gyatran, de próbálkozok mindenképp a hétvége felé beszerezni mindent, hogy jövő héten új erővel kezdhessük az iskolát.
0: Ha megnyugtat, szerintem nagyon sokan vagyunk így ezzel.
1: Akkor jó, megnyugtat, igen.
0: Maradj velünk a továbbiakban is, nem sokára érkezik Hertz és a Wonderful Life, és sok sikert az iskolához.
1: Köszönöm.
2: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
11: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
12: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
13: Ne várj, használd az Urzinolt!
14: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
15: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy SEAL modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpi.hu oldalon.
16: Ez az utolsó viszont.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: Harmadik Hetény Fest a Hetény Egyházi Sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindriti Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetény Fest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
5: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
7: Kecskemét, Napsugár utca 2.
6: Beszélsz ki autóbontó.
8: Reklámot hallottak.
9: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Sikeres volt a kertészeti és élelmiszeripari kiállítás, rajzversenyt hirdettek gyerekeknek, újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Demeter Dia vagyok. Fókuszban a helyi mezőgazdaság és kézművesség. Több mint 100 kiállító részvételével rendezték meg a 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást és vásárt Kecskemét főterén. A látogatókat kistermelői vásár, kézműves bemutatók és interaktív foglalkozások várták 3 napon át. Újdonságként idén óriás és különleges formájú zöldségeket és gyümölcsöket is bemutattak az őstermelők és hobbi kertészek, írja a Keol. A rendezvény keretében átadták a települési installációk szakmai díjait, és kihirdették a 10. Aranyhomok térségi lekvárverseny eredményét is. Így látom a szüretet, ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt gyerekeknek a helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. 3 és 14 éves gyerekek alkotásait várják 3 korcsoportban. Óvodások, alsós és felsős általános iskolások jelentkezhetnek a felhívásra. A legjobb rajzokat korcsoportonként díjazzák majd. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A4-es méretben. A rajzokat augusztus 31-ig lehet leadni a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett pályamunkákból kiállítás is nyílik majd, írja a Keol. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
11: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
10: Bár napközben átmenetileg megnövekedhet kissé a felhőzet, alapvetően napos, derült időre van kilátás, csapadék nem várható. Az északias szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, itt Kecskemét térségében 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap kezdetben derült napos idő vár ránk, aztán egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán is napos felhős időre készülhetünk majd 30-33 fokos csúcsokkal.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csá.

Rádió egy csak igazi ma is láger, megy üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Hamarosan becsengetnek ez új játékunk neve. Minden órában elrejtjük az iskola csengő hangját, és amikor meghalljátok, üzenjetek. A napi nyereményünk a Bioking Bioboltból jó voltából egy 20 000 forint értékű vitamin ajándékcsomag, illetve a Szivárvány cipőbolt 25 000 forint értékű vásárlási utalványa. Figyeljétek az iskola csengőt, és üzenjetek. Ebben az órában pedig sorsoljuk majd a napi nyereményt is, és várom továbbra is a hozzászólásokat. Mi volt a kedvencetek, illetve mit utáltatok a legjobban az iskolában? Jön Kygo, ez a Chasing Paradise.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az időjárás előrejelzés szerint délután marad a napsütés, este 7 órára csökken 30 fok alá a hőmérséklet, éjszaka 16-17 fokig hűl le a levegő, csapadék nem lesz. A holnapi napon is napközben 30-31 fokos maximumok lesznek, és az esti órákban érkezhet meg némi eső és szél is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Megyünk tovább az igazi mai slágerekkel. Jön Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Hamarosan itt a Rádió 1 Gongon.
2: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
6: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
7: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért, hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
8: Önnek a Protexin kell!
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
11: Hovány csoport a világ élvonalában.
12: Megújult a Budmill a Premier

0: Magyar Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
1: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-e koncertek, elefántfürdetés, éjszakában nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, rakadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
5: Harmadik Hetény Fest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindriti Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetény Fest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Hallgatónk szerint a Kiskertvárosban az autópálya felől mérnek, ugye ez a Halasi úti hobbisor. Illetve továbbra is tart a felújítás az 52-esen Fülöpszállás és Solt között lehet torlódásra számítani, illetve a Kerekegyháza Izsák kereszteződésben, mert ott pedig a körforgalmat építik. Mindenkinek jó utat, érkezik Minelli és a Rámpampam itt a Rádió 1 gongon.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy napi fődíj sorsolásunk következik. Akik meghallották az iskola csengőt, azok a mai napon bekerültek a fődíj sorsolásba, és hát nem csak ma, hanem egész héten lehet velünk játszani, úgyhogy figyeljétek nagyon az iskola csengőt.
1: Igen, tessék, Lia vagyok.
0: Én pedig Nagy Tibor a Rádió egy gombbal.
1: Szia!
0: Jaj, de jó, amikor ilyen mosolygos női hangok fogadnak engem. Már most hát örülsz? Minek örülsz?
1: Igen. Hát pont már bekapcsoltam megint a rádiót, végeztem a munkával, hogy hát ha esetleg a napi nyereményre.
0: Hát ha esetleg. Hát képzeld el, hogy te vagy a napi nyertes!
1: Jaj, köszönöm szépen. Nagyon szuper, köszönöm szépen. Jaj, nagyon örülök.
0: Ki fogja kapni az ajándékcsomagot, de várjál, először is mondom, hogy mit. Először is van egy vitamin ajándékcsomagunk a BioKing Vita, bocsánat, BioKing Biobolt jó voltából, illetve van a Szivárvány cipőboltban egy 25 ezer forint értékű cipővásárlási utalványunk. Szóval ki fogja kapni?
1: Ezt a kis keresztfiam fogja kapni, úgyhogy nagyon örülök neki.
0: Jaj, hát tündérkeresztanya vagy, tündérkeresztanya vagy.
1: Hát igyekszem, de nagyon örülök neki, hogy ezzel egy kicsit meg tudom lepni őt.
0: Illetve hát leginkább a szüleinek a legnagyobb segítség.
1: Valóban, valóban, de a vitaminoknak biztos, hogy nagyon fog örülni ő is.
0: Tuti, mert hát majd össze, majd, de még nem tudjuk elképzelni ilyen szép időben, hogy nem sokára lesz majd ilyen taknyos időnk is, viszont a cipőből
1: hát
0: valami menőt választhatok majd.
1: Jó, jó, rendben, mindenképpen, majd ő fogja kiválasztani, az biztos.
0: Küldjetek egy fotót majd.
1: Jó, jó, rendben.
0: Ennyi fér bele a mai napba, de ne kapcsoljatok el, hiszen hamarosan kezdődik a Live Mix, újra lesz esti kívánságműsor, Diszkos Hit, World is My Radio Show, holnap 6-tól 10-ig Balázsékkal ébredhettek, 10 óra után pedig újra a csengőszót kell figyelni, és ti is nyerhettek a heti fődíjunkat, még nem mondtam el, mert olyan is van, mégpedig a Silfer Iroda Bútorház jóvatával egy 100 000 forint értékű íróasztal és forgószék egyben. Én köszönöm a figyelmet, búcsúzom, Nagy Tibor vagyok, jövő héten hétfőn újra találkozunk. A viszontlátásra, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A BioKing Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
7: A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 forint.
6: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
11: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
12: Hovány csoport a világ élvonalában.
13: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
14: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
13: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a Gesztenyesor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
14: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
15: Iskolakezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy SEAL modelleket. Most akár további 2 000 000 forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan! Ne maradj le az ajánlatról! További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
16: Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a Központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
17: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
18: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most

0: Tű pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, teljes erőbedobással mixelünk, maximális fordulatszámon 2 teljes óránál innentől. Itt van mellettem a gyönyörű kékhajú lány, Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Hazudnám, ha azt mondanánk, hogy nem vagyunk nagyon fáradtak.
1: Jó, de ilyenkor a zene egyébként mindig felpörget, legalábbis én, hogyha beállok a lemezjátszók mögé, akkor minden fáradtságom elszáll.
0: Így van, úgyhogy ez lesz a következő 2 órában, kőkövön nem marad, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát még egyszer egy óriási köszönet mindenkinek, aki velünk bulizott a Balatonpartján múlt héten, Zamárdiban, óriási volt mindegyik este, elképesztő hangulattal és brutálisan jó közönséggel.
1: Egyetértek, óriási élmény volt, én nagyon vártam egyébként ezt a fesztivált, és elképesztő, hogy repül az idő, mindjárt vége van a nyárnak.
0: Bizony, de lesz még egy nagy fesztivál, méghozzá Szegeden a Szín, szerdától szombatig ott is bulizhatok még a Rádió 1 DJ-kel. Erről is dumálunk mindenféleképpen, kezdjük el.
1: Ahogy Geri mondta, 2 órán keresztül itt vagyunk veletek, úgyhogy kezdjük is el a mai adást. Elsőként érkezik Szigála és a Riptide itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, ma Regál Lilivel. Két közlekedés infó jön. Kamion és személyautó karambolozott az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé vezető részen a 30-as kilométernél. 3 kilométeres jelenleg a dugó, és történt egy baleset nemrég Budapesten és a 6-os főúton Pécs közelében a 206-os kilométernél. Mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 06 23 111 111. Na, hogy tetszett a buli a Balaton partján a Strandfesztiválon a Rádió 1 stage-en múlt héten?
1: Fú, hát én raktam ki videót egyébként, ami szerintem átadja, hogy milyen hangulat volt ott. Bár én azt mondom mindig, hogy ezt át kell élni.
0: Így van.
1: De elképesztően jó volt, nagyon-nagyon imádtam.
0: Mindenkinek köszönjük, aki ott volt a helyszínen, köszi mindenkinek, aki figyelte, hallgatta az élő közvetítést. A színen folytatjuk ezen a héten, ne felejtjétek el, tehát a Szegedi Ifjúsági Napokon, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton lendülünk tovább.
1: Érkezik egy feldolgozás, szerintem már megismertétek, hogy mi jön, ugyanis egy nagyon-nagyon jellegzetes dallamot fogtam meg itt a lubban. Érkezik a New Religion itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. A házigazda Juhász Geri.

0: A Rádió 1-et halljátok, itt a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk, van Regál Lilit mellettem a lemezjátszói mögött, és hát Ibizát is megjártad, nehéz szó, ne próbáljátok ki, szóval Ibizát is megjártad nem olyan régen, ott milyen volt a buli, milyen volt az ottani fellépésed?
1: Fú, hát elképesztő egyébként erről beszélni, mert hogy tényleg kellett idő, amíg felfogtam, hogy egy ilyen megtiszteltetés és felkérés ért. Szerintem egy DJ számára ez az egyik, hanem a legnagyobb álom és elérhetetlenebbnek tűnő dolog, úgyhogy nagyon jó érzés volt úgy érkezni a szigetre, mint fellépő. Teljesen más szettet játszottam, mint amit tőlem megszokhattak egyébként a hallgatók, és nagyon jó érzés volt kipróbálni magam egy teljesen más zenei világban, úgyhogy óriási élmény volt, és ez egy olyan pillanat, amit sohasem fogok elfelejteni.
0: És nagyon drukkolok, hogy legyen ennek folytatása.
1: Képzeld, Geri, hogy pont megosztottak rólam egy videót a klub oldalán, és odaírták, hogy az első alkalom, de egészen biztosan nem az utolsó.
0: De jó!
1: És tök jól esett, nagyon örültem neki, úgyhogy hála Istennek nagyon jól sikerült.
0: De jó, hajrá Lili, sok-sok fantasztikus bulit kívánunk akkor neked még Ibizán is. Lendülünk közben tovább.
1: Érkezik egy zene, amit mindig hozzám szoktatok kötni, ennek különösen örülök, ugyanis a mondandója nagyon jó és nagyon fontos számomra, arról szól, hogy emberek, hagyjuk abba a harcot, lehetünk jobbak, a szeretet a megoldás, ez nem más, mint Moránditól az Angels, itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. Regán Lili. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Rádió Egyet halljátok itt a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron ez van. Két teljes órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Lili elképesztően csinos, ugye fellép majd Szegeden, kérdezi tőlünk Viberen Martin.
1: Na, köszönöm szépen, és várlak szeretettel, én is ott leszek a Rádió Egy Stage-en.
0: Mert hogy a héten jön Szegeden a szín, szerdától szombatig ott lesz az összes Rádió Egy DJ két helyszínen. Képzeljétek el, ezzel kapcsolatban minden információ részlet tudnivaló ott van a www.radio1.hu. Jön a mai első Hydration Break, átadjuk Erzsikének a stúdiót, itt van gyorsan takarít, aztán pedig jövünk vissza, jó?
1: Így van, perceken belül itt vagyunk veletek.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu.
8: Úgy is te!
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
11: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
12: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
14: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
16: Sziasztok, sportarcok!
17: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
20: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
8: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
21: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
21: Társadalmi célú reklám hangzott el.
23: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
24: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
25: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Merkbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
26: Házépítésben gondolkodsz? A Lego Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
27: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
28: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
29: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
28: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
30: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
31: This is the World is Mine Radio Show.
30: A

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: elmúlt 6 óra. Hello mindenkinek, még tart a nyár, mi pedig egész nyáron 2 órán át mixelünk. Ma itt a Rádió egy Live Mix Summer Editionben Regán Lili a lemezjátszói mögött. Hello Lili, még egyszer.
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit.
0: És csak mondom, Lilin egy fantasztikus hajpánt van.
1: Köszi, mindig megdicséred.
0: Igen, szettem. Nagyon jól néz ki, ti is meg tudjátok nézni az applikációban és a YouTube csatornánkon. Indul a második kör.
1: Csapjunk is bele, érkezik Kamrád, aki előtt már volt szerencsém a turnéján fellépni, mint formább DJ, ami egy óriási megtiszteltetés. Érkezik tőle a Be Mine itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.

Ez a Radio Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. Regán Lili. A házigazda Juhász Geri. Radio Egy Live Mix Summer Edition.

0: Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili.
1: Regán Lili.
0: A házigazda Juhász Geri.
1: Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Mixer Regán Lili, a Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Gyorsan két fontos közlekedési információ. Nagy baleset van az M0-as autóúton, a déli szektorban az M1-es felé vezető részen, a 30-as kilométernél. A torlódás jelenleg 3 kilométeres, és sajnos már visszahat az M5-ös felül érkezőkre is. Sziasztok, mérik a sebességet az M3-ason, a Hajdú-Böszörményi pihenőnél, Debrecen felé, ezt pedig Ildikótól kaptunk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: SMS és Viber számuk 06-23-111-111. Nagyon jó a hajpántja Lilinek, különlegesen szép, és külön tetszik, hogy csillogós, írja Messi.
2: Köszönöm szépen, minden részletet kiszúrt a kamerán.
0: Így van. Lilit nézni is tudjátok, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban is. Mi lesz a következő dal?
2: Hát elmondhatom, hogy a következő dal igazából tényleg egy darabka belőlem. Először nem is terveztem ugye ezt a dalt nyilvánosságra hozni. Szerettem volna kiírni magamból az érzéseimet, és ebből született meg a Heal Me, ami végül felrobbantotta az oldalaimat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megosztom veletek, úgyhogy remélem, hogy szeretitek, és hogy sikerül jó energiákat átadnom ezen a saját dalon keresztül. Érkezik tehát a legújabb saját dalom, ez nem más, mint a Heal Me itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.
3: A lemezjátszók mögött reggel.

0: Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili.
1: Regán Lili.
0: A házigazda Juhász Geri.
1: Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött regál

0: Fantasztikus slágere a Dracula a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, szokás szerint 2 órában, mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött. Hány pohár vizet ittem a Lili, kb.?
1: Hát, hogy őszinte legyek, amit te most kitöltöttél nekem, ezen kívül 2 kávé, ez hát egy 10-es skálán.
0: Ez volt az összes folyadék bevitel ma?
1: Egyelőre igen, de most belehúzok, mert ígérem.
0: Ez nekem a kora reggeli rituálém 12 perc alatt.
1: Tudom, ismerlek, Geri.
0: Na jó, tartunk egy rövid hydration break-et, egy hidratációs szünetet. Ti is ígyatok folyadékot, drága rádió egy hallgatók, nézők, mi is ezt fogjuk csinálni. Én nagyon szeretném, ha 3 deci vizet most meginnál velem a konyhában, jó?
1: Jó, megbeszéltük.
0: Ennyi.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Sziasztok, sportarcok!
8: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
9: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
10: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
11: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. Spongya Bob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
12: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
13: Igen.
12: És ez?
13: Igen.
14: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
15: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
16: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
15: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
19: Ez az utolsó

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
3: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Cápa van a Balatonba. Azt írja valaki, ez uszonyatos.
6: És tényleg?
5: Igen. Na. Azt a horgászt hívjuk, aki lefilmezte? Igen. Igen. Na itt valami horgászunk, Walter.
7: Halliho, sziasztok.
5: Halliho. Telefon volt a kezedbe pont, vagy valamit videóztál?
6: Hát mivel halat nem fogott ez.
7: Szoktam tiktokozni, live-ozgatni, aztán igazából pont ott volt a kezembe a telefon, aztán mondom, akkor megörökítem. A hullámmal együtt jött a part közelbe. Na akkor egybe levettem a telefonom, és pont úgy kaptam le, hogy eltűnt. Ez a busa, de mindenki megnyugodtat, nem cápa van a Balatonban, ez egy hibrid busa. Régen telepítették ezt, de most már kihalóban vannak. Akár lehet 30 éves is ez a hal. 2-3 hete pont egy, ami meg is döglött sajnos, az is ott volt a nádba, az is egy ilyen 20-30 kilós volt.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Mert a 3 DJ legenda

Hallgass minket online weboldalunkon, radio1.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok itt, a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Regán Lili élőben két teljes órán át a lemezjátszói mögött. Ő volt Blond is, ugye Blond is egy félig magyar, félig kanadai superstar DJ és producer, és képzeljétek el, tegnap előtt múlt héten szombaton itt volt élőben a Rádió Egy stúdiójában. Kismárti mellett mixelt 6-tól 7-ig, egy csomó dumáltak, és én egy csomó érdekes kulisszatitkot megtudtam abból a műsorból, például azt, hogy Blond is Siófokon találkozott életében először a house zenével.
1: Wow, egyébként én annyira meghallgattam volna a szettjét, sajnos vagy nem sajnos, mert egyik szemem sír, másik nevet, ugye fellépésem volt, nagyon jó bulikon vagyok túl, remélem, hogy máskor lesz lehetőségem őt meghallgatni élőben.
0: Így legyen, őszintén kívánom, egyébként a műsorból részleteket találtok a hivatalos Facebook oldalunkon, facebook.com/radioegyhangeri. Lilinek van még jó 10 perc a lemezjátszói mögött, úgyhogy jön a finálé.
1: Érkezzen akkor egy olyan dal, aminek az eredeti

0: Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili.
1: Regán Lili.
0: A házigazda Juhász Geri.
1: Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Az olasz szupersztár Alex Kenji nagy-nagy visszatérő slágere 2026-ban, ez volt a Bumble. Hát táncra perdültünk Lilivel itt a legvégén mind a ketten.
1: Igen, itt csúcsosodott ki a mai Live Mix igazából.
0: Így van, ez volt a tetőpontja a mai két órás Rádió egy Live Mix Summer Editionnek. Lili, nem is a városokat kérdezem, mondd nekem a számod. Hány fellépés lesz a héten?
1: Ezen a héten 9 fellépésem lesz. Mindent meg fogok osztani a social media felületeimen, és remélem, hogy találkozok a hallgatókkal, várom őket szeretettel.
0: Lili, egy kalappal jó bulikat kívánok neked, jó közönséget, mi pedig találkozunk ugye a Birdies My Radio Show-ban csütörtök este.
1: Pontosan, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, hamarosan folytatjuk tovább, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Tóth Abigéllel és Accenttel. Na meg a Sugar Daddy-vel hívható SMS és Viber számunk 06 23 111 111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
3: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
7: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
6: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
7: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
8: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítása és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. Négy évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24 és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni. Van ez a tojás mizériád.
15: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
14: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
15: Most 4-re emelem.
14: Ne! És ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt,
15: ez
14: a tojást, az akár micsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükör tojás lesz.
15: Olaj nélkül? Az nagy áldás
14: hogy
15: lenne.
14: Hogy sírsz.
15: Az jó lenne.
16: Ez prémium.
14: Ez a prémium kategóriás T-betűs.
16: Nem mondok semmit, tessék Balázs, fogyaszt egészséggel, ami maradt farag.
15: Fúj, de rohadtunk be
16: tojás. Egy kis villa hozzá, Bali.
15: Jó, az én ezt megeszem.
16: Hát de várj, a tojás, az tojás.
14: Só az meg. Nincs rajta só.
16: Rögtön hozunk só.
15: És olaj nélkül így megsül. Igen,
16: ez nagyon
14: így
16: szép.
14: Van.
15: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
14: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
15: Nekem ez jó, gyerekek. Én mindennek örülök.
14: Érted, nincs pakolás, nincs hogy
15: hívják. Kicsit megsózod.
16: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan
15: mindegy. Anna, lehet, hogy megúszod, hát várjál.
16: Na? Most azért, mert nem néz jó ki a iszonyatos finom.
15: Kicsit túl van sütve.
14: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
16: Ja, igen.
15: Azért olyan, mint a gumi.
14: Na.
16: Jó az, igyár rá.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. A következő két órában szokás szerint én leszek köztetek a híd és az összekötő kapocs. A mai első telefonáló blond is szeretné. Szia!
1: Ja, Alexandra vagyok, és a férjemnek szeretném házasság évfordulónkra.
0: Szívből gratulálok! Hányadik van idén?
1: Hatodik.
0: Legyetek nagyon-nagyon boldogok, ezt kívánom. Blond is ugye tegnap előtt szombaton itt volt a Rádió Egy stúdiójában élőben. A szettjét vissza tudjátok nézni a Facebook oldalunkon. Blond is érkezik tehát itt a Rádió Egyen. És a Lovers on the Dance Floor.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és az a következő dal elképesztően ügyes. Ez egy modern, új generációs nyári sláger, és ennek megfelelően tele van különleges nyári hangulatot árasztó hangokkal, a refrénben pedig a felszabadult, vidám gyermekvokál, hát az már csak a habatortán. Halló, halló!
1: Lára vagyok, és a férjemnek üzenem, hogy nagyon szeretem.
0: Oké, te még úton vagy haza, jól hallom?
1: Igen, hazafele munkából.
0: És a férjed már otthon van?
1: Már otthon van, igen, és hallgatja a rádiót.
0: És akkor jön is nektek 2026 egyik legjobb nyári slágere itt a Rádió 1-en. Loi, David Puentes és

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegy, és ha nem lett volna elég múlt héten a Strandfesztivál Zamárdiban, hát akkor ezen a héten is bulizhattok velünk, méghozzá Szegeden, a Színen, szerdától szombatig, ráadásul két helyszínen. Bővebb infók a www.radio1.hu-n. Halló, halló!
1: Szia, Ricsi vagyok, Taylor Swiftnek az új számát szeretném kérni.
0: Hello, Ricsi, ez egy nagyon jó dal, kinek menjen?
1: A barátnőmnek, Mariettának és a barátaimnak, most éppen fagyizunk, úgyhogy nekik szeretném küldeni.
0: Na akkor Taylor Swift és az Opel Light már szól is nektek. További jó nyarat!
1: Neked is, viszont!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Vivien írja, hogy nagyon megbántotta a legjobb barátnőjét, Laurát, a kedvenc dalával szeretnék kiengesztelni, Ládótól a Ládörivel. Ki küldi még és kinek?
1: Rita vagyok, és a családomnak, nagyon szeretem őket.
0: Én akkor szuper hetet kívánok nektek, és kösz, hogy minket hallgattok.
1: Köszi.

0: Tör egy számot.
1: És kinek menjen?
0: A lányomnak, Jolának és a cicáknak.
1: Igen, mert nálatok cicák is vannak ketten, ugye?
0: Igen, Maci és Luzi.
1: Na én akkor mindannyiótoknak szuper nyarat kívánok, és ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Shawn Mendes, Treat You Better.

0: hallottok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy jó hosszú, egyórás hydration break-et. Aztán pedig jövök vissza a 9-től World is Mine Radio Show Metzger Vikivel és Kollárral a lemezjátszók mögött. Akkor találkozunk, Juhász Geri kijelentkezik. Szép nyárestét mindenkinek, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla.
9: Na.
8: Neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni, van ez a tojás mizériád.
9: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
8: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
9: Most 4-re emelem.
8: Ne. És ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt,
9: ez a
8: tojást, az akár micsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükör tojás lesz.
9: Olaj nélkül? Az nagy áldás
8: hogy
9: lenne.
8: Sírsz.
9: Az
10: na,
9: jó lenne.
10: Akkor prémium.
8: Ez a prémium kategóriás T-betűs.
10: Nem mondok semmit, tessék Balázs, fogyaszt egészséggel, ami marad farag.
9: Fúj, de rohadtunk belőle.
10: Egy kis villa hozzá, Bali.
9: Jó, az én ezt megeszem.
10: De bát, a tojás, az tojás.
8: Sóz meg, nincs rajta só.
10: Rögtön hozunk só.
9: És olaj nélkül így megsül.
10: Ez nagyon
8: így
10: szép.
8: Van.
9: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
8: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
9: Nekem ez jó, gyerekek. Én mindennek örülök.
8: Érted, nincs pakolás, nincs, hogy
9: kicsit hívjál. Megsózod.
10: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan
9: mindegy. Anna, lehet, hogy megúszod, hát várjál.
10: Na? Na, majd. Most azért, mert nem néz jó ki, attól finom.
9: Kicsit túl van sütve.
8: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
10: Ja, igen.
9: Azért olyan, mint a gumi.
8: Na.
10: Jó az, igyár rá.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
0: Diszkó! Diszkósít. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
12: Ladies and gentlemen, my damon, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel nagyon durva esténk lesz, tessék kapaszkodni. Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, és hát túl vagyunk egy fantasztikus strandfesztiválon, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sok bulink volt a héten, megnézzünk előre, Szegedre megyünk, a szegedi ifjúsági napok indul szerdától, és egészen szombatig játszunk majd. Az első lemez ma estére Gordó, és ezzel kívánok mindenkinek kellemes rádiózást.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínől a diszkosít itt a rádió, ilyen kérem szépen kétharmadban vagyunk, a bárány nincsen, de itt van Hanvaj PJ és én DJ Junior, és a hét nagy híre egyébként, hogy lesz diszkosít pénteken, és korán kezdünk már este 6 órakor, játszunk majd együtt az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit. Balaton Fűszfön a balatoni Bobon találkozhatunk, a hely 25. születésnapján zenélő.
1: És hát ugye már, amit említettem, volt, szerdán elkezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok, a Szín. Leszünk ott szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is képviseljük kétharmadban egyébként Szegeden és a diszkosít színeket. Nagyon-nagyon durva, hogy visszatérnék még az elmúlt hétre. Köszönöm szépen Halásztereknek, ugye már van egy egyéves rendezvényünk, amelyet annak idején a polgármester úrral, Fatboy, Nyúvik és jómagam Hanvaj PJ kezdtük el, és olyan buli volt, kérem szépen, múlt héten szerdán, hogy szerintem az elmúlt hét egyik legjobb bulira volt, de erre még visszatérünk. Most egy olyan dal, amely abszolút, de extra is újdonság. Argy mutatta be ezt a Tomorrowland-en, hát szépen szólva mondhatni, elloptam tőle. Egy biztos, a hétvégén ezt a dalt senki más nem játszott a világon, csak is Argy és jó magam, Hanvaj PJ. Na ez most itt debütál a Rádió 1-en. David Guetta, Chris Willis, az Argy féle. Tessék csak figyelni, mi ez?

0: Ez a Rádió Egyes Ticsója, a Diszkosit Radio Show, és igen, a héten Szeged szín, ezen kívül Diszkosit pénteken, majd Balaton Fűzfőn. Én utána egyébként még megyek majd tovább Bogácsra, és éjfél után ott fogok játszani, valamint lesz egy esemény vasárnap, amire szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni. Az első Made in Italy buli Budapesten, a Kopaszi gáton, ingyenes a rendezvény, olasz gasztronómia, olasz piák, amelyben vidámság van, ezen kívül fagyi, és csak olasz zenét fogok játszani, természetesen elektronikusat.
1: Már is menjünk tovább egy csodával, kérem szépen. Email Angel korongja, amit játszottunk a Kossuth téren, mert hogy megvolt az első Email Angels és Messengers fellépés. Ez van ahogy a Messengersnek a remixe. Játszhattuk, kérem szépen, az információk szerint több mint 90 ezer ember előtt ezt a dalt, ugyebár a nemzet ünnepén, Magyarország születésnapi hivatalos partiján a Kossuth téren. Tessék kapaszkodni! Azóta a Shazam listáján az ötödik, a Dance Charton pedig a második. Na ez a Bad Times, a Messengers-szel!

0: Sebek Mén, a Rádió Egyen csak igazi, ma is Láger, mert Viszkosit Radio Show-ban Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: És hát kérem szépen, nem véletlenül nem tiktokozunk, hanem azért, mert frissítik a rendszert, és sajnos nem tudjuk elindítani. A technikusok, a rádiói technikusai a háttérben nagyon dolgoznak ezen, úgyhogy lehet, hogy még megérkezünk adásba, bármi előfordulhat.
0: Egy biztos, hogy megint megyünk egy extrával tovább, ennek a hátterében Amrak van, én nagyon-nagyon várom már régóta, hogy ez megjelenjen, aztán most levadáztam, és hát Amrakon meg rajtam kívül nem sokan játszák. Tessék figyelni, mi érkezik, egy régi, nagy-nagy diszkos, hogy ezt szerelem.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, adrenalin szint növelő, diszkósít, a rádió egyen élőben megyünk, ez a sipolásból is hallatszik. Hanvai PG Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és hát jó volt az elmúlt hét, én egyébként Balatonon töltöttem el több napot, hiszen nagyon sokat játszottam a Balaton környékén és a Balatonon, és hát most mutattam oda a Hanvainak, hogy egy élőben frankon elkaptam egy siklót, tehát csak egy pillanatra megmutattam.
1: Gyors voltam,
0: megmutattam egyébként, mert ott volt öcsém kicsi lánya, hogy így néz ki egy sikló érme, aztán útjára engedtem, elúszott.
2: Tényleg zseniális volt az elmúlt hét, és abszolút nekem a karrieremnek a csúcspontja, hogy több mint 90 ezer emmel előtt Imál Angel segítve, ugyebár mind a Messengers legénysége játszhattunk fél órát, ugyebár a Nemzet ünnepén a Kossuth téren, ugyebár a szenzációs Magyarország születésnapi rendezvényén játszani, és nagyon-nagyon sok Imál Angel dalat játszottunk, egészen pontosan hármat, az egyik kétszer is szólt, imádták, szerették, a következő nem szólt, viszont ez most érkezik itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, jön a Drive Me Down Imál Angel-el, tessék kapaszkodni!

0: Depeche Mode, Charmin, Van Buren, Disco City Radiosóban, itt a Rádió Egyen, ez volt az Enjoy the Silence, volt az új verziója, élőben vagyunk, most már TikTokunk is megy végre, úgyhogy remélem mindenki látja, hogy mi történik itt a stúdióban, aki nem, annak mondom, hogy Hanvai Pécsi Mixen, pedig DJ Junior vagyok, kétharmadban vagyunk, viszont most pénteken már hárman leszünk, hiszen Disco City lesz méghozzá Balatonfűzfő, találkozhatunk a Balatoni Bob 25. szülinapján, este 6-kor indulunk, és egészen este fél 11-ig meg nem állunk.
1: Szenzációs az a Depeche Mode lemez, egyébként ezt is játszottuk a Kósolott téren. Megörült rá, azt mondta, hogy gyerekkori kedvence volt ugyebár a Depeche Mode, és tudta, hogy mit fogunk játszani. Csináltak egy nagyon durva intrót, és mind a kettő nagyon-nagyon sűrt. Most viszont megyünk tovább egy másik dallal, egy újabb Email Angel, amelynek a háttérében a Messengers. Na, ez az, ami ült, és ez az a dal, amiben nagyon nagy változások lesznek az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Tessék ezt figyelni, és tessék megszeretni. A címe I'm Alive. Tessék utána járni, egészen valószínűség arra, hogy a Disco Sheetben mind a hárman fogjuk játszani, már az Attila is csinál belőle egy verziót.

0: Rádió egy diszkosít, Radio Show, bárjátul a nélkül DJ Junior és velem Hambai PG-vel búcsúzunk estére.
1: Én azzal, hogy egy csomó DJ Junioros MX-et csináltam, azokat egyrészt majd hamarosan kirakom a YouTube csatornámra, viszont a héten 8 óra állok DJ pultban, durva 7 lesz, szerdán kezdek a színen, este 8 és 9 között, először Stégen, a Rádió Stégen, majd utána 23 és 24 között bent az arénában, aztán Szeged szín csütörtökön is, ott csak a Stégen 6 és 7 között, aztán pénteken diszkosít Legends lesz Balaton Bob, ugye ellen Fűszfön a srácokkal együtt, én 9-ig játszok, onnan beülök a kocsiba és rohanok le Bogácsra, ahol szintén nagy partit csinálok, egy nyárzárót, aztán szombat Szeged szín megint 8 és 9 között, majd este 11 és évfél között, és vasárnap csinálok egy új rendezvény sorozatot a sok remix után, amelyet elkövettem olasz zenéből, lesz egy ilyen, hogy Made in Italy, úgyhogy ott várok mindenkit, ez egy ingyenes esemény, egyébként Budapesten lesz a Kopaszi gáton.
0: Búcsúzunk ma estére, ameddig a földkerekén szolgálok, ez ennek Hambai PG voltam, ugye én is megindulok már szerdán, Szeged szín, csütörtökön is. Pénteken ugye már diszkosít aktivizáció és egy kis Szeged szín. Szombaton pedig Érden és Szlovákiában majd Duna szerda helyen várok mindenki sokszor szeretettel. És hát ugye bár a világon először túlnyomor is az összes partin és itt a rádióban is minimum 4 Imal Angel dalt fogok játszani, tessék majd kapaszkodni, és ne tessék elfelejteni, tényleg erről még nem is meséltem, és el akarom mondani, hogy a Movement of the Sun abszolút rekordtartó lett a Beatport nevezett oldalon. 2004 óta nem volt még ilyen sikeres dal, csak nem 90 napot tölt el mostanság már az első pozícióban, és a világon az egyetlen egy olyan dal, ami háromszor is visszakúszott, mondhatni, a number one pozícióba, szóval gyerekek, Imal Angel, azaz Bernadette Gangó akkora világslágert itt, hogy ekkorát még a föld nem hordott a hátán ebben a kategóriában. Most pedig megyünk tovább és búcsúzunk, tessék csekkolni mindenféle dolgot, amely diszkosít kapcsolatos. Egy biztos, hogy Martin Garrix jön még így utoljára, és még két dalt fölpörgetek. Tetszik tudni, ez a kis dalom Borissal és velem mondhatni. Szavaztok!

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, egy gyors üzenet Bernadettnek és Gyulának, azaz Imale Angelnek, hallgatnak minket Angliából. Szevasztok, és puszolunk szerintem mind a ketten titeket.
1: Éván, puszi, puszi gyerekek, nagyok vagytok. Remélhetőleg velünk tartotok minden egyes este, amikor csak időtök van, de úgy tudjuk, hogy szeretitek a diszkosítet. Köszönjük!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenék jönnek innentől, isteni DJ-ktől, 2 órán át Metzger Viki, aztán 11-től Kollár a lemezjátszóknál. Hello Viki, induljunk el!
1: Sziasztok! Startoljunk is a zseniális trackkel, Dracula a háttérben, csak itt, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és hát hál' Istennek idén 2026-ban születtek nagyon-nagyon jó nyári slágerek. Ezek közül mutatjuk most meg az egyik legjobbat.
1: Bizony, és az egyik legnagyobb meglepetés számomra Bob Sinclair és Kiesz a közös. Egyébként Kiesznek a hangja ebben a trackben tiszta Kylie Minogue, lehet, hogy azért szeretem ennyire, úgyhogy most tőlük jön a Can't Wait, csak is a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show hétfő este. Metzger Viki a lemezjátszói mögött az új dalait közül jön most az egyik.
1: 2 hónapos pontosan a dalunk, és képzeljétek el, hogy már bőven az 1 millió fölött vagyunk, és elképesztő, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen nagy számot tudtunk ezzel a trackkel elérni, és nagyon-nagyon örülök meg, hogy nálad is sokan kérik egyébként.
0: Abszolút, és képzeld el, amit külön megfigyeltem, hogy mostanában nyaralás közben nagyon sokan kérik, mert abszolút ilyen nagyon jó nyári feeling ez a nyári vibe-okhoz.
1: Ez azért nagyon érdekes, Geri, mert ugye Tájföldön forgattuk a klip felét, és mi is nyaralni és dolgozni voltunk kint, és szerintem nagyon sokat dobott rajta, hogy a szöveg egy részét kint is írtuk, szóval szerintem adja a hangulatot, mert hát ugye a videóklip is nagyon nyári.
0: Bizony. Úgyhogy menjünk tovább ezzel.
1: Bizony, tőlem, Nagy Bogitól és Miss Puntól érkezik az Éden.

0: Itt a Rádió Egyesön Third is Mine Radio Show, és ne felejtjétek, szerdától Színfesztivál Szegeden, ott is bulizhattok a Rádió egy DJ-kkel, tehát találkozunk szerdától szombatig a színen, most pedig jön Alex Kenji.
1: Igen, Alex Kenji egy régi motoros, régen egyébként többször is találkoztam vele külföldön, és ugye meséltem már neked, hogy amikor én elkezdtem zenélni, 20 éve most már, azért annak idején ő nagyon-nagyon népszerű volt abban az időszakban is, és tök durva, hogy most befutott újra ezzel a trackkel, nálunk Magyarországon mindenképpen, úgyhogy tőle jön most a Bamboli.

0: játszói mögött Gordo, Martin Garrix, Robin Schulz, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Most a 10 jócskán, hello mindenkinek, a legjobbat kapjátok tőlünk a Danceből és a Houseból, ma is még mindig Metzger Viktória a lemezjátszóknál. Hello Viki, menjünk tovább.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, startolunk is a második órával, Bibi Rexa és a Faithless közösen jön egy újra gondolt New Religion.

0: Green Velvet, La La Land, Medusa remixben a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Viki, tőletek jön megint egy új dal.
1: Bizony, bizony, és ugye ez is eléggé friss. Amúgy képzeljétek, átléptük már a 400 000 hallgatást, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek. De tényleg nem tudok magamhoz térni, az egyik dalom 1 millió fölött, a másik közeledik a 500 000-hoz, a remix pakkom mindjárt 1 millió, úgyhogy wow. Ez az év eddig nagyon-nagyon-nagyon jól megy. Úgyhogy tőlünk jön most Gabriel Delsert a Blanche-tól, és tőlem a One Kiss. At the turntables now.

0: egy közös dalt.
1: Bizony, hát maradjunk annyi, hogy Jennifer Lopez olyan, mint a jó bor, nem öregszik, én nem értem, hogy lassan 60 éves, és úgy néz ki, mint egy, nem tudom, egy 38-40 éves nő. Úgyhogy egy 20-as simán letagadhat, gyönyörű szép Jennifer Lopez, és a hangját én nagyon-nagyon kedvelem. Nem egy Adele szintű énekesnő, viszont az ő hangját nagyon-nagyon jól használja, nagyon jó dalokat írnak neki, és a Save Me Tonight is ilyen, amit David Guettával követtek el, úgyhogy ez jön itt most a Őriz már Rádió Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary. Did I get you?

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene. Metzger Victoria lemezjátszói mögött Martin Garrix érkezik most, aki élet egyik legtermékenyebb időszakát éli. Nemrég az idei Tomorrowland-en Belgiumban bemutatta azt a vadonatúj dalt, amit a YouTube-val készített, ugye szám szerint ez már a második közös zenéjük, Satisfy az újdonságuk címe, és hát nem mellesleg The Edge, a YouTube gitárosa, ott is volt a Tomorrowland-en, amikor premiereztették azt a dalt. Most pedig itt nálunk egy másik újdonsága jön, amit Ed Sheerannel csinált.
1: Hát nekem személyes vonatkozásom van Martin Garrix-el, ugye én már többször találkoztam vele, közös fotónk is van, nagyon-nagyon kedvelem, nagyon pici kora óta lényegében ismerem, ugye 16 éves volt, mikor elkezdett zenélni, aztán most már milyen nagy fiú, mennyi idő eltelt, hát már lassan 30 éves, ugye? És Ed Sheerant is nagyon-nagyon kedvelem, és amúgy nagyon jó lett ez a kollab, úgyhogy szívem csücskei mind a ketten, tőlük érkezik most a Repeat It.

0: az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Refuse the Soul in the Moment a szenzációs Adriatic Remixben. Metzger Viktória ezzel zárt ma. Egy nagyon rövid pihenő jön, és itt is van Kollár.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
3: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem bírjátok még innentől, Kollár diktálja az iramot. Hello, hello!
2: Kezdjük csokolom, rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Rúgjuk be az ajtót, kezdjük el a mai utolsó órát. Ez még mindig a World is Mine Radio Show. Elsőként érkezik Kató és a Turn the Lights Off. Ezzel folytatódik még egyszer a World is Mine Radio Show.

0: főesték itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show Kollára lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Bibi Rexa és Faithless közös, el sem hiszem, hogy ezt a két előadót, ezt a zenekart és ezt az előadó hölgyet egy mondatban mondom, pedig ez megtörténik, ugyanis 2025-ben megint csak visszanyúltak az Insomniához. Ez a New Religion, úgyhogy sokan azt mondják, hogy zseniális, sokan azt mondják, hogy nem annyira zseniális, nagyon-nagyon megosztó dal lett, de Bibi Rexát egyáltalán nem szabad hibáztatni azért, amiért visszanyúl a régi klasszikusokhoz, ezt én sem teszem, úgyhogy még egyszer, ezzel folytatódik a Word is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show. Mellettem Kollár a lemezjátszóim mögött hétfőnként 11 és éjfél között mindig ő nálunk az állandó rezidens. Hello Kollár, még egyszer.
1: Szia Geri, köszöntök sok szeretettel mindenkit. World is Mine Radio Show, megyünk tovább a lendületből, nem megyünk vissza. Jön az utolsó 30 perc, a következő második 30 perc. AM to PM, Robin Schulz és Szigala közöse, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Egy és a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, kollára lemezjátszói mögött Jennifer Lopez és David Guetta végre készítettek egy közös dalt. Nagyon jó lett, és nagyon érett már ez a kollab.
1: Igen, nagyon-nagyon kemény, hogy Jennifer Lopez és David Guetta nevét is egy dalba és egy mondatba említhetjük, de 2026-ra ez is megtörtént, ez a Save Me Tonight, ezzel folytatódik a Third Is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár! Na most szólj hozzá a Facebookon. facebook.com/radioegyhungary

0: Ciao. A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi

0: csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World is Mine után is a legnagyobb kedvencek. Itt a bizonyíték, Kamrád és a legújabb a Hug Yourself Indit, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Vágjunk be!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezt a kedvencet pedig Lóci Begi készítette Freddyvel, és nalá, hogy Begi is jön a rádió stage-re, a Szegedi Ifjúsági Napokra, ami már holnap indul, halka jegyzem meg. Az első napja egyébként nem holnap, hanem holnap után lesz Beginek, egy órától zenél majd, elképesztően nagy bulit csinálunk, és jönnek továbbra is közben az igazi mai slágerek. Most Taylor Swiftet választottam, az Opel Light, amit indítok a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten hétfőn, augusztus 31-én pedig valami olyasmi történik itt a Rádió 1-en, ami konkrétan soha sehol. Balázs 10 órakor nem megy haza, hanem marad kívánságműsort csinálni. Élő kívánságműsort, aki lemaradt volna róla, ugye elvesztett egy fogadást. Ez annak az eredménye, de hát szerintem média történeti pillanat lesz, szóval... Jövő héten hétfő Balázs 10-től délután 2-ig élőben teljesíti a kéréseket. Hát addig meg én hozom a legjobb.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nyújik és a lehet mén után Shakira és a legújabb a Die Die jön. Az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak. Megállás és megszakítás nélkül kellemes éjszakát, jó munkát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már egy óra is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is. Nem sokára a Lói újdonsága, de készülök Alex Kenji-vel, sőt a Lucas Graham-mel is ebben az órában. Most viszont Ed Sheeran jön, aki ugye jövőre világkörüli turnét tervez, amiben nyilván benne van Európa is. Most pedig az igazi mai slágerrel jön a Camerával, Siri remixében, itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Loi, a fiatal tehetséges német énekesnő, akit megkérdezték, hogy hát mi az ő missziója a zenével, amire kikerekedett a szeme, és azt mondta, hogy hát őszinte leszek, én csak szórakoztatni akarok, és az, hogy az emberek jól érezzék magukat. Ez egyébként egyáltalán nem kis dolog, de a dalaival azért összehozza. Loi, David Puentezzel most a legújabb a Golden Summer, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Estével, Rádió 1 DJ-vel, igazi mai slágerekkel, aztán pedig este 11-től PIF, a Parti Arénát indítjuk be. Nagyon készülünk, és nagyot bulizunk majd. Az igazi mai slágerek között pedig Alex Kenji a folytatás, a Bumble

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Megszakítás nélkül hozom ezeket.
1: Nem akarok már máshol lenni, csak a te karjaidban.
0: Most például a fogyarásban a Lucas Graham-től, jövő héten hétfőn pedig ne felejtsük, Balázs 10 órakor nem megy haza, hanem délután 2-ig élő kívánságműsort csinál, hát ilyen, mikor elvesztük egy fogadást, és be is tartjuk, amiben fogadtunk. A 7 Years a Lucas Graham-től a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermek.